0: Szakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson is.
2: Hey. Yeah. Yeah. Yeah. USA.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Laki Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ez reklám volt. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 19:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, folytatódtak a légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Rajner M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot egy nyáron elfogadott törvénymódosítással hozta létre a kormány. A testület civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Kinevezték Bodor Ádámot a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának. 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztési Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Évvégéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthonstart program keretében tervezett, kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart. Folytatódtak a kölcsönös légi csapások Oroszország és Ukrajna között. A múlt nap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg orosz területeken a légvédelem. Ez alatt Moszkva több helyen ukrán hajókat lőtt, valamint egy katonai bázist is megtámadott Odessa megyében. Volodymyr Zelenszkij szerint kritikus mértékűek az ukrán kikötők elleni támadások, és több nyugati segítségre van szükség. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg. Egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A mentális problémákkal küzdő támadót lelőtték a rendőrök.
1: Időjárás.
2: Napos idő lesz, estétől északnyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz. Hasonló időre kell számítani itthon a következő napokban is.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ébredj a Lakihegy Rádióval!
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél!

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden kedves Lakihegy rádió hallgatónak, ez még mindig a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Mi nem változtunk, mert hogy a mikrofonok mögött továbbra is Somogyi Betty.
3: És Bredák Szandi, igen.
2: De a vendégeink változnak, itt most folyamatosan reggel, mert hogy következő vendégünk is megérkezett, itt van velünk Erdélyi Csilla, a Csillag Musical Stúdió vezetője. Jó reggelt!
4: Szép jó reggelt! Ismét mindenkinek, sziasztok!
2: És mindig olyan nagy öröm egyébként, igen, ha itt vagy, úgy feldobod a napunkat.
4: Ti is az enyémet.
2: Mert hogy hát indul az évad, ugye ismét szeptemberben, indul az évad a Csillag Musical Stúdió életében, és hát először nem azzal kezdenék, hogy azért milyen előadás lesz, hanem kicsit menjünk vissza, hogy kiknek várod most a jelentkezését első körben.
3: Igen, ez olyan, mint a karácsonyi ajándék kinyitása, igen, hogy így, én mindig a végére hagyom az enyémet, mert igen, az a legizgalmasabb, és akkor így majd megtudjuk, hogy mi lesz az idei igen szezonnak az előadása.
2: Igen.
4: Az a helyzet, hogy ez nálam nagyon izgalmas, mert hogy mindenki várja a szeptembert, az évad kezdést, és én meg duplán várom, ugye ilyenkor, mert nem, hogy csak az iskolát, meg az óvodát kezdjük, hanem az évadot is elkezdjük, és ilyenkor ilyen teljes lázba égek, hogy őszinte legyek. Az elmúlt egy-két hétben megállás nélkül azon dolgoztam, hogy milyen lesz az évad. Ugye fél év, hiszen nekünk fél évente van az előadásunk, hogy én most gyakorlatilag őszinte leszek, egy kicsit unom már a karácsonyi dalokat, mert hogy én már,
3: arra
4: készülök, és már karácsonyi történeteket írok, olvasok és gyártok, úgyhogy
3: ez
4: egy
3: Grinch
4: picit
3: lesz.
4: Az volt már.
3: Ja, tényleg.
4: Képzeljétek el,
2: volt a Hókirálynő is, én arra emlékszem.
4: Most nagyon álmodtam. Most nagyon álmodtam, mert arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ennek a csodálatos csapatnak életében először egy teljesen saját színdarabja lenne. Úgyhogy most egy nagyon izgalmas dolog fog történni, egy olyan színdarabot fogunk a színpadra állítani, amit előttünk még soha senki.
3: Na, tehát
2: ez is egy hát erre nem számítottam,
4: dolog.
2: Igen.
4: Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fogják élvezni. Én egy picit most idén megcsavartam ezt a dolgot, még ennél is jobban. Nem elég, hogy egy olyan színdarab, amit még senki nem adott elő, ráadásul egy kifejezetten vicces darab. Tehát egy karácsonyi témájú, arról szól egyébként, hogy valaki, vagy valakik ellopták télapónak a puttonyából az összes ajándékot. Na vajon ki lehetett? Nem spoilerezni.
3: Mondtam, hogy nem.
4: Szóval a lényeg, hogy egy óriási kutatás indul el. Nem árultam meg el nekik egyébként, csak a
3: kedves. Hát én ezt csak egy kifejezés.
4: Igen. De azt elárulom, hogy találkozni fognak manókkal, meg tündérekkel, meg rénszarvasokkal, és természetesen Krampuszokkal is fognak találkozni télapó és télanyó, aki elindul megkeresni, hogy vajon kilophatta el az ajándékokat.
2: De ennyit már a gyerekek tudnak? Tehát ezt igen, már nagyjából felvezetted
4: ennyi
2: nekik.
4: Ennyi az a történet, amit ők is tudnak, értelemszerűen mást nem tudnak még, hiszen most fogunk indulni szeptember 5-én délelőtt 10 órakor.
3: Igen, a kezdésről is mindjárt beszélünk, de még egy picit maradva ennél, mert azért ez nagyon egyedi, hát ugye aki azért hallgatja a Csillával készült interjúinkat, ugye minden fél évben van egy előadás, amit előadtok, de azért ismert darabokból. Ezt igen, most ki írja? Csak nem te?
4: Tényleg, ezt most nem látták a kedves hallgatók, feltettem a jobb kezem.
2: Aki éppen
4: igen. Ez ugye nem annyira új számomra, hogy színdarabot írjak, hiszen már szerencsére több színdarab is köthető a nevemhez, illetve a tollaimhoz. Úgyhogy általában nem csak a dalszövegeket szoktam én írni, hanem ugye szöveget is, tehát szövegkönyvet is szoktam én írni. Úgyhogy ez most egy picit ilyen kulisszatitok, hogy igen, egyébként a darabot azt én írtam.
3: De várják, hogy nyáron írtad, vagy igen, még íródik, vagy te nyáron már karácsonyi, ezért mondtad, hogy már kicsit
2: te már hangolottál, igen.
4: Én ezt már elkezdtem, ezt a színdarabot tavaly, tehát már egy évvel, a történetét azt már tudom egy jó egy éve, másfél
3: éve. Saját fejből,
4: igen,
3: saját történet?
4: Igen, abszolút saját történet. Ezt a történetet már tudom, igazából csak a kidolgozása volt az, ami ugye hosszú idő, illetve még egy dolgot elárulok, hogy én már ugye nagyjából látom, és ismerem a saját a stúdiónak a gyerekeit. Tehát én egy picit már rájuk tudom írni.
2: Tehát rájuk írtam, mert hogy vannak az állandó tagok
4: így van,
2: mindig.
4: Így van, és most már elég sokan vagyunk, és hát tényleg várjuk minden fiatalnak a jelentkezését 7 éves kortól, egyébként egészen 15-16 éves korig nyugodtan lehet jönni. A mostani csapat fantasztikus, elképesztő jó. Most egy picit besűrűsödtünk, mert ugye volt nekünk egy csodálatos musical táborunk is, és oda nagyon sok külsős jött, és döbbenten álltunk előttük is egyébként, hogy Atyaisten, mennyire hamar felvették a tempót, a ritmust, mennyire ügyesen asszimilálódtak ugye a közegbe, amit ugye mi megteremtettünk nekik. Úgyhogy, és nagyon tudom, és tudom, hogy nagyon sokan visszajönnek szeptembertől hozzánk, úgyhogy igen, én látom nagyjából a csapat összetételét, mind energetikailag, minden szempontból látom, hogy hány fiatal esetleg ügyesebb a táncba, hány fiatal ügyesebb az éneklésbe. Azt viszont számomra most derült ki igazán, hogy mennyire ügyesek a színpadi jelenlétben, tehát hogy az előadás módjuk mennyire ügyes.
2: Meg hogy jó az összhang,
4: és
2: hogy
4: igen, ez most derült ki számomra igazából, és azért mertem most bevállalni egy olyan színdarabot, ami, mint mondottam, vígjáték, és képzeljétek el, ez izgalmasnak hangzik, hogy meg egyszerűnek hangzik, hogy vígjáték, de képzeljétek el, hogy vígjátékot a legnehezebb csinálni. Mert annak a time-ja, ugye az idő, az, hogy hogyan mondjuk azokat a poénokat,
2: és az vicces eleve vicces, legyen, igen.
4: Így van. Tehát a vígjátékot egyébként képzeljétek el, azt a legnehezebb írni is, meg igen, előadni is.
3: Gondolom, mert egyébként ott tényleg nagyon jól el kell találni, hogy mindenki, hogy ne az legyen, hogy inkább kínos, hogy most igen, kellett volna nevetni.
4: Igen. Meg az, hogy ne a gyerekek nevessenek a saját magukon. Hát igen, ez egyébként az elején így szokott történni, hogy az első
3: hát
4: egy-két hónapban így a próbát.
2: Aztán megszokják, igen.
4: Így van, és akkor egy idő múlva már, ha biztos, ha ügyesek, akkor már a közönség nevet.
2: A próbák továbbra is egyébként szombatonként
4: így
2: lesznek,
4: van,
2: ugye?
4: A próbák szombatonként 10 órától 13 óráig maradtunk a Harmónia házba, ugye itt van a Petőfi utcában nem messze, nagyon-nagyon szeretjük ott azt a helyet, nagyon-nagyon meg vagyunk vele elégedve, a gyerekek is nagyon szeretik, ugyanúgy drámaóra, énekóra és táncóra lesz, tehát ez a 3 óra tematikusan ugye követi egymást, hiszen amit tanulunk mondjuk énekórán, értelemszerűen az egyik dalt a darabból, annak a koreográfiáját tanuljuk meg az táncórán, és ugye természetesen a drámaórán is, azon kívül, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami nem a darabhoz köthető, tehát például ilyen személyiségfejlesztő, meg csapatépítő játékok, amiket nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, meg hát nagyon sok olyan dolgot is tanulunk, ugye, ami a beszédtechnikával kapcsolatos, hogy szépen tudjanak beszélni, hogy meg tudjanak szólalni, nem csak itt a színpadon, hanem mondjuk ugye elkezdődött az iskola, tehát például egy feleléskor is ki tudjon állni az a fiatal, és bátran tudja saját magának a gondolatait prezentálni. Ez a mai világban szerintem nagyon fontos.
2: Hát ez a színpadi jelenlét, ez ad nekik egy önbizalmat szerintem. Mindegy, hogy éppen legyen az egy kisebb gyerek, vagy egy nagyobb
4: én
2: gyerek.
4: Én azt látom, és a szülőktől ezt hallom vissza, hiszen azért most már a 3. évadot indítom. Hál' Istennek van visszajelzés rendesen, és azt hallom a szülőktől, hogy nem csak szeretnek ide járni a gyerekek, hanem hogy a szülők is szeretik, hogy ide járnak a gyerekek. Nem csak azért, mert szombatonként
2: hasznosan tölti a szombatját, igen.
4: Szabad idejük, hanem azért is, mert hogy nagyon-nagyon sokat fejlődnek a gyerekek úgy a magánéletben is. Igen.
3: Oké, akkor most kezdődik az új szezon, most szombaton, megvan már így a fix csapat, de lehet egyébként még akár csatlakozni, ugye említetted, hogy a táborból is lehet, hogy igen, majd újak is becsatlakoznak.
4: Persze, ugye a jelentkezés az abszolút folyamatos, tulajdonképpen minden papírt ott töltünk ki a személyesen, tehát nincsen olyan nagyon-nagyon nagy szükség arra, hogy előzetesen ugye elköteleződjenek, hiszen az első próba az mindig bármikor lehet csatlakozni az év során, bármikor el lehet jönni, ki lehet magunkat próbálni, mert én azt gondolom, hogy most az, hogy néz ki papíron, meg hogy szerintem menne nekem, az ugye mi is tudjuk, hogy hány ilyen dolog van, hogy fú, ez de menne nekem, meg hú, ez de tetszik, aztán oda megyek és rájövök, hogy nem nekem való, de ez fordítva is igaz, hogy azt mondom, hogy hát nem tudom, kipróbálom, és közben annyira vonz, és annyira megtalálja magát a fiatal, például ebben a közegben, vagy például csak azért, mert hogy tetszik neki az, hogy 3 órán keresztül nem kütyüzünk, ugye nem digitálisan vagyunk jelen, hanem jelen vagyunk egymás életében.
2: Hasznosan tölti, igen.
3: Igen, meg hogy közösségben, tehát hogy duplán jó, mert tényleg nagyon sokszor már azt tapasztaljuk, hogy a mai fiatal generáció nagyon elszigetelődik valahogy.
4: És tudjátok, mit vettem észre leginkább, hogy van egy olyan kohézió, ami a közös cél miatt jön létre, és ez nagyon-nagyon ritka manapság.
3: Hát de már mindenki... konkrétan, te itt szeptember elején egy olyan célt adsz a gyerekeknek, igen, ami igen. Így végig stabilan tartja, van egy pontosan. Biztos pont, amiért küzdök, ami tehát egy cél lebeg előtte.
4: Azért találtam ki már eleve ennek az egésznek a metódikáját így, hogy legyen egy olyan távlati, ugye? Mert azért ez egy picit, igen. Ha gyerek szemmel gondolkodsz, azt, hogy majd mi lesz van. Karácsonykor, hát igen. Mit tudom én? Mit kérsz karácsonyra? Mit igen. Tudom én? Na most ahhoz képest mi szeptembertől elkezdünk egy tematikus munkát, ugye a karácsonyi évadzáróra, és nekik ez egy hosszú idő. Egy majdnem, hogy beláthatatlan. Nyilván érzékelik, de azért, és az, hogy a mai világban, amikor mindent azonnal kapunk meg, amikor minden azonnal van, amikor egy célért nem kell annyit tenni, hiszen készhez kapjuk a dolgokat. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy itt megtanítjuk a gyerekeket arra is, hogy egy bizonyos nagy dologért mennyit kell tenni, mennyi idő, mennyi energia, mennyi munka, és aztán szerencsére nagyon jó fej szüleink vannak, már hogy nekem is, de hogy ez de a gyerekeknek, és hát óriási a siker.
2: Támogatóak nagyon
4: hát
2: akkor.
4: A siker óriási, így van.
3: Hát és mindez, amit most mondtál, mindezt azért emeljük ki erről, mert többször beszéltünk, hogy játszva észre sem veszik, hogy mennyi dolgot tanulnak közben az életről.
4: Igen, most képzeljétek el, hogy ugye a Macskák című előadás volt az évzárunk. Fantasztikus volt. A szülőknek tényleg leesett az álluk, ugyanis gondoljátok bele, hogy ez jazz balett. Na most azért ez nem egy könnyű műfaj. És a gyerekek úgy tanultak meg például spárgázni, hogy észre se vették. Ugye fél év alatt, ugye, mert ugye itt nagyon-nagyon fontos volt a technikai része ennek a dolognak. És a koreográfusaink úgy tanították meg őket gyakorlatilag, most tényleg csak egy egyszerű dolgot mondok, mint a spárgát, hogy na, valakinek 20-30 centit ment lejjebb, az rengeteg. És észre se vette, és tényleg csak egyszer játszva tanultunk meg. Például ezt is, ezt jó, hogy mondod.
2: Csak jó. És mindig elképesztő jelmezeitek vannak egyébként, arról mindig szoktunk beszélni. Most biztos vagy benne, most is az lesz majd, igen.
4: És most több is lesz, most jelmezváltások lesznek, úgyhogy ezt most nagyon-nagyon fogják élvezni. Én biztos vagyok benne, hogy most aki most jön, az nagyon fogja élvezni ezt a darabot. Mert különleges az, hogy karácsonyi, de nem meghitt. Aha. Tehát, hogy annak minden gegjével és vicces dolgával, és a karakterek kifigurázásával, és önmagukat is kifigurázzák majd a karakterek.
3: Csak azt mondom, mi lesz, ha meglátja egy színházi, nem tudom, rendező, és azt mondja, hogy hát ezt elviszem egy színházba.
4: Így van. Isten áldja.
3: Mert hogy itt tényleg nagyon izgalmas lehet. Na viszont még mielőtt elengedünk kicsit magadról, milyen volt a nyár, mert mi azért úgy láttuk ám, hogy itt-ott megfordultál a
2: volt
3: színpadon.
2: Volt egy rendezvényed, nem is egy-egy,
4: hát
2: hanem sok.
4: Melyikre vagytok kíváncsi?
3: Hát én most konkrétan talán a legutóbbira, ami azért eléggé nagyot
4: tört. Igen, az Otin voltunk, ugye gondolom igen.
2: Arra gondoltunk.
4: Hát döbbenetes, igen. Ugye ti juniorra járjuk az országot most már 21-23, nem is tudom hány éve. Nyilván aki szereti a retro műfajt, az ismer minket, hiszen mi abszolút a 2000-es évek hands up stílusát képviseljük még mindig Magyarországon, döbbenetes. Egyébként, és hát reneszánszát éli, nagyon-nagyon abszolút. Szeretnek minket, nagyon-nagyon sok helyre vagyunk hivatalosak, egyébként nem 2 hét múlva Svájcba is megyünk, tehát nagyon sokszor megyünk például külföldre is, és most is lesz egy ilyen megkeresés.
3: De Svájcban magyarokat?
4: Igen. Londonba is, amikor megyünk, magyarokhoz megyünk, igen, az osztrákoknál is többször vagyunk egy-egy évben. Igen, szerencsére ez határon túl is működik ez a dolog, mert aki a mi korosztályunk, nem mondok évet, az azért a 2000-es években volt fiatal, tehát hogy azért a mi zenénken nőttek fel sokan, egy egész generáció, és ezt egy picit most újraidézzük, újra gondoljuk, egyébként a dalaink teljesen újra vannak remixelve, újra vannak gondolva, újra vannak egyébként énekelve, vokálozva, tehát
3: igen,
4: egy
3: mert
4: pici frissességet.
3: Igen, azért valamennyire változott a tempó, gondolom, igen, a tempó igen. Változott le inkább.
4: Hát meg összességében maradjunk annyiban, hogy én is nagyon sokat változtam az elmúlt 20x év alatt, az a jó. Hangom mindenféleképpen, és hát nem ugyanúgy énekelem már a hiányzót, meg az itt a nyarat, mint 25 évvel ezelőtt, és ez most kellett neki ez a frissítés, hogy egy picit én is újra megszeressem ezeket a dalokat, mert ezért sok-sok éve énekelem már őket. Hál' Istennek még reméljük sokat fogom, csak hát ugye azért kell egy kis sóbors mindig mindenre.
3: Hát gratulálunk egyébként.
2: Hát gratulálunk, igen.
3: Igen, és akkor jó évkezdést, évadkezdést.
4: Hát igen, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok újra. Jövök majd, hogyha lesznek izgalmak, mert lesznek.
3: Igen, mindenképp. Meg hozhatnál majd legközelebb esetleg egy kis tanítványt.
2: Igen, egy tanít, akár tényleg a karácsonyi gála előtt.
4: Megbeszéltük.
2: Jó, várunk vissza. Köszönjük szépen a beszélgetést. Erdélyi Csillának, a Csillag Musical Studio vezetőjének. Köszönjük.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
7: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Komoly zenei koncerttel ünneplik a város jubileumát Szigetszentmiklóson. A Városnapok rendezvény sorozatot októberben tartják abból az alkalomból, hogy idén ünneplik Szigetszentmiklós városá nyilvánításának 40. évfordulóját. A jubileumi programokhoz a helytörténeti gyűjtemény is csatlakozik, hiszen egyúttal Ádám Jenő zenepedagógus születésének 130. évfordulójáról is megemlékeznek. Mistándor muzeológus stádiónknak elmondta, ebből az alkalomból október 11-én több országosan elismert kórus is színpadra lép az Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében. Hozzátette, a szervezők egy különleges zenei programmal készülnek, amely méltó módon kapcsolja össze a város jubileumát és Ádám Jenő örökségét.
9: Az egyik fellépőnk az idén 25 éves Psalterium Hungaricum kórus lesz, ami Magyarország egyik legnagyobb református kórusa, úgyhogy ők is megtisztelnek minket a jelenlétükkel, valamint ellátogat hozzánk Berkesi Boglárka, Berkesi Sándor tanár úr lányának vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa, és hát maga Berkesi Sándor is reményeink szerint el fog tudni látogatni erre a rendezvényre. Ellátogat még hozzánk a 11. kerületi Köbölkút utcai Ádám Jenő zeneiskolának a kórusa. Ez a gyerekkórus idén elnyerte az Éneklő Ifjúság legjobb kórusa díjat, úgyhogy ők is azért egy eléggé kiemelkedő tevékenységet tudhatnak magukénak.
8: Újra meghirdetik a diák támogatási ösztöndíjat. Ismét meghirdetik Szigetszentmiklóson a szociálisan rászoruló kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokat támogató ösztöndíj pályázatot. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a városban élő általános és középiskolás tanulóknak tanulmányaik eredményes folytatásához. A pályázat iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Az elmúlt időszakban évente átlagosan mintegy 50 diák részesült támogatásban. Az önkormányzat ezért a 2026-27-es tanévre is javasolja az ösztöndíj pályázat kiírását. Orosz László, a Kulturális Oktatás és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a pályázati kiírás egyes feltételei módosítottak. A bizottság az új feltételek alapján javasolta az ösztöndíj pályázat meghirdetésének elfogadását.
10: A rendelet módosítás arról szól, hogy az általános iskolás tanulóknak 4,3, a középiskolásoknak 4,2-es tanulmányi átlagot el kell érniük, vagy a fölött kell lenniük. Ez azért van, mert már egyre több a pályázó, sajnos emelni kell ezt a szintet. Mindig vannak olyanok, akik 1-del maradnak le, és ez nagyon fájó. A következő módosításon pedig arról szólt, hogy a pénzügyi minimum összeget emeltük, illetve a rászoruló sorát növeltük, tehát rászorultsági okokat változtattunk.
8: Kikapott hazai pályán a Kaposvártól a DMTK a labdarúgó MB3 délnyugati csoportjának 6. fordulójában. Az eddig 100%-os és az MB2-es feljutást célként kitűző kaposváriak már az első félidőben 2 gólos vezetést szereztek, a Dunaharaszti azonban nem adta fel, és még a szünet előtt egyenlített. A fordulás után aztán már nem tudott csodát tenni a térségi alakulat, és 2 további vendéggóllal 2-4-es kaposvári siker született. A DMTK ezzel 6 forduló után a 8. helyen áll a tabellán.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, daruspa panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutató készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com.
3: A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Ez a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Szép napot minden Lakihegy Rádió hallgatónak, friss közlekedési információkkal kezdjük is a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Elkezdődött az ősz, elkezdődött az iskola, bizony ez az utakon is érződik. Itt a Csepel-szigeten én úgy látom, hogy már Taksonytól kezdve gyakorlatilag egészen lassan tudtok az 51-es úton autózni. Az 510-es út viszont még lekopogom, de egészen jól járható Takson és Dunaharaszti között. Élénk a forgalom a gyártelepi Hévát járónál is, illetve jelenleg Szigetszentmiklóson a Gerinc úton is lassan tudtok autózni. Lassú a haladás, torlódás van a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, illetve a Csepeli útnak a Szigetszentmiklósi szakaszán is jelenleg egészen lassan tudtok már most autózni. Az M0-ás déli szektorában még jó a közlekedés, én ott jelenleg nem látok semmilyen fennakadást. Ahol viszont van, az a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi Csepeli szakasza, ott is egyre lassabban tudtok autózni. Annyit tudok csak tanácsolni, hogy tényleg mindenki legyen figyelmes és induljon el időbe. Ha van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor azt várom, mutatom is az elérhetőségeket. Jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez a süs felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Szeptember 2-a van, én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött, és bizony ma maradok is veletek egyedül, mert hogy Bredák Szandi egy kis mini szabadságra ment, ezért egyedül ébresztelek ma titeket, de ne aggódjatok, nem hagylak titeket jó kis témák nélkül, és itt vagyok, tudjátok, délelőtt 10 óráig a mikrofon mögött. Na nézzük is meg, hogy szeptember 2-ához milyen jeles napok, illetve évfordulók tartoznak. Ezen a napon ért véget a második világháború, a japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt. Ez volt 1945. szeptember 2-án. Az aláírás egyébként a Missouri amerikai hadihajó fedélzetén történt. A háború befejezésének az előzményei ugye az voltak, hogy 1945. augusztus 6-án, egyébként az pont a névnapom, illetve 9-én az amerikai légierő atombombát dobott Hiroshima, illetve Nagasaki japán városokra, főként ennek hatására a japán vezetés, ezután bejelentette, hogy elfogadja az európai háború lezárását követően Potsdamban összeült értekezlet nyilatkozatát. És mielőtt még tovább mennék, azt még nem mondtam, hogy a Dorinák és a Rebekák ünneplik a mai napon a névnapjukat. Isten éltessen titeket! Na nézzük is meg, hogy mi van még szeptember 2-án. J.R. Tolkien, angol nyelv és irodalom történész, valamint regényíró 53 évvel ezelőtt hunyt el, 1973. szeptember 2-án. Ő írta tehát a Gyűrűk urát. Nagyon-nagyon sokan szeretitek, ebben biztos vagyok. Engem egyébként valamiért sosem vonzott a Gyűrűk ura. Én mondjuk nem olvastam, csak filmben láttam. Nekem egy picit sok, pedig én szeretem egyébként az ilyen fantázia történetet, de valahogy valamiért nem volt kedvencem soha feltétlen a Gyűrűk ura. Na, de menjünk is tovább, mert hogy ma lenne 99 éves Csík Tibor olimpiai bajnok ökölvívó. Ő 1946-ban nyert először országos bajnokságot pehely súlyban, majd aztán harmad súlyban is első lett. Az 1948-as évi londoni olimpián 5 győztes mérkőzés után a harmad súly olimpiai bajnoka lett. Aztán még egy kis plusz érdekesség, ma van egyébként a vietnámi szocialista köztársaság nemzeti ünnepe. És ma ünnepli a 74. születésnapját Jimmy Connors, amerikai világbajnok teniszező. Connors a profi teniszsport egyik jelentős egyénisége, 1974-ben és 82-ben megnyerte a wimbledoni tornát, 74-ben győzött az ausztrál bajnokságon, és 5-ször volt az első amerikai nyílt bajnokságon is. Ezen kívül 1977-ben és 80-ban a WCT világbajnoka is volt, és megnyerte utána pedig a Mesterek tornáját. Aztán szülinapot ünnepel a mai napon Keanu Reeves is, libanoni születésű színész, a Matrix sztárja, meg hát egyébként még rengeteg más filmsztárja is. Ma lett 62 éves, egészen hihetetlen, Isten éltesse sokáig. 17 évvel ezelőtt pedig elhunyt Krisztóf Tibor színművész, szinkronszínész, sok más mellett Onedin magyar hangja volt ő. Kevés olyan rajzfilmet játszottak a mozik, illetve a tévék, amiben ő ne szinkronizált volna. Ez igaz a hazánkban vetített legnézettebb külföldi filmekre is. 2009. szeptember 2-án hunyt el. 61 évvel ezelőtt pedig megjelent a Beatles Yesterday című lemeze. És még amit mindenképpen kiemelnék, van még egy szülinaposunk, kereken 60 éves lett a mai napon, Salma Hayek mexikói születésű színésznő, aki egyébként forgatja a Nagyfiúk harmadik részét, ugye Adam Sandler oldalán. Nem tudom, hogy láttátok-e esetleg a Nagyfiúk 1-2-t, mi egyébként nagyon szeretjük, szerintem egy nagyon jó vígjáték, bár én megmondom őszintén, hogy alapvetően Adam Sandler filmjeit nagyon szeretem. Salma Hayek pedig ma lett 60 éves, Isten éltesse sokáig. Ezek voltak már a mai évfordulóink szeptember 2-án itt a Süsfelnapban a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. A Kuplung együttes Lép nem kell című dalával folytatjuk a műsorunkat, aztán jövök is vissza, és megnézzük, hogy milyen témákkal készültünk ma reggel. Maradjatok velem a folytatásban is!

Zenekar lép, nem kell című dala szólt itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában a Süss fel napban. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, a mikrofonnál Somogyi Bettit halljátok. Nézzük is meg gyorsan, hogy milyen témákkal készültem nektek ma reggel, hiszen ahogy említettem, Bredák Szandi ma elment egy kis mini szabadságra, úgyhogy én egyedül ébresztelek titeket, de délelőtt 10 óráig hozom nektek az érdekesebbnél érdekesebb témákat. 7 óra után megmutatom majd nektek azt a beszélgetést, amelyet Patek Edina kolléganőnk készített Orosz Lászlóval, Szigetszent Miklós Kulturális Oktatási és Sportbizottságának az elnökével augusztus 31-én a rendes nyilvános ülés után. A megtárgyalt napi rendi pontokról lesz szó, tehát 7 óra után, akkor mutatom meg nektek ezt az interjút. Aztán ma este 8 óra után kezdődik a Sziget Szelet című riportműsorunk. Egyébként ma pont én vagyok a Soros, és 7:30 és 8 óra között hozok majd nektek egy rövid részletet, hogy miről is lesz szó. Annyit egyébként elárulok, hogy ott jártam Szigetszent Miklóson az utolsó nyári táborban, amelyet a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetsége tartott, és Dolhai Andrással, a HEPESZ elnökével, illetve néhány gyerkőccel is beszélgettem. 7:30 és 8 óra között tehát hozok nektek a ma esti Szigetszeletből egy rövid kis részletet. Aztán pedig lesznek vendégeim is, érkezik majd hozzám 8 óra után Kőszegi Zsolt, a Dunaharaszti Laffert Kúria programfelelőse, és hozzá a legfrissebb őszi programokat. 8:30 után pedig vendégem lesz Pap László, méghozzá halásztelekről, ugyanis a halászteleki sípályán ingyenes nyílt nap lesz két szombaton is, egyébként szeptember 12-én és szeptember 19-én. Ingyenes pálya és oktatási bemutatók lesznek, de ezen kívül lesz személyre szabott tanácsadás minden korosztálynak. Pap László tehát a szervező lesz majd 8:30 után a vendégem. Aztán pedig még Flanek Emese kolléganőmet is beültetem, egy picikét az őszi depresszióról fogunk beszélgetni. Itt vagyok a mikrofon mögött, délelőtt 10 óráig tartsatok velem, a legtöbb beszélgetést pedig élőben, videós formában is láthatjátok majd a Lakihegy Rádió közösségi oldalain, a YouTube csatornánkon, illetve a Facebook oldalunkon. Ha pedig egyébként bármelyik témánkhoz hozzászólnátok, akkor 0620 95 95 107 Viberen írjatok. Most pedig elmegyünk egyet zenélni Szol Gáspár Lacitól a 80-as években, aztán pedig 7 órakor tudjátok majd a legfrissebb hírekkel folytatjuk, aztán pedig szétnézzük majd az utakon a következő órát, természetesen most is majd friss közlekedési infókkal kezdjük. Maradjatok velem ma reggel is, ez a Süss fel nap, az ébresztő műsorunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész, modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerő.

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Engedj a csábításnak.
2: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szauna estre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
1: Wow, Aqualand.
2: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
3: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
2: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
3: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Rajner M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot egy nyáron elfogadott törvénymódosítással hozta létre a kormány. A testület civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Kinevezték Bodor Ádámot a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának. 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztési Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Újra iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Washington szerint a műveletre azért van szükség, mert a perzsa állam továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és az amerikai csapatokat is támadja a térségben. Teherán közölte, hogy 2 halálos áldozata van a bombázásoknak, valamint bejelentette, hogy ellencsapásokkal válaszol az amerikai támadásokra. Folytatódtak a kölcsönös légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Az elmúlt nap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg orosz területen a légvédelem. Ez alatt Moszkva több helyen ukrán hajókat lőtt, valamint egy katonai bázist is megtámadott Odessa megyében. Volodymyr Zelenszkij szerint kritikus mértékűek az ukrán kikötők elleni támadások. Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese filmrendező. Az olasz kormány jelenleg azt a római palotát keresi, ahol megfelelő módon tudják tárolni és kiállítani a hagyatékot. A 83 éves Amerikában élő szicíliai származású művész a közelmúltban fogadta el az Olasz Akadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke.
5: Időjárás.
6: Napos idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
7: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a fotós dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
3: Somogyi Bettivel.

0: Alexandra Stan dala után következnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M1-es autópályán Győr felé az M0-as csomópont után a Biatorbágyi szakaszon egy műszaki hibás személyautó akadályozza jelenleg a forgalmat. A 18-as kilométernél a külső sávból a belső sávba kell besorolni. Ezen kívül pedig élénk a forgalom, azt írja az Útinform, az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Telítődnek a sávok az M3-as autópályán 60 és Gödöllő között, illetve az M0-as csomóponttól befelé is jelenleg lassabb haladásra kell készülnötök. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon jelenleg lassabb a haladás, az átterelt belső sávban viszont még úgy néz ki, hogy folyamatosan lehet haladni. Ezen kívül viszont sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, de a 11-es főúton Leányfalun és Szentendrén átvezető szakaszon is élénk a forgalom, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében az M0-as autóúti csomópont felé is jelenleg itt a térségünkben lassan tudtok autózni, de lassú a haladás a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán is, illetve a fővárosi szakaszán is jelenleg lassan tudtok haladni. Torlódás van a gyártelepi Hévát járónál is Sziget-Szent Miklóson, valamint a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is élénk forgalomra kell, hogy készüljetek. Ha van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor azt várom. Mutatom is az elérhetőségeket, vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Szeptember 2-a van, ez ma is a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, és ahogy már többször említettem, ma reggel egyedül ébresztelek titeket, de holnap már Bredák Szandit is visszakapom majd. Sziget-Szent Miklós Kulturális Oktatási és Sportbizottsága hétfőn augusztus 31-én tartott a rendes, nyilvános és zárt ülését. Patek Edina kolléganőnk az ülés után Orosz Lászlóval, a bizottság elnökével beszélte át a legfontosabb, megtárgyalt napirendi pontokat. Mutatom nektek most ezt a beszélgetést, hallgassátok meg, hogy miről is volt szó.
4: Az első számú javaslat a 16/2022 önkormányzati rendelet módosítására, valamint pályázat kiírása kiemelkedő tanulmányi eredményű szociálisan rászoruló tanulók támogatására a 2026-2027-es tanévre. Elnök úr azt mondta, hogy évek óta egy jól működő projekt ez, és nagy segítség is a gyermekek számára. Ezúttal mi várható majd?
5: Jó napot kívánok! Hát egy kicsi módosítás történt a rendeletben, de ez is pozitív módosítás volt, illetve egy kis pontosítás. A rendelet módosítása arról szól, hogy az általános iskolás tanulóknak 4,3, a középiskolásoknak 4,2-es tanulmányi átlagot el kell érniük, vagy a fölött kell lenniük. Ez azért van, mert már egyre több a pályázó, sajnos emelni kell ezt a szintet. Mindig vannak olyanok, akik 1-tizeddel maradnak le, és ez nagyon fájó. A következő módosításon pedig arról szólt, hogy a pénzügyi minimum összeget emeltük, illetve a rászorulók sorát növeltük, tehát rászorultsági okokat változtattunk. Ezek majd a pályázat kiírásban megtalálhatók lesznek azok számára, akik pályázni szeretnének, de élmény, hogy ebbe a nagy nehéz gazdasági helyzetbe azért erre jut a városnak.
4: A negyedik számú napirendi pont a Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkör kérelme. Évek óta azért vannak itt olyan kérdések, amik talán még a mai napig sem tisztázódtak. Most is volt ezek közül jó néhány. Kovács István, az elnök úr is részt vett a bizottsági ülésen. Ő maga is felszólalt. A és B verzió közül választhatott, hogy mit javasol majd a bizottság. Milyen javaslatot tett erre? Tette esetleg kiegészítést?
5: Hát az bizottság nehéz helyzetben van ezzel kapcsolatban, ugyanis tulajdonképpen egy jogi vita között állunk a tankerület és a saját tulajdonú csarnok között. nyilván a csarnoknak működési költségei vannak, a csarnok működési költségeibe részt kell venni azoknak, akik benn vannak, és ugye ott délelőtt az iskola használja ezt az egész sportkomplexumot, viszont a tankerület nem hajlandó szerződést kötni, nem hajlandó fizetni, mi meg nem engedhetjük meg magunknak, hogy a Sziget-Szent Miklósi gyerekek ellátás nélkül maradjanak. És ezt kihasználva mondjuk azt, hogy szinte állandó rendszerességgel, hosszas viták után fizetünk a rezsitámogatást, vagy támogatást ennek az egyesületnek, ami teljesen jogos az ő részéről természetesen. Itt a megoldás az lenne, és remélhetjük, hogy változások lesznek a tankerület élén, és újabb tárgyalásokra le tudunk ülni, hogyha a három résztvevő leülne, és tudna egy megállapodást kötni, akár egy megosztott költségviselésről is, de ez itt senkinek nem jó, hogy mindenki a másiktól várja el, hogy fizessen. Most a B-verzió mellett döntöttünk, ez nem egészen az, amit az SZKSK akart, és nem egészen az, amit a hivatal akart, ez egy közepes átmeneti megoldás, de nem megoldás, csak tűzoltás.
4: Az ötödik számú napirendi pont 2026 második és 2027 első félévi versenysport támogatási keret és IT-rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díja keret terhére önkormányzati pályázat kiírása. Elnök úr azt mondta, hogy kevés a keret, ettől függetlenül a pályázatot kiírják.
5: A keret mindig kevés, a keret szerintem 10 éve változatlan, reál értékében ez a felét se éri, ezt tudomásul kell venni. Azt is tudomásul kell venni, hogy egy profi sportklubnak az a pénzösszeg, amit tudunk adni, az túlélésre is kevés, de a rezsiszámlájára még kevesebb. Ennek ellenére legalább van. Ezt szoktam mondani. Én, amit ebben kapcsolatban nagyon hiányolok, az, hogy a sportkoncepció, amit évek óta szeretnék megcsinálni, az valahogy nagyon lassan nem készül el. Mondjuk azt, hogy nem készült el. Egy csomó ilyen koncepciónk van, amit hú, de azonnal meg kell csinálni, aztán sosem készülnek el. És így nagyon nehéz lesz az amúgy is minimális keret szétosztása.
4: Az egyebek napirendi pontban pedig a Nádasdy mozi további sorsa is téma volt. Idősebbik Nádasdy András ugye nemrég hunyt el. Milyen további sorsot szánnak a mozinak, illetve milyen ötletek voltak erre vonatkozóan?
5: Itt is részvétünk először is, és másodszorban pedig ez a mozi maga a város értéke. És csak egy ötletelést hallottunk itt, és kivételesen nem politikai ötletelés volt, hanem kifejezetten szakmai ötletelés, hogy hogyan lehetne ezt, mint értéket, mint értéktárt továbbvinni, hogyan lehetne fejleszteni. Tulajdonképpen határozatot nem hoztunk, véleményeket cseréltünk, egy csomó dologban egyet tudtunk érteni, ami nagyon ritka mostanában a testületnél, és további lépéseket teszünk, át kell gondolni a hivatalnak, át kell gondolni a város művelődési vezetésének, hogy mit tudnánk vele csinálni, hogy tudnánk csinálni, tárgyalni kell az új tulajdonosokkal, meg kell őket kérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék, és hogy tudnánk közösen egy felvirágzó művelődési központot kialakítani ott a környéken.
0: Sziget-Szent Miklós Város Kulturális, Oktatási és Sportbizottsága tehát augusztus 31-én hétfőn tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Az ülés után pedig Patek Edina kolléganőnk beszélgetett Orosz Lászlóval, a bizottság elnökével, a megtárgyalt napi rendi pontokról. Maradjatok velem a folytatásban is, ez még mindig a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Hamarosan jövök a mai nyereményjátékunknak a részleteivel.

0: FM 107
1: Lakihegy Rádió.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Gyere el a Borbély tüzép telepére és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság. Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Komoly zenei koncerttel ünneplik a város jubileumát Szigetszent Miklóson. A Városnapok rendezvénysorozatot októberben tartják abból az alkalomból, hogy idén ünneplik Szigetszent Miklós városá nyilvánításának 40. évfordulóját. A jubileumi programokhoz a helytörténeti gyűjtemény is csatlakozik, hiszen egyúttal Ádám Jenő zenepedagógus születésének 130. évfordulójáról is megemlékeznek. Mistándor muzeológus stádiónknak elmondta, ebből az alkalomból október 11-én több országosan elismert kórus is színpadra lép az Ádám Jenő alapfokú művészeti iskola hangversenytermében. Hozzátette, a szervezők egy különleges zenei programmal készülnek, amely méltó módon kapcsolja össze a város jubileumát és Ádám Jenő örökségét.
6: Az egyik fellépőnk az idén 25 éves Psalterium Hungaricum kórus lesz, ami Magyarország egyik legnagyobb református kórusa, úgyhogy ők is megtisztelnek minket a jelenlétükkel, valamint ellátogat hozzánk Berkesi Boglárka, Berkesi Sándor tanár úr lányának vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa, és hát maga Berkesi Sándor is reményeink szerint el fog tudni látogatni erre a rendezvényre. Ellátogat még hozzánk a 11. kerületi Köbölkút utcai Ádám Jenő zeneiskolának a kórusa. Ez a gyerekkórus idén elnyerte az Éneklő Ifjúság legjobb kórusa díjat, úgyhogy ők is azért egy eléggé kiemelkedő tevékenységet tudhatnak magukénak.
5: Különleges zenei programmal készülnek. Mistándor hozzátette, a közönséget másfél órás műsorral várják október 11-én a Városnapokra az Ádám Jenő alapfokú művészeti iskolában, amelynek keretében egy 1928-ban született mű, a Duo Fantázia csellóra és zongorára is felcsendül. Kiemelte, továbbá egy ismeretterjesztő előadással is készülnek, amely Ádám Jenő életét és munkásságát mutatja be. Hangsúlyozta, a programon az országosan is elismert kórusok mellett Szigetszent Miklósi zenészek is színpadra lépnek.
6: Valóban ingyenes, és mindenkit, aki a zene iránt érdeklődik és Ádám Jenő munkásságát valamennyire már ismeri, vagy szeretné megismerni, az mindenképpen jöjjön el, mert érdekes és nagyon különleges koncert várható az Ádám Jenő zeneiskolában, ahol egyébként a zeneiskolának a növendék gyermekei is föl fognak lépni, tehát a neves budapesti előadók mellett a szigetszentmiklósi zenészek is meg fogják majd tudni mutatni magukat ezen az eseményen.
5: Újra meghirdetik a diák támogatási ösztöndíjat. Ismét meghirdetik Szigetszentmiklóson a szociálisan rászoruló kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokat támogató ösztöndíj pályázatot. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a városban élő általános és középiskolás tanulóknak tanulmányaik eredményes folytatásához. A pályázat iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Az elmúlt időszakban évente átlagosan mintegy 50 diák részesült támogatásban. Az önkormányzat ezért a 2026-27-es tanévre is javasolja az ösztöndíj pályázat kiírását. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a pályázati kiírás egyes feltételei módosítottak. A bizottság az új feltételek alapján javasolta az ösztöndíj pályázat meghirdetésének elfogadását.
7: A rendelet módosítás arról szól, hogy az általános iskolás tanulóknak 4,3, a középiskolásoknak 4,2-es tanulmányi átlagot el kell érniük, vagy a fölött kell lenniük. Ez azért van, mert már egyre több a pályázó, sajnos emelni kell ezt a szintet. Mindig vannak olyanok, akik 1-tizeddel maradnak rá, és ez nagyon fájó. A következő módosításon pedig arról szólt, hogy a pénzügyi minimum összeget emeltük, illetve a rászorulók sorát növeltük, tehát rászorultsági okokat változtattunk.
5: Élményekkel és állatokkal folytatták a tábort Szigetszentmiklóson. A Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 7. hete új helyszínen a Buga udvarban folytatódott. A gyerekek ezúttal az állatok világával és a felelős állattartással ismerkedhettek meg játékos, élményközpontú programokon keresztül. A táborozók egyebek mellett a felelős állattartás legfontosabb szabályait sajátíthatták el, majd egy kvízben adhattak számot a megszerzett ismereteikről. A program különleges vendége volt Kisteleki Gergely és Haris Öjve Vera, akik interaktív bemutatón keresztül hozták közelebb a gyerekekhez a madarak világát. A hét során kézműves és mozgásos foglalkozásokra is volt lehetősége a táborozóknak, a gyerekek pedig saját fantáziaállatokat is megalkottak. A legnagyobb élményt a Kardos Lovas Iskolában tett látogatás jelentette, ahol a bátrabbak pónin lovagolhattak és bálára is mászhattak. A nagy melegben vizes játékokkal is kiegészítették a programokat, amelyek a mozgás mellett felfrissülést is biztosítottak.
1: Híreink.
5: Komoly rehabilitációs munka vár a következő hónapokban Szigetszentmiklós többszörös magyar bajnok dárc játékosára, Székely Penge párra. A térségi sportoló 2 óránként tornáztatja majd bal csípőjét nappal, ugyanis ülőideggyulladással diagnosztizálták. A jobb oldalon már 3 éve egy műtéten is átesett a csípőjénél a miklósi darcos, és elmondása szerint most azt próbálják elkerülni, hogy ezt a másik oldalon is meg kelljen ismételni. Penge elmondta, nagyon komolyan fogja venni a rehabot, és továbbra is tervez mellette mind edzeni, mind a legfontosabb versenyeken tábla elé állni.
8: Folyamatosan gyógytornára kell járjak, gyógytornás kezelésre, manuál terapeutás kezelésre, illetve itthon 2 óránként gyógytornázni. Plusz járok masszázsterapeutához is, és ez a kettő próbálja összerakni nekem azt, hogy ne kelljen műteni a bal oldalamat is. Próbáljuk felszabadítani a csípőt, illetve helyére rakni a dolgokat, amik ott vannak, csípőlapát és a többiek, illetve megszabadítani a baloldali idegpályát a gyulladástól, mert hogy be van gyulladva a teljes baloldali idegpályán az ülő ideg, úgy, ahogy van, ugye, ami a derékból lemegy egészen a láb részig.
5: Kikapott hazai pályán a Kaposvártól a DMTK a labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának 6. fordulójában. Az eddig 100%-os és az NB2-es feljutást célként kitűző kaposváriak már az első fél időben 2 gólos vezetést szereztek, a Dunaharaszti azonban nem adta fel, és még a szünet előtt egyenlített. A fordulás után aztán már nem tudott csodát tenni a térségi alakulat, és 2 további vendéggóllal 2-4-es kaposvári siker született. A DMTK ezzel 6 forduló után a 8. helyen áll a tabellán.
1: Időjárás.
5: Szerdán átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amely mellett több órás napsütés várható. Több helyen is kialakulhat záporzivatar. Az északira, északnyugatira forduló szél megerősödik. Délután 24-33 fokra számíthatunk. A nyugati határnál az alacsonyabb értékekkel.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetében,
9: életéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimúzeum.hu oldalra. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-éig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: A legfrissebb közlekedési információk jönnek is a Süss fel napban az ébresztő műsorunkban. Az M0-áson a déli szektorban a Nagy Duna hídon történt sajnálatosan egy baleset. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 15-ös kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Ez a reggeli erős forgalomban már bizony torlódást okoz. Már az M51-es csomóponton lelassult a haladás. Ha tehetitek, akkor próbáljátok meg azt a szakaszt elkerülni. Ezen kívül élénk a forgalom továbbra is az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Telítődnek a sávok az M3-as autópályán 60 és Gödöllő között, valamint az M0-as csomóponttól befelé is jelenleg lassabb haladásra kell készülnötök. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán pedig Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon számítsatok lassabb haladásra. Aztán torlódás van itt a térségünkben a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán. Végig nagyon lassan tudtok autózni, illetve az 510-es úton Taksony és Dunaharaszti között is jelenleg élénk a forgalom, és torlódás van az 51-es úton is Dunaharasztitól kezdve. Valószínűleg ez az M0-as déli szektorában történt baleset miatt alakult ki. Vezessetek figyelmesen, kitartást, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a Süss fel nap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szeptember 2-a szerda reggel van, a mikrofon mögött pedig Somogyi Bettit halljátok. Tudjátok, ma van az a nap, hogy Bredák Szandi egy mini szabadságra ment, ezért ma egyedül ébresztelek titeket. A következő fél órában hoztam nektek egy részletet a ma esti Sziget-Szelet című riport műsorunkból. A mai hét egyébként pont egy olyan hét, amikor én csinálom a Sziget-Szeletet, és kint jártam, képzeljétek el, múlt héten a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének az utolsó Sziget-Szent Miklósi nyári táborában. Elképesztően érdekes volt, nagyon jó kis halakat fogtak a gyerekek, illetve ezen kívül rengeteg kiegészítő programmal is készültek a szervezők. Beszélgettem Dolhai Andrással, a PESZ elnökével, illetve néhány kisgyermekkel is. A teljes adást este 8 óra után tudjátok ma este meghallgatni, most viszont hoztam nektek a mai Sziget-Szeletből egy rövid kis részletet, egy kis ízelítőt, hallgassuk meg együtt.
3: A 2026-os év utolsó nyári táborát tartjuk Sziget-Szent Miklóson, ahol 57 gyerek vesz részt.
0: Az igen, egyébként tényleg ez egy szép létszám. Én is, hogy így körbenézek, azért látok vidám gyerekeket, van, aki csocsózik, meg lufiznak, meg tényleg nagyon jól érzik egyébként magukat. Mindenki hazamegy, vagy ez hogy néz ki, ez ilyen bejárós tábor, vagy itt is lehet aludni?
3: Bejárós tábor is, és természetesen itt is lehet aludni, hogy a megyéből több helyről is érkeznek gyerekek, vagy akár a szomszéd falvakból, nekik lehetőségük van, hogy itt tudjanak aludni. A 20 főre van lehetőség, hogy meg vagyunk ágyazva, de attól függetlenül tudunk bővíteni, mert matracokat is tudunk lerakni, de most erre nem volt szükség, tehát elférünk az itt alvásra is.
0: Most éppen ugye a tábor harmadik napja van, mesélj egy kicsit, hogy eddig milyen programok voltak, meg milyen élményeket gyűjtöttetek, és mi vár még majd a gyerekekre a hét második felében?
3: Ugye azt tisztáznunk kell, hogy horgásztáborról van szó, ahol többségében a horgászatról szól, minden, ami a horgászattal kapcsolatos, a halfogástól, a szerelésig, a élővilágról, mik vannak a vízben, ugye nem csak halak vannak, más egyéb élőlények, más egyéb növények. Meg aztán beszéltünk, tegnap volt egy nagyon jó programunk, volt egy vadászhölgy, aki bemutatót tartott nekünk a vadon élő állatokról, bemutatta az állatokat, bemutatta a vadászpuskát, hogyan lövik le. Itt nagyon érdekes kérdések hangzottak el felé is, de őket is érdekelte ez a program, és örömmel vették, kipróbálták a puskát, ugye, amit a vadászok használnak, de ez, hogy is fogták, nem tudom a szakmailag pontosan megmondani, hogy ez egy hatástalanított puskáról beszélünk, tehát véletlenül sem lehet vele lőni, imitálja a vadászatot, távcsővel van ellátva.
0: De akkor a gyerekek bátrak voltak, mertek kérdezni, tehát abszolút ilyen interaktív program volt.
3: Meg is lepődött egy kicsit az előadó, mert sokkal aktívabbak voltak a gyerekek, mint ahogy ő is számított rá, és nagyon sokat kérdeztek, és részt vettek. Hát ugye ki volt állítva itt, azért tényleg minden áll, nem csak állat, tehát a üregi nyúltól kezdve, a muflonig, mindenféle őzike, tehát fácántól kezdve, tuzok, tehát minden.
0: És milyen programok lesznek még, mondjuk így akkor a holnapi napon, meg a holnap utánin?
3: Holnapi napra ugye elég meleget mondtak, mi beterveztünk egy mozit délutánra, a délelőtt egy pici horgászat, az még könnyebb nekik, meg most már azért harmadik napra fáradnak a gyerekek is. Délutánra egy mozi van, utána, hogyha marad idő, akkor még horgászni fogunk, ez biztos. Ma meg még érdekes programok lesznek, vannak olyan gyerekek, akiknek nincs még horgászvizsgájuk. Ugye, amúgy is minden héten horgászvizsgát tartunk Szigetszentmiklóson szerdai napokon, 16 óra kezdettel, ez ma sem fog változni, és a táborozó gyerekeknek is van, aki már betöltötte a 10. életévét, és nekik is lehetőségük van egy 20-25 perces oktatás után horgászvizsgájukat megcsinálni.
0: Akkor jól emlékeztem, igen, én is, hogy tavaly is ugye beszéltünk erről, hogy van lehetőség a táborban is letenni ugye a horgászvizsgát. És mint mondtál, 10 éves kortól, vagy 12?
3: 10 éves kortól lehet horgászvizsgát tenni, 15 éves kortól megkötelező.
0: Igen, mert egyébként ugye azt mondtad is, hogy maga a vizsgák, majd mindjárt bővebben is rátérünk, itt Szigetszentmiklóson minden szerdán van ugye erre lehetőség, és teljesen ingyenes.
3: Minden szerdán 16 órától. Most legutóbb is egyik posztomban én is kihangsúlyoztam, hogy a vizsga az ingyenes volt, aki megkérdezte, hát ez eddig is az volt. Valóban így van, és amiért kihangsúlyozom, azért van, mert többen megijednek, meg sajnos tapasztaltunk olyat is, hogy valakik ezért ellenszolgáltatást kértek, nincs ilyen. Tehát nem kell a vizsgáért fizetni senkinek sem, a vizsgát meg lehet tenni. Amiért max utána fizetnek a horgászok, ha kiváltják az állami jegyüket, meg kiváltják a horgászkártyájukat. Ugye egy horgászkártya 2200 forint, 5 évig érvényes, az államegyet, aki váltja, következő január 31-ig érvényes, egy felnőtt horgász esetében ez 15600 forint, ha papír alaput vált, hogy itt is áttértünk már a app használatára, ott pedig 15000 forintért tudja ezt megvásárolni.
0: Meg arról is beszéltünk már ugye talán korábban, hogy annyira nem nehéz ez a vizsga, tehát nyilván egy picit kell rá tanulni, de itt mondtad is, hogy gyerekek is például, mondjuk ők lehet, hogy jobban benne vannak, de hogy 20-25 perces oktatás után, ha ügyesek, akkor meg tudják csinálni.
3: Igazából azért tartom az oktatást, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy emlékeztető, jobban rögződjön nekik is, hogy mit kell tenniük egy horgásznak, és az oktatást megtartom, akkor fogják tudni, hogy egy halőrrel találkoznak, akkor hogyan viselkedjenek ők is vele, és mit kell megtenniük, hogy ne ütközzenek szabálytalanságba. Nem mondanám ennyire, hogy könnyű a vizsga, mert vannak halak, meg kell nézni őket, de ezeket bemutatjuk szintén az oktatás során, és meg fogják ismerni, mert ugye az tény, hogy a vizeinkben lévő halak közül nem mindegyiket találkoznak a horgászok minden nap, így nem mindegyiket rögtön tudják megismerni, de vannak jellemző tulajdonság halaknak, amitől ha elmondjuk nekik, akkor meg fogják hegyezni.
0: Itt vagyok továbbra is Szigetszentmiklóson a horgásztáborban, és itt ül mellettem Adél, aki egy nagyon különleges pillangót fog a kezében. Árul, de hol találtad ezt a pillangót?
4: Hát a vízből szedtem ki.
0: Egyébként már egy ideje itt sétálgatsz vele, nem akart egyáltalán elrepülni?
4: Nem.
0: És mesélj, te hanyadik alkalommal vagy itt a horgásztáborban?
4: 5.
0: Mit szeretsz benne?
4: Foghatok sok halat, van tájcsi.
0: Tájcsi tetszett különösen? Vagy tetszik, azt szereted?
4: Igen.
0: És melyik programot várod még a héten a legjobban?
4: Hát azt mondták a lányok, hogy megyünk lepkekertbe is.
0: Igen, erre tippeltem volna így, hogy fogod a pillangót, hogy valószínűleg a lepkekert lesz neked nagy kedvenc. Most pedig már itt vagyok a Duna parton, és itt áll mellettem Fátrai Nóra. Ha jól hallottam, te ma fogsz vizsgázni. Mikor döntötted el?
5: Tavaly is, meg előtte is gondolkoztam, hogy szeretnék-e vizsgázni, de hát gondoltam, hogy ha már öcsém is levizsgázik, akkor én is megpróbálom.
0: Kettem most a tesóddal együtt, és akkor ezek szerint, ha jól hallottam, ez már neked a sokadik táborod?
5: Ez már a harmadik.
0: Mit szeretsz a horgászatban?
5: Nekem már régen a szüleim is nagyon, amikor már megszülettem, akkor is elvittek a labból horgászni, még amikor anyukám hasába voltam is voltam, és nagyon szeretem a horgászatot. Nagyon szeretem, hogy csöndes, mindenki csöndben van, és nagyon nyugodtan tudsz horgászni.
0: Mi az, amit szeretsz a táborban? Nyilván a horgászaton kívül még, mert ugye számtalan más kiegészítő program is van, meg hát ugye szerintem, ami nagyon fontos, hogy egy nagyon jó közösségi program.
5: A nyári tábort jobban szeretem egyébként, mint a tavaszit. Hát itt vannak ugye mellékprogramok is, például reggel így volt tájcsi, meg minden. Nagyon szeretem, hogy így úgy horgászhatunk, hogy segítők is vannak velünk, és tényleg bármi nem sikerül, tudnak nekünk segíteni.
0: Vagy a második egyébként már, aki a tájcsit említette, úgyhogy ezek szerint úgy látszik a tájcsi nagy kedvenc így a gyerekek körében, igaz?
5: Nagyon vicces volt, mert ugye reggel is mindenki azt mondta, hogy úgymond, hogy felpofoztuk magunkat. Igazából nagyon vicces volt. A tájcsi is még igazából soha nem hallottam róla, de most, hogy kipróbáltuk, nagyon tetszett.
0: Sok sikert kívánok nektek akkor a vizsgához. Itt van velem Szonya is, te azért egészen picike vagy, ugye a hallgatók nem látják, de azért valljuk, hogy te azért most leszel még csak majd 6 éves. Mit szeretsz igazán a horgásztáborban?
6: A halakat.
0: Apával jöttél, látom, a tesóiddal együtt. Meséled, milyen halat fogtatok?
6: Farint.
0: Hát nagyon ügyesek vagytok, és apával meg a tesóiddal így együtt fogtad?
6: Apa húzta. Én halam.
0: Büszke lehetsz magadra. Jössz máskor is majd?
6: Igen.
0: Milán, te nagyon lelkes voltál, hogy mindenképpen szeretnél interjút adni. Mit szeretsz nagyon a horgásztáborba, illetve eddig mennyi halat fogtál?
7: Nagyon sokat.
0: A kedvenc halad?
7: A szárny, vagy a vörös szárny.
0: Még azt áruld el nekem, hogy milyen programot vársz még nagyon?
7: Meg a csónakázás.
0: Ha kíváncsiak vagytok a teljes beszélgetésre, ma este 8 óra után is tartsatok a Lakihegy Rádióval és a Sziget Szelet című riport műsorunkkal. Most a folytatásban pedig maradjatok a Lakihegy Rádió ébresztő műsorával, a Süsfelnappal. A következő fél órában vendégem lesz Kőszegi Zsolt, a Dunaharaszti Laffert Kúria programfelelőse, és hozza a legfrissebb őszi programokat, amik közül válogathattok. Tartsatok velem, mindjárt visszatérünk.
8: Rajtam egy napszempa, nem áll jól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk

0: nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, folytatódtak a légicsapások Oroszország és Ukrajna között. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Ezentúl attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon bűncselekményből származhatott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Európai körútján ma Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz. De egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. A lipcsei repülőtér elleni merénylet kísérlet körülményeiről tárgyalnak ma az EU és a NATO vezetői. A német belügyminisztérium Oroszországot tette felelőssé az augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónnal megkísérelt akcióért. A berlini vezetés közölte, hogy bezárja a bonni orosz konzulátust és a berlini orosz házat, valamint szigorítják az orosz állampolgárok beléptetését Németországba. Moszkva szerint ez csak ürügy az orosz ellenes lépésekhez. Folytatódtak a légicsapások Oroszország és Ukrajna között. Tegnap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem, miközben Moszkva hajókat lőtt a Fekete-tengeren. Megtámadtak egy katonai bázist is Odessa megyében. Éjszaka is folytatódtak az amerikai bombázások iráni célpontok ellen. Irán válaszul rakétákkal és drónokkal támadta a térségben lévő amerikai támaszpontokat. Washington azzal magyarázta a bombázásokat, hogy Irán továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és támadja a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatokat. Még nincs késő, hogy a pusztítás helyett a teremtett világ védelméért dolgozzon az emberiség. Ezt mondta 14. Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján. A katolikus egyházfő valódi környezetvédelmi fordulatot sürgetett, hangsúlyozva, hogy az egyén és a közösség egyaránt felelős a világ eredeti összhangjának megóvásáért. A Teremtésvédelem világnapját 2015-ben Ferenc pápa vezette be. Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között. Az érintett szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a győri fővonalon késésekre kell számítani.
3: Időjárás.
4: Napos idő lesz, estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Ez a Süspel nap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
2: Somogyi

0: Jönnek is a legfrissebb közlekedési információk itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában a Süsfelnapban. Az M0-as autóút déli szektorában a Hárosi Duna hídon, az M1-es autópálya felé vezető oldalon történt egy baleset, a 15-ös kilométernél a belső sávot foglalják el jelenleg a sérült járművek, a torlódás már meghaladta 10 kilométert. Ha tehetitek, választatok másik útvonalat, hiszen ahogy én is nézem a térképen, csupa piros itt a térkép az M0-as déli szektorában, arra szólva lépésben lehet csak autózni. Egyébként ez a baleset hatással van az 51-es út forgalmára is. Dunaharasztitől kezdve, sőt még lejjebb Taksonytól kezdve, ott is élénk a forgalom, és csak arra szólva tudtok autózni. Nem csak ott van egyébként lassú haladás, hanem a Csepeli útnak a Szigetszentmiklósi szakaszán is, illetve a Gerinc úton is Szigetszentmiklóson gyakorlatilag végig nagyon lassan tudtok autózni. Torlódás van a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is, ott is lassan lehet jelenleg haladni. Hát elmondhatjuk, hogy bizony térségünk legtöbb útja elesett jelenleg így szeptember 2-a reggel. Vezessetek figyelmesen, és várom továbbra is a közlekedéssel kapcsolatos infótokat. Jönnek is az elérhetőségek, vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk, én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, és megérkezett vendégem, ahogy korábban is ígértem. Itt van velem Kőszegi Zsolt, a Dunaharaszti Laffert Kúria program felelőse. Szia, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt kívánok a hallgatóknak is, és neked is természetesen.
0: Köszönöm. Hát hihetetlen, hogy ismét eltelt egy hónap, és most már bizony szeptember van, elkezdődött az ősz a Dunaharaszti Laffert Kúria életében is. Milyen programokkal készültök?
3: Hát először is még visszatérnék egy kicsit a nyárra, mert szerencsére nagyon mozgalmas, sűrű nagyon volt. Pörgős és nagyon izgalmas és érdekes nyarat tudunk magunk mögött. Nagyon hálásak vagyunk mind a produkcióban résztvevő művészek, előadók és mindenkinek, és hát főleg a közönségnek, mert hogy most így tegnap csináltunk egy ilyen kis kicset, de hát ilyen jó néhány ezer ember megfordult nálunk a nyári hónapok alatt, és ezért nagyon hálásak vagyunk, mert egy dolog, a legfontosabb dolog persze, hogy ők jól érezték magukat, de a másik az, hogy igazolódni látszik az, hogy van értelme annak, amit csinálunk, és ez a legjobb visszajelzése a munkánk értelmének, hogy eljönnek, eljöttök, jól érzitek magatokat, és viszitek a Laffert Kúria hírét.
0: Hát nagyon jó kis gyerekprogrammal zártátok a nyarat tulajdonképpen, ugye volt a Disney piknik, meg előtte ugye a baktai indiánk is volt.
3: Persze, és nagyon jól érezték magukat a gyerekek, tehát hogy hú, nagyon piknikeltek, feküdtek a füvön, hoztak pokrócokat, és konkrétan bokáig festékesek voltak a Laffert.
0: Hát úgy kell, azt nem baj.
3: Éven a bakta is programnál is. Na nézzük a szeptembert, mert hasonlóképpen izgalmas és érdekes lesz szerintem. Rögtön úgy kezdünk, hogy a hétvége Dunaharasztiban a Dunaharaszti Városi Napokról szól. A szokásos három napos rendezvény a városban, a Várossá válásunknak a 26. évfordulóját ünnepeljük konkrétan. Szerencsére most már rendszeresen a Laffert Kúriában nyílik meg a Városnapok, és mégpedig az Egy év képekben című fotókiállításról is Tóth Gábor, a Dunaharaszti Online fotósának és szerkesztőjének a kiállítása lesz. Ő az általa kiválasztott, az elmúlt egy év Dunaharaszti városban általa fotózott fotókból lesz majd egy tárlat, ahol is mindenki láthatja magát, vagy ismerőseit, vagy az elkapott pillanatoknak
0: örülhet. Biztos nincs egyébként könnyű dolga, mert tényleg annyira rendezvényetek van, és annyi jó kép, hogy egyszer mondta is nekünk korábban, hogy hát nehéz
3: nem,
0: a válogatás.
3: Nem is tudom, de szerintem ez biztos, hogy úgy szortírozza, hogy amikor az esemény után nézi át a képeket, és akkor biztos, hogy félre rakja valami tasakba, hogy ez majd oda jó lehet, mert hogy olyan életkép, meg olyan jó sikerült. Na de ebben még nem lesz vége ennek a pénteki napnak, mivel hogy 7 órától Falusi Marian és a Sárik Péter trió jazz kívánság műsora lesz. Kint természetesen a kertben, mert gyönyörű az idő, nagyon jó a hangulat, de ez is természetesen a Városnapok megnyitójának a része. Ez a rendezvény ez ingyenes, úgyhogy mindenki szeretettel várunk. Nagyon érdekes lesz ez a jazz kívánság műsor. A Mariannak és a Sárik Péteréknek három albumot készítettek már ilyen jazz kívánság műsor címen. Tehát van bőven miből választaniuk, úgyhogy szerintem érdemes lesz eljönni egy kicsit kikapcsolódni.
0: De erre akkor nem is kell előzetesen regisztrálni.
3: Semmi,
0: csak oda
3: persze,
0: kell menni.
3: Persze. Én azt ajánlom, hogy 6 órakor kezdődik a kiállítás megnyitó, érdemes 6 óra előtt egy kicsit oda jönni, megnézni a kiállítást, inni egy kávét, vagy egy üdítőt, vagy enni egy fagylaltot, és akkor 7 órától pedig kezdődik a koncert.
0: Itt kezdődik tehát a negyedike péntek.
3: A negyedike péntek, és akkor az a városnapok az utána átköltözik, vagy hát elfoglalja a klasszikus helyét, mégpedig a Baktai teret, és akkor szombaton is, meg vasárnap is koncertek, kirakodó vásárok, lecsófőző verseny, futóparti.
0: Rengeteg program lesz, igen, minden, ugye a hazai tímával a Dunaharaszti önkormányzat kommunikációs munkatársával beszéltük.
3: Tehát délelőtt 10 órától minden nap őrületes mennyiségű és szerencsére jó minőségű programokat.
0: Így van, de azért
3: szolgálni.
0: Amellett sem mehetünk el, hogy te is fel fogsz lépni a zenekaroddal, ugye,
3: ja,
0: vasárnap
3: igen,
0: este majd. Azért ezt is megemlíthetjük.
3: Ja, vasárnap fél hétkor a Kókler című triumvirátussal fogunk játszani, mert most egy kicsit ki fog bővülni, mivel hogy Nagy József barátunk emlékére, aki nagyon jó barátom, zeneszerző, és nagyon híres, neves és megbecsült blueszenész. Eljátszunk majd néhány dalt, és épp ezért Ortvágy Laci barátom, Csizmondi Abubu barátunk, és az őrit, hogyha szaxofonnal fog minket kiegészíteni, és így a sima, ücsörgős kókleresből egy ilyen kis blúzos, zenekaros kóklerekké fogunk válni vasárnap. Kora este.
0: Kicsit más lesz, igen,
3: teljesen
0: mint előtte.
3: Más lesz. Teljesen más lesz.
0: Na, és mivel készültök még szeptemberben a Laffert Kúriában?
3: 8-án kedden, az is, hát az nagyon érdekes lesz. Nyitrai Gergő nevezetű fiatalembernek lesz a harmadik a koncertje. Azt kell tudni a Gergőről, hogy 13 éves, a Paksi Pro Artis Művészeti Iskolának a nemzetközileg ismert és elismert is ifjú művésze. Bach, Strauss, Hakkonen és Hermosa művei csendülnek majd fel. Itt ez is ingyenes lesz a rendezvény, ez szerintem szintén érdekes, és nem csak a komoly zenekedvelőknek, hanem maga az, hogy egy 13 éves gyerek, aki már a...
0: Teljesen
3: 13 éves koromban szerintem, jó, hát azt tudtam, hogy vannak fekete meg fehér billentyűk, de hogy az ember azt felvegye, és még húzogassa, tologassa, ez
0: van.
3: Elképesztő.
0: Hát meg nemzetközi sikerei is vannak egyébként.
3: Így van,
0: most
3: pontosan, így van. Tehát, hogy pont az, hogy 13 évesen már volt valahol. Tehát, hogy ez hű.
0: És akkor mi lesz még? Mert hogy most még csak 13
3: így
0: éves,
3: van,
0: igen. És akkor ez is teljes egészében ingyenes.
3: Így van,
0: a
3: így van, így van. Uh-huh. 12-én szombaton egy új kezdeményezés indul a Laffer Kúriában, mégpedig a Handpen a kertben nevezetű program lesz, ahol is Víg Levente, Levis.
0: Igen, ő már egyszer volt a vendégünk.
3: Már
0: régen,
3: igen, Sziget-Szegedkós illetésekül. Egy ilyen meditációs hangulatteremtés lesz a kertben, tehát ez is egy ingyenes program, most még per pillanat megnézzük, hogy működik minden, és az a tervünk Levissel, hogy ezt ilyen havi rendszerességgel
0: fogod,
3: és akkor megpróbálom különböző workshopokat hozzákötni, tehát hogy nem csak a zene, hanem a handpan szellemiségéhez kapcsolódó bármi más pszichológiai, vagy éppen filozófiai, vagy éppen nem tudom, létéstechnikai workshopot, vagy valami ilyesmit hozzácsatolunk, és akkor így még izgalmasabb és még érdekesebb tud lenni ez a program.
0: Hát meg sokan szerintem egyáltalán nem is nagyon ismerik, tehát ez arra is tényleg jó, hogy kicsit közelebb hozza ugye az emberekhez.
3: Meg hogy egy kicsit ilyen kis chillbe kerüljön az ember, mert
0: igen,
3: hogy miért
0: kapcsol.
3: Ne. Az sosem árt. Az sosem,
0: hát sosem árt, ez igaz. Na, és akkor,
3: akkor szeptember 18-án pénteken, hát elég érdekes koncert lesz például, mert Ian Siegel nevezetű brit blues zenész Európa szerte, sőt, hát mondhatni, hogy a bluesberkekben globálisan ismert blues zenészről van szó. Jöjjön el pénteken a Laffert Kúriába, szóló koncertet fog adni. Az a helyzet, hogy éppen, tehát már évek óta próbálkozom avval, hogy megpróbáljuk ide csábítani, mert évente egyszer egy pár napra meg szokott elérkezik Magyarországra, mert van a Brain Dogs nevezetű zenekar, ahol is Tom Waits dalokat játszanak annak a kapcsán szokott jönni, és akkor közben ad szóló, vagy pedig éppen saját zenekaros koncertek. És 4-5 napig van Magyarországon, na most ebből az egyik napot sikerült megcsípni. Úgyhogy ez egy elég különleges koncertre nézünk elébe. Minden bizonnyal, ahogy én ismerem a Szigelt, úgyhogy autentikus és különleges híres és nagyon klassz dolgokat fog eljátszani a sajátjaiból is természetesen.
0: Uh-huh. Ez viszont akkor egy belépős program, ez belépős, ha jól gondolom.
3: 5000 forintos, tehát ez majd az eventnél is majd lehet a linket megtalálni, uh-huh. és akkor ott meg lehet vásárolni jegyeket. Így van. Másnap, szombaton, 10 órától Baktai Indián Klub lesz, ahol is az aktuális téma az India lesz, uh-huh. de erről majd is a Panna barátom még előtte fog beszélni bővebben. Este 6:30-tól pedig Emlékek a partról című a Szigetet már körbe járó Jakab Gergő filmre, és akkor rávettem, hogy akkor most jöjjenek át a víznek a másik partjára, és Dunaharasztiban nálunk a Laffert Kúriában mutassák majd be ezt a filmet. Minden bizonnyal a Dunaharasztinak is van érdekeltség, és vannak érdeklődők, és vannak emlék tulajdonosok a Halászkert és az Árpád stranddal kapcsolatban, úgyhogy szerintem látványos lesz mindenkinek. Ez is ingyenes lesz ez a rendezvény, úgyhogy lehet jönni.
0: Igen, igen. Írjátok, hogy regisztrációhoz kötött, azért hát nyilván
3: a létszámot tudjuk valamelyest kordánban tartani, és vannak regisztrációk, vannak már jelentkezések szerencsére, de hogyha véletlenül valaki elfejtett regisztrálni, hát szerintem nyugodtan eljöhet.
0: Jól van.
3: A 23-án szerdán egy fermentálás workshop uh-huh. lesz a Laffert Kúriában, ahol is elméleti, gyakorlati alapképzés kaphatnak a jelentkezők. Tavasszal már volt, nagyon nagy volt az érdeklődés, konkrétan akkor, ahogy nem, tehát, hogy többen jelentkeztek, mint amennyit ez a workshop maga elbír.
0: Tele volt a terem.
3: Így van, úgyhogy aki szeretne, az igyekezzen és csekkoljon be, mert elfogynak a helyek.
0: Igen, lesz egyébként kóstoló is, pont most
3: lesz, igen, lesz kóstoló is, és hát mindenki saját magának össze tud ügyeskedni uh-huh. egy aktuális dolgot, amit ma haza is vihet.
0: Megtanulja, hogy kell legalább,
3: megtanulja, hogy kell. Tehát nagyon, nagyon érdekes és klassz lesz. 26-a szombat, itt egy újabb kiállítás megnyitó lesz, Nógrádi Kis Magdóla festőművész kiállítás lesz. Itt még most alakulnak uh-huh. a dolgok, hogy ki le fogja megnyitni, mert a művésznő külföldön tartózkodik, de holnap vagy holnap után lesz ez pontosítva, úgyhogy mindenkit megkérek, hogy nézegesse a Laffert Kúria oldalát, uh-huh. a Laffert Kúria hozzá vagy elérhetőségeit, és mindenféleképpen minden hírről tájékoztatni
0: fogok. Igen, ott egyébként is minden fontos info fönt van.
3: Így van, igyekszünk, úgyhogy mindenkit megtámadni az információinkkal. És körülbelül így nézünk ki, azt hiszem, uh-huh. szeptemberre.
0: Hát azért elég sűrű lesz a szeptemberetek is, de várunk majd egy hónap múlva újra, mert az is olyan gyorsan el fog rohanni, és akkor majd beszélünk az októberi programokról. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kőszegi Zsoltnak, a Dunaharaszti Laffert Kúria program felelősének.
3: Köszönöm is a lehetőséget, minden jót kívánok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624-739-499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Iskolanyitogató délutánnal készültek a NANÉV kezdésre. Iskolanyitogató délután szervezett a lendő első osztályosoknak a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola augusztus 27-én. A gyermekeket és szüleiket Vavra Mária igazgatóhelyettes köszöntötte, majd a lendő osztályfőnökök, napközis tanítók és fejlesztő pedagógusok vezetésével megismerkedhettek az iskolával. A kisdiákok játékos foglalkozásokon vettek részt, közben megismerkedtek lendő osztálytársaikkal és pedagógusaikkal, valamint átvehették tankönyveiket is. A program célja az volt, hogy a gyerekek még a tanév kezdete előtt bepillanthassanak az iskolai életbe, és magabiztosabban készüljenek az első tanítási napra. Az első osztályosok szeptember 1-én kezdték meg az új tanévet. Komoly zenei koncerttel ünneplik a város jubileumát Sziget-Szent Miklóson. A Városnapok rendezvény sorozatot októberben tartják abból az alkalomból, hogy idén ünneplik Sziget-Szent Miklós városá nyilvánításának 40. évfordulóját. A jubileumi programokhoz a helytörténeti gyűjtemény is csatlakozik, hiszen egyúttal Ádám Jenő zenepedagógus születésének 130. évfordulójáról is megemlékeznek. Mistándor muzeológus stádiónknak elmondta, ebből az alkalomból október 11-én több országosan elismert kórus is színpadra lép az Ádám Jenő alapfokú művészeti iskola hangversenytermében. Hozzátette, a szervezők egy különleges zenei programmal készülnek, amely méltó módon kapcsolja össze a város jubileumát és Ádám Jenő örökségét.
9: Az egyik fellépőnk az idén 25 éves Psalterium Hungaricum kórus lesz, ami Magyarország egyik legnagyobb református kórusa, úgyhogy ők is megtisztelnek minket a jelenlétükkel, valamint ellátogat hozzánk Berkesi Boglárka, Berkesi Sándor tanár úr lányának vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa, és hát maga Berkesi Sándor is reményeink szerint el fog tudni látogatni erre a rendezvényre. Ellátogat még hozzánk a 11. kerületi Köbölkút utcai Ádám Jenő zeneiskolának a kórusa. Ez a gyerekkórus idén elnyerte az Éneklő Ifjúság legjobb kórusa díjat, úgyhogy ők is azért egy eléggé kiemelkedő tevékenységet tudhatnak magukénak.
8: Különleges zenei program programmal készülnek. Mistándor hozzátette, a közönséget másfél órás műsorral várják október 11-én a Városnapokra az Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskolában, amelynek keretében egy 1928-ban született mű a Duo Fantázia csellóra és zongorára is felcsendül. Kiemelte, továbbá egy ismeretterjesztő előadással is készülnek, amely Ádám Jenő életét és munkásságát mutatja be. Hangsúlyozta, a programon az országosan is elismert kórusok mellett szigetszentmiklósi zenészek is színpadra lépnek.
9: Valóban ingyenes, és mindenkit, aki a zene iránt érdeklődik, és Ádám Jenő munkásságát valamennyire már ismeri, vagy szeretné megismerni, az mindenképpen jöjjön el, mert érdekes és nagyon különleges koncert várható az Ádám Jenő zeneiskolában, ahol egyébként a zeneiskolának a növendékei is föl fognak lépni, tehát a neves budapesti előadók mellett a szigetszentmiklósi zenészek is meg fogják majd tudni mutatni magukat ezen az eseményen.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt.
0: A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Ez a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
0: Somogyi Betti.

0: Folytatjuk a sűs felnapot a legfrissebb közlekedési információkkal. Korábban ugye történt egy nagy baleset az M0-as autóút déli szektorában, a Hárosi Dunahídon, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 15-ös kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek továbbra is. A torlódás már közel 15 kilométeres. Elképesztő, ha tehetitek, akkor kerüljetek. Egyébként ez a baleset ugye térségünk útjaira is elég komolyan hatással van. Mindenhol arra szólva és lépésben tudtok autózni. Az 51-es úton már Dunavarsánytól kezdve torlódás tapasztalható, de az 510-es úton is még lassú a haladás, valamint egyébként a műúton Szigethalomnál, illetve a Taksony vezérhídon is jelenleg lassan tudtok autózni, és a Csepeli út, Sziget-Szentmiklósi és fővárosi szakasza is jelenleg nagyon lassan autózható. Torlódás van a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, illetve Sziget-Szentmiklóson a Gerinc úton is. Vigyázzatok magatokra, kitartást kívánok mindenkinek, aki jelenleg a dugóban ül, vezessetek óvatosan.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok továbbra is minden kedves Lakihegy Rádió hallgatónak, ez még mindig a Süs Felnap, az ébresztő műsorunk. Én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, és megérkezett vendégem is. Itt van velem Papp László, méghozzá a Sports for Kids tulajdonosa, mert egy nagyon jó kis izgalmas témáról beszélgetünk. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm én is a hallgatókat és a nézőket is. Sziasztok!
0: Ingyenes nyílt nap lesz méghozzá Halásztelki sípályán, a Sports for Kids iskolában tulajdonképpen, majd két szombaton is át, szeptember 12-én és 19-én, de még mielőtt azért egy picikét jobban belemennénk így a tulajdonképpen az egész nyílt napnak a programjaiba, kérlek szépen mutasd be nekem, hogy pontosan mióta is vagytok ti Halásztelken, mert nagyon sokan szerintem nem tudják, hogy van ott egyáltalán síiskola. És mit lehet tudni erről a síiskoláról?
4: Igen, idestova 5 éve működünk itt Halásztelken, és hát minden évben arra törekszünk, hogy minél nagyobb létszámban érjük el itt a térségben lakókat. Mi műanyagpályás sízéssel foglalkozunk, és ezen kívül ugye vannak külföldi havas túráink is, ezek általában mind ilyen családos túrák, és itt a műanyagpályán szeptembertől áprilisig fel tudunk készülni ezekre a túrákra. Ugye már 2,5-3 éves kortól lehet hozzánk hozni a gyerekeket, de természetesen abszolút a legkisebbektől, de hát kortól nemtől függetlenül ugye egész idősebb korokig, tehát vannak ilyen szépkorú vendégeink is, akik erre adják a fejüket, hogy megtanuljanak sízni. És műanyagpályán, mi időjárástól függetlenül, ez ugye egy szabadtéri elfoglaltság, és egy egész fél évet lefedve mi tudunk itt folyamatosan működni a hóviszonyoktól függetlenül, és aztán télen, amikor jön a klasszikus havastáboroknak az ideje, akkor decembertől meg március végig, akkor vannak ilyen kihelyezett családi táboraink is, ahol ugyanúgy gyerekeket is és felnőtteket is oktatunk folyamatosan.
0: És ezek vannak itt akár mondjuk Magyarországon így a Mátra környékén, vagy ezek inkább külföldi táborok?
4: Alapvetően külföldi táborok, de mi Magyarországra is szervezünk. Egyébként ráhibáztál, pont a Mátrát nagyon szeretjük, és Mátra Szent Istvánra is szervezünk, akár egy vagy ilyen több napos síeléseket.
0: Már én is
4: sietem. Igen, nagyon kellemes lejtése van, és szeretjük mi is, meg jól kiépített, sok felvonóval, úgyhogy oda is járunk előszeretettel, egy vagy több napos ilyen kis kiruccanásokra, ugye itt akkor napi utazással is meg lehet oldani, akár szállásfoglalás nélkül is, illetve a külföldi túrákon, azok természetesen ilyen ottalvos táborokot, Ausztriát és Olaszországot preferáljuk főleg, mert a családoknak azért ezek azok a távolságok, ami még viszonylag könnyen elérhető, és kisgyerekkel is jól utazható. És azt gondolom, hogy azért elég hóbiztos helyek és jól kiszámíthatóak.
0: Ugye említetted, hogy szezonálisan, tehát ilyen szeptemberben kezdtek általában ugye itt Halásztelken egészen áprilisig, és hogy néznek ki az órák? Vannak csoportos órák, vagy főleg csoportos, de lehet mondjuk akár egyéni oktatást is kérni, illetve mikor vannak, főleg hétvégén, vagy ez hétköznap oktatás?
4: Így van. Nálunk a műanyagpályás nyitvatartás az úgy történik, hogy hétfőn, szerdán, pénteken délutáni időpontokban, és a hétvégén pedig szombaton délelőtt van nyitva a mi síiskolánk, és akkor vannak csoportos foglalkozásaink, heti egy alkalmas, heti két alkalmas, illetve vannak magánórás foglalkozások is, akinek erre van igénye. Szerencsére azért nálunk a csoportos foglalkozások is nagyon jó oktató és tanítvány arányjal zajlanak, tehát milyen 10-12 főnél nem engedünk több gyerkőcöt vagy felnőttet sem egy csoportba, és egy időben ezekkel általában azért kettő edző, kettő oktató foglalkozik, ami azt gondolom, hogy egy igen jó arány, tehát hogy itt a mennyiségen túl a minőséget is nagyon jól tudjuk tartani, és kellő figyelem jut mindenkire, és így jól tudunk differenciálni is alkalmasint. A magánóráknál ugye ez még jobb ez az arány, mert a magánórás alkalmakra oda maximum 4 főt engedünk be. Uh-huh. Ez nyilván arányaiban, ha egy fő jön egy magánórára, vagy hogyha 4 fő, akkor ott a költségében változik, mert arányaiban, ha többen vannak, akkor egy kicsit kedvezőbb, de ott is egy időben egy oktatóval, aki egyedül van, vagy uh-huh. mondjuk másodmagával, azért ott dinamikusabb lehet a fejlődés mondjuk, vagy még több figyelem jut egy-egy emberre, de ezek mind-mind szerintem olyan jó arányok, ahol még így szakmailag is nagyon komoly minőségi munkát lehet végezni. Uh-huh. Viszonylag rövid idő alatt nagyon magas szintre el lehet juttatni a tanítványokat.
0: Gyorsan meg lehet egyébként tanulni, mert én jártam műanyag pályára például síelni. Hát jó, mondjuk én is kisgyerek voltam, emlékszem, hogy azért az elején úgy szenvedtem, de egyébként élveztem, meg utána nyilván azért szükség van a gyakorlatra, tehát na, az mondjuk mindenhol a kulcs.
4: Így van, alapvetően én is erre helyezném a kulcs szavakat, hogy a kitartás és a gyakorlás, és megnyugtatok mindenkit, hogy mindenki megtanul síelni. Csak valóban kitartónak kell lenni, és gyűjteni kell a kilométereket a lábakban, de abszolút egyénfüggő, tehát, uh-huh. hogy kinek milyen fizikális adottságai vannak, milyen a koordináció, állóképesség, és a többi, és a többi, tehát ilyen szakmai mélységek most nem szeretnék bocsátkozni, de hogy alapvetően az a tapasztalat, hogy nálunk ezek az egész pici 3-4-5 éves gyerekek is, ha elvégeznek egy ilyen heti 2 alkalmas, vagy heti 1 alkalmas tanfolyamot, például amik most indulnak majd szeptember végétől, akkor december végére már oda jutunk, hogy az első táborokba készséggel tudnak velünk jönni sízni, az könnyed kis ilyen zöld tanulópályákon, uh-huh. vagy már a komolyabb ilyen kék pályákon.
0: Uh-huh.
4: És azért ez egy nagyon nagy könnyedség, hogy már úgy megyünk ki, hogy nem ott kell a nulláról kezdeni, hanem tulajdonképpen szépen jönnek szlalomozva az oktató után, vagy ha valaki elmegy családdal síelni, akkor ugye ott nem az édesanyának, édesapának kell vesződni ezekkel a kezdeti buktatókkal, hanem a gyerekkészséggel leköveti az ő nyomukat és tud velük síelni. Azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy könnyedség egy szülőnek, vagy
0: hát
4: egy nagyon
0: nagy segítség.
4: Hát meg
0: egy biztos alapot ad a gyereknek. Igen,
4: és ami a legfontosabb, hogy ad egy biztos alapot, és rengeteg olyan sérülést, meg apró problémaforrást ki lehet ezzel kerülni, ami azért nagy bosszúságot szokott okozni az ilyen mozgástanulásoknál, meg főleg ebben a sízésben, mert amennyire jó és szórakoztató egy oldalt, és egy, azt gondolom, egy csodás környezetben egy zseniális sport, amellett azért rejt némi veszélyt is, és nem árt ezekre odafigyelni, vagy megelőzni ezeket.
0: Hát igen, meg ugye a megfelelő mondjuk védőfelszerelésre is. Tényleg egyébként úgy kell menni hozzátok, hogy már mindenkinek megvan a felszerelése, vagy akár aki mondjuk csak szeretné kipróbálni, akkor lehet bérelni is.
4: Szerencsére mindenre fel vagyunk készülve, úgyhogy teljes sífelszerelést tudunk biztosítani mindenkinek, és mivel itt vagyunk műanyagon, én mindig azt szoktam mondani, hogy az időjárásnak megfelelően kell öltözni, tehát még nem is kell síruhát sem venni. Uh-huh. Én egy hosszú öltözetet, tehát egy hosszú alsó felsőt, azt indokoltnak tartok, de alapvetően egy egyszerű kis cérnakegysztyű, vagy bármilyen egyszerűbb kézre való dolog, ami azért védi a kezüket, az is bőven elég. Ez egyébként csak azért indokolt, mert maga ennek a pálya, amin csúszunk, az egy műanyag és guminak a keveréke, tehát hogy nem okoz sérülést, de úgy kell elképzelni, hogyha valaki mondjuk elcsúszna rajta, akkor hasonló élmény, mint mondjuk egy ilyen műfűvön, hogyha csúszik, tehát maximum uh-huh. egy ilyen bőrpírt okozhat, de a hosszú öltözet az megvéd, és egy egyszerű leggingsbe vagy egy melegítőbe is lehet uh-huh. sízni, és ezen kívül mi a sícipőt, a sílécet, a síbotot, a bukósisakot, mindent tudunk biztosítani a pályán, tehát uh-huh. nem is biztatok arra senkit, hogy mondjuk elsőre, még nincs meg az a szerelem, vagy az az átütő uh-huh. érzés, hogy addig ezzel valóban szeretne, igen, addig nagyobb költségekbe verje magát.
0: Na térjünk is át akkor egy picit a nyílt napra, mert ugye mondtad, hogy maga az órák majd szeptember végén kezdődnek, viszont lesz ugye 2 nyílt napotok. Mire lehet itt számítani majd?
4: Hát a nyílt nap tulajdonképpen az ezt készíteni előtt, és ez szolgálná ezt a beiratkozó kedvezményes időszakot, hogy mindenki eljöhessen, és ami fontos, hogy ingyenesen ki tudja próbálni, tehát sem a felszerelésért nem kell fizetni, kiadni, sem ott az alkalmakért, amin részt vennek, hanem tulajdonképpen kijöhetnek, egy kicsit ismerkedhetnek a környezettel, a pályával, ott az egész millióvel, és konkrétan csúszhatnak is a pályán, oktatók segítségével, tehát mi segítünk a felszerelést kiválasztani, felöltözni, mert azért az sem mindegy, ugye, hogy a felszerelést hogy veszünk fel, és hogyan rendezzük el magunkon, és utána pedig itt nem teljes órákról beszélünk, vagy ilyen napi síelésekről, hanem csak bevezető jelleggel, oktatók segítségével, egy-két rávezető bemelegítő gyakorlat után van lehetőségük néhány csúszásra, hogy kipróbálják, hogy tulajdonképpen hogy is zajlik ez a dolog, és hogyha megvan az a fajta sikerélmény, amit szeretnénk mi ott átadni ez alatt a rövid idő alatt, akkor van lehetőség ott helyben is, és utána akár más formában is, tehát e-mailben, vagy telefonon, vagy bárhogy jelentkezni, hogy beiratkozzanak hozzánk akármelyik csoportos foglalkozásra.
0: És akkor ide gondolom korosztálytól függetlenül, tehát gyerekek, felnőttek, mindenki mehet.
4: Így van, ugyanúgy korosztálytól függetlenül, gyerekek, felnőttek, bárki jöhet és kipróbálhatja. Abszolút egész nap zajlik nálunk ez az esemény, tehát 12-én és 19-én lesz, és nálunk ez most reggel 8-tól 4 óráig lesz hirdetve, tehát azt gondolom, hogy elég rugalmas és elég nagy ez az időtartam, hogy mindenki a napi programjába be tudja illeszteni. Meg egyébként egy jó szabadidős program is, tehát, hogy eljönni egy kicsit a gyerekekkel, ott mozogni a szabad levegőn.
0: Kipróbálni valami újat, akinek még
4: általában új. Igen, nagyon jó hangulatban szokott lenni, és igen, és az újdonság hatása is magával ragadja őket.
0: Valamilyen formában előzetesen kell beregisztrálni, mert az oké, hogy ingyenes, de hogy esetleg azért mégiscsak kalkuláljatok egy létszámmal.
4: Nincs nálunk regisztráció, de örülünk neki, és nagyon szépen köszönjük, ha valaki előre jelentkezik, akár e-mailen, akár üzenetben, ugye a Facebook és Instagram oldalainkon folyamatosan frissülnek az információk, és hirdetünk, és elérhetőek vagyunk mindenhol. Nekünk az egy nagy könnyedség, ha bejelentkeznek előre, illetve lehet, hogy magán is segít vele az ember, mert ha látjuk, hogy az adott időpontra már sokan jelentkező, akkor mi lehet, hogy élünk a javaslattal, hogy akár egy fél órával, vagy órával hamarabb, vagy később jöjjen, és akkor nem lehet belőle torlódás, de fel vagyunk készülve, úgyhogy azért elég szép
0: készülve.
4: Számban igen, az oktatók jelen állnak majd, hogy ott gördülékenyen folyjon minden.
0: Még így a végére arról beszéljünk, hogy mennyire népszerű szerinted egyébként a síelés, akár egyébként még a snowboardot is ide sorolhatjuk, tehát így a téli sportok Magyarországon, mert hát például, ha a síelést vesszük, egy nagyon jó sport, én is mondjuk már sajnos rég voltam, de tudok síelni, viszont hát tényleg egy elég költséges sport, főleg ha mondjuk már az egész család elmegy.
4: Így van. Én azt gondolom, hogy Magyarországon is az utóbbi időben mind az SMS, tehát a Síoktatók Magyarországi Szövetsége, mint pedig a Magyar Síszövetség is nagyon sokat tesz azért, hogy egyre népszerűbb legyen, és egyre több ember számára elérhetőbb legyen. A síiskolák erre egy nagyon jó lehetőség, tehát itt azt gondolom, hogy arányaiban, vagy árérték arányban is nagyon jó áron elérhető ez a sport, és közel hozható az embereknek. Amikor ez már egy komolyabb költséget jelent, az valóban a havas táborok, és azok a külföldi táborok, ahol azért a szállás és síbérlet árak az utóbbi időben, ezt megint egy prémium sportágát tették, de aki éles szemmel figyeli ezeket a túrákat, és megpróbál azért a kedvezményes időszakokban válogatni, még mindig nagyon-nagyon jól elérhető, és ha nem is az olcsó kategóriába tartozó, de egy jó áron elérhető sporthoz juthat, illetve a népszerűsítés a sportágnak az folyamatosan zajlik különböző akciókkal, és ha azt megjegyezhetem itt, hát nekem is nem titkolt vágyom lenne, hogy akár eljuttatni itt a térségben a közoktatásba, mert azt tudom, hogy illetve hát én is, arról nem beszéltünk az elején, praktizálok, mint testnevelő tanár is, tehát abszolút benne vagyok a közoktatás mindennapjaiban, és látom azokat a pedagógus hiányokat, teremhiányokat, a nehézségeit ennek, és úgy gondolom, hogy akár az úszás, akár egy néptánc mintájára egy ilyen sízés is egy jó alternatíva lenne arra, hogy mondjuk kiszervezett csapatokban, szabadtéren, egész évben lehetne biztosítani a gyerekeknek a mozgását, amivel szerintem egy jó lehetőség lenne a gyerkőcöknek is, a mozgásfejlesztésre, az alapvető mozgásfejlesztésükre, és lehet, hogy intézményi szinten is lehetne egy kis könnyedség, hogy ott a pedagógus gárdát könnyítsük ezzel, vagy a hely és terem kihasználást egy picit jobbá tegyük. Úgyhogy látok ebben még több perspektívát, hogy hogyan lehetne még több emberhez eljutatni, és hát ha mondjuk egy ilyen beszélgetés során ez eljut olyan potens vezetőkhöz, ahol ez nyitott kapukat dönget.
0: Igen, mert tényleg egy jó kis sport, meg hát nagyon jó kis állóképességet ad a gyerekeknek, meg hát nem csak a gyerekeknek, hanem tulajdonképpen mindenkinek egy szép környezetben is.
4: Igen.
0: Tehát ingyenes nyílt lap lesz nálatok a halásztelki sípálya.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban!

három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark.

0: Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Budapestre érkezik az európai tanács elnöke, Csalókra figyelmeztet az adóhivatal. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Európai körútján ma Budapestre érkezik az európai tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz, de egyeztetnek a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az évente tartott körút célja, hogy az uniós vezető megismerje a tagállamok álláspontját a legfontosabb témákban. A Tiszapárt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkely szerinti eljárást, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter mindenről Budapesten egyeztetett Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével. Továbbra is szorosan együttműködik a Fidesszel a KDNP, ezt mondta a párt alelnöke a Kossuth Rádióban. Juhász Hajnalka a kereszténydemokraták megújulásáról szólva úgy fogalmazott. Annak része az is, hogy egy politikus elismeri hibáit és bocsánatot kér. Ezt ő megtette a választások után. A frakcióvezető arról is beszélt, hogy szerinte a KDNP-s politikusoknak nincs félni valójuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájától. Rajnerem János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről. Ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Mostantól minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen az elvégzett munkáért, jelentette be Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között. Az érintett szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a győri fővonalon késésekre kell számítani. Sérültekről nem tudni, a baleset körülményeit vizsgálják.
3: Időjárás.
4: Napos idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk is a sűs felnapot, az ébresztő műsorunkat. Korábban ugye történt egy baleset az M0-as autóút déli szektorában a Hárosi Duna hídon, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 15-ös kilométernél a forgalomkorlátozás megszűnt, de a 10 kilométeres torlódás még mindig csak nagyon lassan oszlik fel. Aztán az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják a 43-as és a 42-es kilométer között, jelenleg csak a belső sáv autózható. Ott is közel 3 kilométeres jelenleg a torlódás. És továbbra is erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Telítettek a sávok az M1-es autópályán Bicskétől, az M2-es autóúton Fótnál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendrén és a 31-es főúton Maglódnál is lassan tudtok autózni, valamint itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton még mindig élénk forgalmat látok, köszönhetően valószínűleg a korábbi balesetnek. Dunaharasztitól kezdve lassan tudtok ott autózni. Torlódás van még mindig a gyártelepi Hévátjárónál is, illetve jelenleg a Taksony-Vezérhídon is úgy látom a térképen, hogy lassan tudtok autózni, valamint a Csepeli út Szigetszentmiklósi szakaszán is még mindig élénk a forgalom. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez továbbra is a sűs felnap az ébresztő műsorunk, én pedig Somogyi Betty vagyok, és nem vagyok egyedül továbbra sem a stúdióban, mert hogy így a vendégeim után itt van velem kolléganőm, Flanek Emese. Szia, jó reggelt!
5: Szia Betty, köszöntöm a hallgatókat!
0: Arra gondoltam, hogy egy picit beszélgethetnénk az őszi depresszióról, ami ugye lehet, hogy még egy picit messzebb van, mert bár ugyan ősz van, mert mégiscsak most már szeptember van, de azért még egy pár hétig én úgy láttam legalábbis, hogy igazi nyári idő lesz, vagy legalábbis azért ez a 28-29-30 fok, ez még azért marad egy darabig, de én úgy tudom, hogy te ennek azért örülsz.
5: Igen, én abszolút nyári gyerek vagyok. Nekem mindig a szülinapom, amikor még iskolás voltam, mindig a nyári szünet kezdetére esett, úgyhogy nekem mindig ilyen jó kis nyári szülinapi zsúrjaim voltak. Úgyhogy abszolút nyári gyerek vagyok, igaz, hogy amúgy nem bírom néha a hőséget, és csak vízben bírok meglenni ilyenkor, de egyébként nagyon szeretem a nyarat, szeretem a kis jó időt, a szoknyákat, egyberuhákat hordni ilyenkor, úgyhogy nekem a nyár az tényleg erről szól, hogy igazából a hétköznapokon is nem az, hogy nadrágba kell lenni, meg így be kell öltözni kabátba, hanem tényleg hát, az, hogy bármit
0: fölvehetek,
5: és igen, szóval nekem a nyár az így erről is szól, meg igazából tényleg mindig egész évben a nyarat várom szinte, mert ugye akkor megyünk nyaralni is.
0: Igazi nyári gyerek vagy, na.
5: Igen, igen, szóval abszolút. Tehát én, nekem az ősz az régen az iskola kezdést jelentette, és akkor...
0: Hát mondjuk régen nekem is azt, igen. Akkor én sem szerettem.
5: És akkor általában volt olyan, amikor pont ahogy megérkezett a szeptember, jött vele együtt a rossz idő, és akkor tényleg így annyira el tudta rontani az ember hangulatát, vagyis én ezt így magamon tapasztaltam, főleg, hogy így egyszer csak így egyik nap még a Balatonon vagyok, aztán egyik
0: utána az iskolapadba ülsz mi, és igen. Már megírsz. De egyébként akkor még, mert egy jó pár évvel ezelőtt, a szeptember, amikor bejött, akkor tényleg jött a rossz idő is. Most azért ugye, mit tudom én, egy-két éve azért úgy kitolódott, mert lehet, hogy korábban is így volt, hogy most azért a szeptember egyébként még hiába ősz, de azért még egész jó idő szokott lenni, de akkor viszont, ha jól hallom, nálad jellemző lehetett mondjuk az, hogy az őszi depresszió egy kicsit azért megjelent, ugye, hogy bejött a szürke idő is így a nyár után.
5: Igen, én eleve régen, még amikor ilyen gimis voltam, én sokkal inkább ilyen durvább hangulat ingadozásaim voltak, hogy így fogalmazzak. Tehát, hogy engem nagyon könnyen le lehetett hozni az életről, és nekem az iskola kezdés is olyan volt. Én ugye egy eléggé maximalista, szorongós igen. voltam, úgyhogy nekem az ősz az azt is jelentett, hogy kezdődik megint a megmérettetés, hogy teljesíteni kell, és én ezért nem szerettem az őszt, és ezért szerettem a nyarat, mert nyáron semmi kötelezettség nem volt, el voltam, éltem igazából, ősztől pedig mindig jött az, hogy most megint milyen megmérettetések lesznek abban az évben, és hogy egyre idősödtem, így tudom, hogy jöttek a nyelvvizsga, érettségi, stb. Úgyhogy nekem az ősz az mindig így
0: hát
5: ezt
0: minden,
5: jelentette.
0: Minden, ami igen jár így az évkezdéssel.
5: Igen, tehát hogy ez így a hangulatomon is éreztem, hogy tényleg így nem volt annyi energiám, mint mondjuk nyáron, meg nem volt ugyannyi, tehát kevésbé is akartam kimozdulni. Tehát, hogy még akkor is, hogyha nem jött feltétlenül az ősszel együtt a jó idő, de a hangulatomon én éreztem, hogy beköszöntött az ősz. Most azért így már
3: most
5: más.
3: Már egy kicsit változott.
5: Igen, mert most ez az első év 7 éves korom óta, hogy nem megyek iskolába szeptemberben, mert már lediplomáztam, úgyhogy...
3: És itt vagy közöttünk, igen, és dolgozol.
5: Igen, és most el vagyok, és minden jó, úgyhogy most már nem mondanám azt, hogy szezonális depresszióm lenne, de régen rám ez abszolút jellemző.
3: Egyébként, amikor iskolába jártam, akkor nekem is jobban, bár úgy olyan igazi, kifejezett őszi depresszió szerintem nekem például nem volt, de az tény és való, hogy amikor tényleg még én is jártam iskolába, akkor azért úgy kevésbé vártam az őszt, most viszont így átfordult. Nyilván egész más most anyukaként, akkor így várom, hogy kicsit elindulja rendesebben az év. Végre ugye visszaállnak a gyerekek is a rendes, normál hétköznapokra, már mint így az óvoda tekintetében nem kell megoldani, hogy éppen most kivigyázol rájuk, bár ugye még az óvoda az még viszonylag jó, mert ott nincs akkora szünet, na majd az iskola az már egész más kérdés lesz. De egyébként nem tudom, akkor nálad jelentek meg annak idején ilyen tünetek is, mert hogy itt azért olvasom, hogy hát nyilván a tünetek között is van, akinél erősebben megjelenik, van, akinél gyengébben, de ugye a tartós lehangoltság ide tartozik, akár a fokozott fáradtság, koncentrációs nehézség, fokozott szénhidrát és egészség, vagy bocsánat, édesség igény, meg a súlygyarapodás, nyilván ez nem mindenkire jellemző, de hogy megjelenhetnek, mert hogy úgy is nevezik egyébként ezt az őszi, hát nevezzük így depressziót, hogy szezonális affektív zavar, egy olyan hangulat zavar, amely szorosan összefügg a napfény mennyiségének a csökkenésével. A rövidebb nappalok és a fényhiány megváltoztatják a szerotonin és a melatonin szintet, amelyek az alvás ébrenlét ciklust is befolyásolják. Hát ugye majd jön az óraátállítás is, bár az még azért jóval később. Hát ott is változik azért. Nekem is például nem mindig olyan nagyon jó elindulni korán reggel, korom sötétben. De hát nyilván ezt azért az emberek érzékelik. Szóval volt azért néhány tünet, ami nálad
5: sőt,
3: is megjelent?
5: Igen, abszolút. Tehát én főleg a fáradtságot tudom mondani. Én eleve 17 éves koromig nagyon rossz alvó voltam, meg nekem volt ilyen egy időben, amikor kicsit ilyen inszomniás tüneteim is voltak, hogy nagyon nem tudtam aludni egész este. Így igen, ezt tapasztaltam magamon, hogy amíg nyáron rengeteg energiám volt, ősszel így minden reggel szenvedve keltem fel. Ugye ráadásul én, ahova jártam gimibe, ott 6-kor kellett kelnem minden nap, mert 7:30-tól volt a tanítás. Úgyhogy...
3: Egyébként ott én is korán keltem, mert nem volt egyébként annyira messze, de kellett az az idő, amíg ugye az ember áthangolódik, felébred.
5: Igen, de nagyon rossz volt, mert sötétben keltem gyakorlatilag minden igen. nap, és igen, ezt éreztem, hogy állandóan, hogy nagyon fáradt vagyok, estére meg nekem valamiért estére mindig több energiám lesz, mint... Tehát, hogy én
3: nekem is sokszor egyébként.
5: Igen, nekem amikor még iskolába jártam, akkor az első 4 órán, vagyis nem, az első 2 órán még tökre zombi voltam, utána ilyen 3.-4. órára felébredtem, a nap végére meg már haza akartam menni, mert hogyha például 8 órán volt egy nap, akkor addigra már nagyon fáradt voltam megint. De persze, amikor hazaértem délután, akkor meg még tanulni kellett, meg házit írni, meg mit tudom én edzésre mennem.
3: Hát persze, stb. Akkor is kell az energia.
5: Úgyhogy igen, tehát hogy aztán meg estére, mire oda jutottam, hogy na akkor alszunk, akkor meg felpörögtem, mert annyi minden volt a közben. Igen, tehát hogy ez is volt rajtam, meg ez a lehangoltság igazából, hogy így
3: azok az akadályok,
5: amiket mondjuk nem tudom, így jó időben jobban vettem, vagy ilyesmi, egy kisebb akadály is sokkal jobban így megviselt, vagy nem tudom. Tehát, hogy igen, nekem ez abszolút befolyásolta a hangulatomat.
3: Én most már így programokhoz kötöm úgy az őszt, hogy ugye majd jön a Halloween. Nyilván egész más, amikor átmész mondjuk te is szülőbe, de hogy annak idején is ez egy tök jó dolog volt, de azért az iskola elvitte a fókuszt az ilyen olyan programokról, hogy jaj, de jó, élvezd ki, hogy mihez szép az ősz, mert egyébként egy tök szép évszak, nagyon sok mindenkinek a kedvenc évszaka. Meg egyébként én a telet is szeretem, de mondjuk a tél az már megint más, mert ott már azért van egy átmenet, bár néha már azért így az időjárásban eltűnik ez az átmenet, de ott úgy meg tudod szokni azt, hogy kicsit talán kevesebb a fény, mert azért az őszi időszakban tényleg sokkal több, hát amikor azért több az eső, meg úgy egyébként is úgy át tudsz azért egy picit hangolódni a téli időszakra. És volt valami bevált praktikád? Majd mindjárt itt elmondom, hogy hát mikkel lehet segíteni, hogy mondjuk ne legyen ez az őszi depresszió nagyon most, rossz.
5: Igazából most nem akarom ilyen divatgurúnak beállítani magamat, de nekem az például sokat segített, hogy rájöttem arra, hogy csak azért, mert jön az ősz, attól még nem kell kevésbé elegánsan öltözködnöm. Most ez lehet,
3: ja,
5: hogy furán hangzik,
3: de
5: hogy
3: jó, ha téged
5: én például én sokára találtam meg így az öltözködési stílusomat, de én rájöttem, hogy én úgy szeretek elegánsan felöltözni, szeretek ilyen szoknya, egyberuha, magas sarkú, ilyen szép nadrág, nem tudom, és akkor rájöttem, hogy most attól még, hogy kint kicsit hidegebb van, hideg van, attól még ugyanúgy felvehetem harisnyával a ahogy egyébként rengeteg őszi meg téli ilyen szoknya meg egy beruhám van, tehát olyan, amik ilyen vastagok és nyáron amúgy se tudnám őket felvenni, meg nyilván nekem nagy álmom volt, hogy magas sarkú csizma, és akkor azt szoktam hordani, ami télen amúgy lehet, hogy nem a legideálisabb, amikor itt csúszik így az út, és kicsit küzdenem kell az életre.
3: Jó, hát hóesésben, de egyébként de az előző
5: télen. Nekem ez például ilyen motiváció volt, tök hogy jó. Felkelek reggel, és akkor ugye ott van kikészítve a ruha, és akkor tudom, hogy lehet, hogy most szürkeség lesz egész nap, de legalább így jól érzem magam, meg csinosnak érzem magam, és nekem például ez volt az egyik, ami reggel adott egy ilyen kezdőlöketet. Uh-huh. Tehát az, hogy az ilyen készülődés, meg az, hogy így kikészítettem oda egy mindent, és nekem ez volt az egyik, ami segített. A másik igazából az volt, hogy így tehát, hogy próbáltam így, ugye nekem az ősz az azért volt nehezebb, mert nekem főleg amióta egyetemre járok, nekem ugye nagyon sok barátnőm vidéken tanul, és nyáron van az, igen. amikor többet tudunk találkozni, és nekem az ősz egy kicsit azt is jelentette, hogy ritkábban tudunk innentől kezdve találkozni egészen a tanév
3: nyilván mindenkinek végéig. Le vannak kötve a programjai, hogy ott az iskola.
5: Igen, szóval, hogy nekem igazából így az is ilyen segítséget nyújtott, hogy azért próbáltam amikor csak tudtam ilyen programokat beiktatni velük, tehát hogy az, hogy tényleg ne csak az legyen, hogy csak a tanulás, vagy csak a, nem tudom, a rossz idő, hanem így kihasználni azt, hogy
3: de egyébként ezt jól tetted, mert itt pont találtam egy cikket, ahol ugye így összeszedi, hogy mit tehetünk, egyrészt az ellen is, hogy mondjuk ne jöjjön ki, aki esetleg hajlamos ugye az őszi depresszióra. Például a szervezett társasági programok itt vannak, tehát hogy az elszigeteltség érzése ugye súlyosbíthatja akár ugye a depressziót, ezért érdemes tudatosan társasági eseményeket, illetve baráti találkozókat szervezni. Egyébként igen, ez tényleg feltölt, de a táplálkozás és a vitaminok is itt vannak, nyilván ugye a napfényhiány miatt ilyenkor azért érdemes több D-vitamint is ugye az őszi-téli hónapokban bevenni, mert azért így az energiaszintünken is tulajdonképpen tud segíteni. A relaxáció és a stresszkezelés is itt van. Jó, hát ez nyilván szerintem a stressz az minden évszakban ugyanúgy megjelenik. Talán egyébként néha bizonyos szempontból valóban az ősz, főleg aki még mondjuk iskolába jár, vagy mondjuk azért a szeptember az mindig kicsit olyan, mint egy január, tehát valahogy egy ilyen újrakezdésnek, igen. vagy egy ilyen tervezésnek nem a is kezdete.
5: Igen, mondjuk én nem is a januárt nem szeretem ilyen szempontból, hanem a februárt, mert az annyira egy rossz hónap nekem.
3: Tényleg, én mindig a januárt nem szerettem, nem tudom miért.
5: Én a decembert nagyon szeretem, utána a januárban még az elején van egy ilyen kis karácsonyi hangulat, utána az is eltűnik, és akkor így január közepétől február végéig én már csak azt várom, hogy legyen végre tavasz. De egyébként most így visszakanyarodva, az előbb említetted ezt az ilyen szénhidrát igényt, meg ilyen édesség igényt. Én eleve is nagyon édes szájú vagyok egyébként, azt azért így hozzátenném, szóval én nem éreztem magamon, hogy több édességet akarnék enni, mert én eleve is tudnék amúgy. Viszont én emlékszem, hogy amikor ilyen nagyon hideg iskolai nap volt, akkor mindig forró csokival megjutalmaztam magamat, mert nekem az is, én imádom a forró csokit, tehát nyáron én milkshake-es vagyok, télen meg ősszel forró csokis, úgyhogy mindig vettem magamnak az iskolai automatában ilyen kis forró csokit, és
3: jaj,
5: már az egyetemen volt.
3: Akkor igen. Mi is rendszeresen.
5: Szóval nekem a forró csoki az néha így fellendítette a napomat.
3: Igen, úgy, az viszont hogy jobb igen. a hidegebb évszakban, az tény
5: szóval
3: is való.
5: Igen, egyedül ezt szoktam várni az ilyen őszi-téli időszakban, a magas sarkú csizmát, meg a forró csokit.
3: Igen, én mindig nekem ilyen hagyomány, hogy leülök az egyik barátnőmmel, és akkor mi várjuk ezt a tökös pumpkin spice láttét, mert egyébként hát nem vagyok nagyon nagy kávés, de ezeket az ízesített kávékat, ami egyébként tök kevés kávé és sok tej, azokat úgy szeretem. És akkor ez nekünk is mindig egy ilyen program, mert van, hogy mondjuk egész nyáron nem tudunk találkozni, mert annyi fele vagyunk. Van egy olyan barátnőm, viszont az ősz meg a tél egyébként ugye egy bekuckózósabb időszak, és akkor akár egy jó kávéra le tudunk ülni. De még így annyit a végére, hogy aki esetleg ugye úgy érzi, hogy mondjuk a lehangoltság több héten keresztül fennáll, vagy a hétköznapi tevékenységeket sem tudja ellátni, legyen az munka, tanulás, vagy bármilyen családi élettel kapcsolatos dolog, akkor már érdemes esetleg egyébként
5: igen,
3: szakmai segítséget kérni.
5: Igen.
3: Igen. Köszönöm Emese, hogy mindezt megosztottad velem és a hallgatókkal, köszönöm a beszélgetést. És Flanek Emese kolléganőmnek. Maradjatok velünk, kedves hallgatók, a folytatásban is, hiszen ez továbbra is a Süs fel nap az ébresztő műsorunk. Lucas Graham Good Times című dalával folytatjuk is.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bombaakciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondach kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál, a stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Újra meghirdetik a diák támogatási ösztöndíjat. Ismét meghirdetik Sziget-Szent Miklóson a szociálisan rászoruló kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokat támogató ösztöndíj pályázatot. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a városban élő általános és középiskolás tanulóknak tanulmányaik eredményes folytatásához. A pályázat iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Az elmúlt időszakban évente átlagosan mintegy 50 diák részesült támogatásban. Az önkormányzat ezért a 2026-27-es tanévre is javasolja az ösztöndíj pályázat kiírását. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a pályázati kiírás egyes feltételein módosítottak. A bizottság az új feltételek alapján javasolta az ösztöndíj pályázat meghirdetésének elfogadását.
9: A rendelet módosítás arról szól, hogy az általános iskolás tanulóknak 4,3, a középiskolásoknak 4,2-es tanulmányi átlagot el kell érniük, vagy a fölött kell lenniük. Ez azért van, mert már egyre több a pályázó sajnos emelni kell ezt a szintet, mindig vannak olyanok, akik egy tizeddel maradnak rá, és ez nagyon fájó. A következő módosításon pedig arról szólt, hogy a pénzügyi minimum összeget emeltük, illetve a rászorulók sorát növeltük, tehát rászorultsági okokat változtattunk.
8: Élményekkel és állatokkal folytatták a tábort Sziget-Szent Miklóson. A Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 7. hete új helyszínen a Buga udvarban folytatódott. A gyerekek ezúttal az állatok világával és a felelős állattartással ismerkedhettek meg játékos, élményközpontú programokon keresztül. A táborozók egyebek mellett a felelős állattartás legfontosabb szabályait sajátíthatták el, majd egy quizben adhattak számot a megszerzett ismereteikről. A program különleges vendége volt Kisteleki Gergely és Haris Ölve Vera, akik interaktív bemutatón keresztül hozták közelebb a gyerekekhez a madarak világát. A hét során kézműves és mozgásos foglalkozásokra is volt lehetősége a táborozóknak. A gyerekek pedig saját fantáziaállatokat is megalkottak. A legnagyobb élményt a Kardos Lovas Iskolában tett látogatás jelentette, ahol a bátrabbak pónin lovagolhattak és bálára is mászhattak. A nagy melegben vizes játékokkal is kiegészítették a programokat, amelyek a mozgás mellett felfrissülést is biztosítottak. Testvérvárosi jubileum Múzeumon képviselte halászteleket a delegáció. Önkormányzati delegáció utazott halásztelek német testvérvárosába, Leisingbe, ahol a település alapításának 980. évfordulóját ünnepelték. A látogatást a település polgármestere hívta meg a halásztelki önkormányzat képviselőit. A jubileumi eseménysorozat részeként már 30. alkalommal rendezték meg a fesztivált, amelyen halásztelek delegáció mellett az olaszországi Oggiono, a közös testvértelepülés képviselői is részt vettek. Leisting egy különleges látványosságnak is otthont ad. Itt található a 4,9 méter magas Guinness rekorder óriás csizma, amely a világ legnagyobb hagyományos kézműves módszerrel készült csizmája.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben is izgalmas programok lesznek a Dunaharaszti Városnapokon. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén szeptember 4-e és 6-a között várják majd az egyes állomásokon. A rendezvény sorozat péntek este veszi kezdetét a Laffert Kúriában, ahol Tóth Gábor Egy év képekben című fotó kiállítását, valamint a Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját tekintheti meg a közönség. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyermekműsorral, tánc választóval, a civilek útja felvonulással és a cimbali band koncertjével. Este pedig Bárány Attila és Kollár Retro diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsófőző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív Zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személy a könyvtár nyitva tartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
0: Somogyi Betti.

0: Robin Schulztól szólt a Better Times itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában, most pedig folytatjuk is a műsorunkat a legfrissebb közlekedési infókkal. Az M0-as autóút déli szektorában a Hárosi Duna hídon az M1-es autópálya felé vezető oldalon történt korábban ugye egy baleset, megszűnt már a forgalomkorlátozás a 15-ös kilométernél, viszont az 5 kilométeres torlódás még mindig lassan oszlik fel, de azért legalább már nem 15 kilométerről beszélgetünk. Aztán az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben az 50-es és a 20-as kilométer között kell szakaszos lassulásra és torlódásra számítanotok a külső sávban. Egyébként arra hívja fel a figyelmet az Útinform, hogy aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják, a 43-as és a 42-es kilométer között jelenleg csak a belső sáv autózható, ott 3 kilométeres a torlódás. Itt a Csepel-szigeten pedig most már azért így fél tíz után picikét jobb a helyzet, bár az 51-es úton továbbra is Taksonynál torlódás van, és Dunaharasztinál is. Lassan autózható a műút is Szigethalomnál, a gyártelepi Hévátjárónál is jelenleg lépésben tudtok autózni, valamint a Csepeli út Szigetszentmiklósi szakaszán is van egy picike torlódás. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Ez még mindig a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, a mikrofon mögött továbbra is Somogyi Bettit halljátok. A szigetszentmiklos.hu weboldalon lehet olvasni, hogy a Központi Statisztikai Hivatal ismét felmérést végez méghozzá Szigetszentmiklóson. Ez egyébként már az adatfelvétel 5. hullám. Ugyanis arról van szó, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a Magyar Nemzeti Bank megbízásából 2026. december 14-éig végzi a Miből élünk című adatfelvétel 5. hullámát Szigetszentmiklóson. A felmérést egyébként az Európai Központi Bank koordinálja, és az Európai Unió tagországai vesznek részt benne. Az a cél tulajdonképpen, hogy egy képet adjon a háztartások pénzügyi helyzetéről, jövedelmi viszonyairól, fogyasztási, illetve megtakarítási szokásairól. Egyébként a felmérésben résztvevő véletlenszerűen kijelölt háztartásokat a KSH előzetesen írásban értesíti postai úton. Tehát nem úgy néz ki, hogy csak random megállítanak, mert azért bizony a mai világban hát el kell gondolkozni, hogy ez egy csalás-e akár, vagy tényleg a megfelelő szakember van-e ott nálunk, tehát minden esetben a KSH előzetesen írásban értesíti postai úton, vagy egyébként amennyiben rendelkezésre áll a DAP ügyfélkapu, akkor annak a felületén értesíti az adott szemét. Az adatfelvétel önkitöltő időszaka 2026. szeptember 1-én kezdődött el, tehát a tegnapi napon. Az október 1-től kezdődött terepmunka során pedig fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel a kiválasztott háztartásokat. Tehát ha esetleg becsönget valaki, mindenféleképpen érdemes ilyen esetben a fényképes igazolványát is elkérni, meg egyébként én szerintem meg is nézni, bár oké, tudom, tényleg a mai világban már mindent is lehet hamisítani, viszont ha előzetesen kaptatok valamilyen értesítést is, akár tényleg DAP alkalmazáson vagy ügyfélkapun keresztül, vagy ha az nincs, akkor írásban, postai úton, és az adott embernek van is fényképes igazolványa ezzel kapcsolatban, akkor valószínűleg azért nem kell aggódnunk, mert tényleg a megfelelő személlyel beszélünk. Egyébként a kérdőív december 6-áig interneten önállóan is kitölthető, december 14-éig pedig az összeíróknak személyesen vagy telefonon is megválaszolható. A válaszadás egyébként teljesen önkéntes, tehát az nagyon fontos, hogy nem kötelező. A Miből élünk felmérés célja tehát, hogy képet adjon a háztartások pénzügyi helyzetéről, amit ugye mondtam, jövedelmi viszonyairól, fogyasztási, illetve megtakarítási szokásairól. Ez ugye az 5. hullám, amit jelenleg Szigetszentmiklóson végeznek. Ugye az Európai Központi Bank által koordinált nemzetközi kutatás részeként. Ami nagyon fontos, hogy minden kiválasztott háztartás sok más családot is képvisel. Tehát az online kitöltésre szeptember 30-áig van lehetőség, a kérdőív kényelmesen otthonról kitölthető maja.ksh.hu weboldalon. És egyébként, ami nagyon fontos szerintem, hogy online kitöltés esetén 12.500 forint értékű vásárlási utalványt lehet szerezni, személyesen vagy telefonon pedig október 1 és december 14-e között lehet kitölteni ezt a felmérést. A KSH fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírói keresik fel tehát a kiválasztott háztartásokat, akik ugye előzetesen kaptak valamilyen értesítést, és a személyes vagy telefonos válaszadás esetén pedig egy 5000 forint értékű vásárlási utalvány tulajdonképpen a jutalom. A KSH a megadott adatokat bizalmasan kezeli, és kizárólag természetesen statisztikai célra használja fel. Az eredményekből egyetlen háztartás sem azonosítható be, tehát ettől semmiféleképpen nem kell félni. szigetszentmiklos.hu weboldalon minden fontos info fent van egyébként ezzel az összeírással kapcsolatosan. Maradjatok velem a folytatásban is, hamarosan visszatérek. Én Somogyi Betti vagyok, ez pedig továbbra is a Süss Fel Nap, az ébresztő műsorunk.

Kellemes napot minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez még mindig a süsfelnap legalábbis az utolsó fél órája, én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Szeptember végéig is eltarthat, úgy néz ki sajnos a szúnyog szezon, ráadásul előre tört a tigris szúnyog. Ezt egyébként az infostart.hu weboldalon olvasom. A héten 4 megye 27 településén lesz földi és kémiai szúnyoggyérítés. Az aszályos nyár ellenére egyébként sok helyen vannak nagy tenyészhelyek, és főleg a kertvárosokban az invazív fajok, így az ázsiai tigris szúnyog is tulajdonképpen egyre inkább elterjedt. Ezt mondta el Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. A szúnyoggyérítés egyébként szeptember végéig biztosan folytatódik, azt is hozzátette. Véget ért ugyan az augusztus és az igazi nyári időszak, de a szúnyogokat még bizony gyéríteni kell. Hát én tegnap egyébként pont kint ültem, mert horgáztunk a családdal, kint ültem Szigetszent Miklóson az egyik stégen, és elképesztő volt, hogy mennyi szúnyog volt. Hát szerintem volt ilyen időszak, amikor én nyáron nem éreztem, hogy ennyi szúnyog lenne. Nagyon csíptek ruhán keresztül is, úgyhogy nagyon sokáig este már nem is tudtunk kint lenni. Szükség van még tehát a szúnyogok írtására. Egy aszályos, szárazabb nyáron vagyunk ugyan túl, de így is vannak olyan helyek, ahol ki tudtak alakulni. Nagy kiterjedésű csípő szúnyoglárva tenyésző helyek. Ezt is hozzátette a helyettes szóvivő. Ezen kívül pedig a legtöbb településen, főként ugye a kertvárosi részeken az invazív fajok, különösen ugye az ázsiai tigris szúnyog jelentette a meghatározó szerepet, de régiós szintű gyérítésre jelenleg viszont nincsen szükség. A héten tehát 4 megyében lesz szúnyoggyérítés, biológiai lárvagyérítés pedig 2 területen, Győr-Moson Sopron megye nyugati, valamint Pest megye déli részén, a Ráckevei Dunaágon végeznek majd a szakemberek biológiai lárvagyérítést. Erről már ugye sokat beszéltünk, de ugye az elszórtan kialakuló záporok, zivatarok is hozzájárulhatnak a szúnyogok megjelenéséhez, ezért nagyon fontos, hogy a lakókörnyezetünkben, amíg ilyen jó idő van, a kis állóvizeket, pangóvizeket, amelyeket éppen nem használunk, mindenképpen szüntessük meg, hiszen ugye ezek hozzájárulhatnak a tenyészőhelyek kialakulásához. Már néhány deciliter vízben is tömegesen képesek kifejlődni a szúnyoglárvák, aztán pedig kifejlett szúnyogok lesznek belőlük. És hát bizony sajnos a tigris szúnyog nem csak kellemetlenebb csípése miatt kap egyre nagyobb figyelmet, a faj nappal is aktív, és a világ több részén különböző vírusok terjesztésére is képes. A magyarországi vizsgálatok ugyanakkor eddig nem mutatták ki ezeket a kórokozókat a hazai példányokban, ezért ugyan a szakemberek szerint jelenleg nincs ok pánikra, de a faj terjedését folyamatosan figyelemmel kísérik. A katasztrófa védelem munkatársa azt is hozzátette, hogy a szervezett szúnyoglárva gyérítés a magántelkeken nem végezhető el, ezért ott kizárólag csak mi lakók tudjuk megszüntetni a szaporodó helyeket, tehát ezeket a pangó állóvizeket. A néhány perces kerti ellenőrzés sokkal hatékonyabb lehet, mint a későbbi írtás, hiszen a tigris szúnyogok utánpótlását már a fejlődésük kezdetén meg lehet akadályozni. És ha esetleg megfigyelnétek a szúnyogokat, az ázsiai tigris szúnyog viszonylag állítólag könnyen felismerhető, mert hogy fekete testét hófehér pikkelyekből álló foltok, illetve csíkok borítják. Lábain fehér gyűrűk láthatók, a hátán pedig egyetlen hosszanti fehér csík fut végig. Kisméretű szúnyogról van szó, testhossza nagyjából 5 mm. Hát annyira picik egyébként ezek a szúnyogok, hogy annyira nehéz őket megnézni. Persze, ha éppen pont nagyon közel rászállt, mondjuk akár az arcunkhoz közel, vagy a kezünkhöz közel, akkor azért könnyebb észrevenni, de egyébként tényleg elég nehéz megfigyelni, hogy pontosan milyen szúnyogról is van szó. Találtam egyébként még pluszban egy kis érdekességet a szúnyogokhoz, mert hogy azt írja az egyik cikk, hogy nem is sejtettük, hogy a népszerű és filléres gyerekjáték, amiből viszonylag minden családnál legalább egy lapul otthon, tökéletes szúnyogriasztó lehet. Korábban egy édesanyja feltöltött a TikTokra egy videót, hogy ő hogyan tartja távol a kertjükből a szúnyogokat, ehhez pedig képzeljétek el, hogy semmi másra nem volt szüksége, mint a gyerekei buborék fújójára. Azt írta, hogy ez a módszer mindent megváltoztat, mondta a közösségi oldalra feltöltött videójában az édesanyja, és szemléltette, hogyan működik a szúnyogok ellen a buborék fújó. Nem meglepő, hogy több százezren látták már egyébként ezt a kis videót, és mindenki ki akarta próbálni ezt a módszert.
Leslie Vincent, egy külföldi kertészeti szakértő, azt magyarázta a videó kapcsán, hogy miért lehet hatásos a buborékfújó a szúnyogok ellen, sőt egyébként nem csak a szúnyogok ellen, hanem bármilyen bogár távoltartására egyébként alkalmas lehet. A kulcs a buborékok szagában rejlik. Tulajdonképpen a szappan illatát ugyanis nem kedvelik a rovarok, ha tehát sok buborékot fújunk ki, és azok kipukkadva az egész kertet beborítják. Végül az emberi orr számára ebben a töménységben azért ez az illat alig észrevehető, a szúnyogok és más rovarok viszont messziről megérzik és elkerülik majd a területet. Nem csak a szappanbuborékokkal védekezhetünk ugye a szúnyogok ellen, rájöttek, hogy a kávé is egyébként hatásos lehet a vérszívok távoltartására, vagy akár egy népszerű parfümmel is előzhetjük a szúnyogokat, bár egyébként én parfümmel azért annyira nem kísérleteznék, mert hogy például az édesebb parfümöket szerintem a darazsak is kedvelik, meg egyébként én szerintem azt a szúnyogok is, úgyhogy nem biztos, hogy a parfüm egyébként jó megoldás, viszont ha van kedvetek, akkor akár a szappan buborékokat még ki lehet próbálni, hiszen azért most még bőven vannak szúnyogok. És nem maradt más hátra, mint hogy elbúcsúzzak, mert hogy hamarosan 10 óra van, Szendi Hajni következik majd 10 óra után a mikrofon mögött, hiszen tudjátok, Petró Karesz szabadságon van a héten, utána pedig majd délután 3 és este 7 óra között Petykó Ágival rádiózhattok. Holnap már Szandival együtt ébresztünk titeket, maradjatok akkor is velünk, a folytatásban pedig tartsatok Szendi Hajnival és a Delelővel. A mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok, legyen szép napotok, sziasztok! Wow.

0: rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A

0: Kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diák igazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke, robbanás történt az Augsburgi főpályaudvar közelében. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Európai körútján ma Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke, António Costa és Magyar Péter tárgyalásán. A fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz. De egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az évente tartott körút célja, hogy az uniós vezető megismerje a tagállamok álláspontját a legfontosabb témákban. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkely szerinti eljárást, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter mindenről Budapesten egyeztetett Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével. Továbbra is szorosan együttműködik a Fidesz-szel a KDNP, ezt mondta a párt alelnöke a Kossuth Rádióban. Juhász Hajnalka a kereszténydemokraták megújulásáról szólva úgy fogalmazott: annak része az is, hogy egy politikus elismeri hibáit és bocsánatot kér. Ezt ő megtette a választások után. Alig változott a vendégek és a vendégészakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban, mint egy 0,5%-kal csökkent a vendégek száma. A szállásokon töltött éjszakák száma ugyanakkor 0,3%-kal nőtt tavaly júliushoz képest. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet, nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről. Ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Odesszában 8 ember, köztük egy gyerek is megsérült a mára virradóra végrehajtott újabb orosz légi csapásokban. Egy 24 szintes lakóház súlyosan megrongálódott, ezen kívül irodaépületekben, infrastruktúrális létesítményekben és két oktatási intézményben is károk keletkeztek. Robbanás történt az Augsburgi főpályaudvar közelében. Az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy. Két ember könnyebben megsérült, az ablakok megrongálódtak. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban pedig korlátozásokat vezettek be.
2: Időjárás.
3: Napos idő lesz majd, estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Sziasztok, már is közlekedünk itt a Lakihegy Rádióban, azért itt 10 óra magasságában a legtöbben már megérkeztek a munkahelyükre, ugye gyerek az iskolában, az óvodában, és hát ez érződik természetesen az utak forgalmán is, hiszen nagyobb torlódásról többségében nem kell beszámolnom, teljesen jól járható az M0, és hát vételkörzetünkben sincsenek kialakult dugók. Egy-két helyet azért kiemelnék, ahol nagyobb a forgalom. Dunaharasztiban a Dózsa-György utcán erős a forgalom, sok az autó, tehát ott hosszabb a menetidő, és lépésben haladnak az autók Szigethalmon, a Műúton is ez jelenleg a helyzet. Torlódásról kaptunk jelentést Taksonyban, és egészen pontosan Taksony és Dunavarseny között az 51-es úton jelentős a forgalom. Ennek az az oka, hogy egy szakaszon lezárták az egyik sávot, de alapvetően elmondható, hogy nyugodt, normális a közlekedés vételkörzetünkben. Én jó utat kívánok nektek a Lakihegy Rádióval.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
4: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk a 107 egészen. Nagyon kellemes, szép szerdát kívánok nektek, de jól hallatszik, nem? Vagy hangzik ez, hogy szép szerda? Na, szeptember 2-a van, csak hogy még egy S-betűs beletegyek. Ma a Rebekkákat és a Dorinákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Természetesen róluk is szó lesz majd, de lesz kalendárium, és köszöntjük születésnapja kapcsán Keanu Reeves-t is. Mindemellett beszélek arról is, hogy jelentős fejlesztések valósultak meg Sziget-Szent Miklóson, és hogy kiírják a pályázatot, hogy minek kapcsán. Hamarosan ki fogjuk deríteni. Hello.

az Alaki Hegy Rádió, Szendi Hajni vagyok. Jelentős felújítási munkálatok zajlottak a nyári szünetben a Szigetszentmiklósi Kardos István általános iskola és gimnáziumban. A beruházás során megújult a többi között az aula, négy tanterem és kiskondi, valamint az öltözők egy része. A munkálatok részeként korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét és elektromos hálózatát is. A felújított tantermekbe folyamatosan érkeznek az új bútorok. Az intézménytől megtudtuk, hogy a diákok a korszerűbb megújult környezetet természetesen már birtokba is vehették, hát biztos sokan rá is csodálkoztak, hogy hú, mi történt itt a nyáron. További részletek a lakihegyradio.hu-n.

Ez a Laki Hegy Rádió, Szendi Hajni vagyok. Kiírják a pályázatot, támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat Sziget-Szentmiklóson. A következő támogatási időszakban is pályázati lehetőségeket biztosítanak a városban bejegyzett vagy működő sportszervezetek számára. Az egyesületek nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatást igényelhetnek versenysporttal kapcsolatos célokra, valamint az IT rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díjának támogatására. Az év második felére és 2027 első fél évére vonatkozó részletes pályázati kiírás Sziget-Szentmiklós város oldalán érhető el. A támogatási időszak 2026. július 1-től 2027. június 30-áig tart. A pályázatok benyújtásának javasolt határideje szeptember 24, további részletek a lakihegyradio.hu-n.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad, minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel, a Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság. Vicing.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Laki Hegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nyáron ismét több fejlesztés valósult meg a Taksonyi óvodában. Az intézményben ezúttal elsősorban az energiahatékonyság növelését célzó beruházásokat hajtottak végre. Erről Kreisz Mátyás, az óvodát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke beszélt rádiónknak. A fenntartó az elmúlt évben is jelentős összeget fordított intézményei fejlesztésére. Tavaly csak nem 250 millió forint értékű beruházás valósult meg, ebből mintegy 220 millió forintot az iskola fejlesztésére fordítottak, míg az óvodai beruházások értéke 24-26 millió forint között alakult. A nemzetiségi önkormányzat szerint a fejlesztések azt mutatják, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a fenntartásukban működő oktatási és nevelési intézmények folyamatos korszerűsítésére. Az idei nyári munkálatokkal pedig az óvoda energiahatékonyságát is tovább javították.
6: Az elmúlt 4-5 évben abszolút fókuszban volt az energiahatékonyságnak a fejlesztése, hiszen láttuk azt, hogy a nagyvilágban milyen kihívások elé állít bennünket, legyen szó a Covid okozta válságról, az azt követő energiaválságról, az energiáraknak az emelkedéséről és így tovább. Ezért kiemelten fontosnak tartottuk, hogy energiahatékonyságot növelő beruházások menjenek végbe mind az óvodában, mind az iskolában.
5: Komoly rehabilitációs munka vár a következő hónapokban Sziget-Szentmiklós többszörös magyar bajnok dárc játékosára, Székely Penge párra. A térségi sportoló 2 óránként tornáztatja majd bal csípőjét nappal, ugyanis ülőideggyulladással diagnosztizálták. A jobb oldalon már 3 éve egy műtéten is átesett a csípőjénél a miklósi darcos, és elmondása szerint most azt próbálják elkerülni, hogy ezt a másik oldalon is meg kelljen ismételni. Penge elmondta, nagyon komolyan fogja venni a rehabot, és továbbra is tervez mellette mind edzeni, mind a legfontosabb versenyeken tábla elé állni.
7: Folyamatosan gyógytornára kell járja, gyógytornás kezelésre, manuál terapeutás kezelésre, illetve itthon 2 óránként gyógytornázni. Plusz járok masszás terapeutához is, és ez a kettő próbálja összerakni nekem azt, hogy ne kelljen műteni a bal oldalamat is. Próbáljuk felszabadítani a csípőt, illetve helyére rakni a dolgokat, amik ott vannak, csípőlapát és a többiek, illetve megszabadítani a baloldali idegpályát a gyulladástól, mert hogy be van gyulladva a teljes baloldali idegpályán, az ülő ideg úgy, ahogy van, ugye, ami a derékból lehet meg egészen a láb részig.
5: Kikapott hazai pályán a Kaposvártól a DMTK a labdarúgó MB3 délnyugati csoportjának 6. fordulójában. Az eddig 100%-os és az MB2-es feljutást célként kitűző kaposváriak már az első fél időben 2 gólos vezetést szereztek, a Dunaharaszti azonban nem adta fel, és még a szünet előtt egyenlített. A fordulás után aztán már nem tudott csodát tenni a térségi alakulat, és 2 további vendéggóllal 2-4-es kaposvári siker született. A DMTK ezzel 6 forduló után a 8. helyen áll a tabellán.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben is izgalmas programok lesznek a Dunaharaszti Városnapokon. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén szeptember 4-e és 6-a között várják majd az egyes állomásokon. A rendezvény sorozat péntek este veszi kezdetét a Laffert Kúriában, ahol Tóth Gábor Egy év képekben című fotó kiállítását, valamint a Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját tekintheti meg a közönség. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyermekműsorral, táncválasztóval, a Civilek útja felvonulással és a Cimbali band koncertjével, este pedig Bárány Attila és Kollár Retro diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsó Főző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív Zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szeptember 2-án Isten éltesse a Rebekákat és a Dorottyákat. A Rebeka egy héber eredetű női név, és az a jelentése, hogy üsző, de van, aki azt mondja inkább az, hogy jól táplált, szóval itt vannak kérdőjelek a név jelentésével kapcsolatban. A Rebekák ünnepelhetnek még március 9-én is. Például Szabó Rebeka biológus, Rebeka Hall angol színésznő, vagy éppen Rebeka Black amerikai énekesnő. Ma a Dorottyákat is köszönhetjük, egy női névről van szó, ógörög Dorottya. A te névből jött létre. Ennek a magyar változata, és az a jelentése, hogy Isten ajándéka, de szép név ez is egyébként. Holnap majd jönnek a Hildák, ezt követően pedig a Rozán.

Szeptember 2-a van, és folytatjuk a kalendáriummal. Ne felejtsük el, hogy ma a Rebekákat és a Dorinákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Ezen a napon indult el a nagy londoni tűzvész 1666-ban, ha valaki nem tud dátumokat megjegyezni, ugye ott az aranybúl az 1222, és a nagy londoni tűzvész 1666, ugye? Tehát ezek vannak ilyen könnyű dátumok, de hát egyáltalán nem volt könnyű a helyzet, ugye, a nagy londoni tűzvész kapcsán. Ezen a napon indult el, és szeptember 5-éig pusztította a tűz az angol fővárost. A lángok a középkori városmagban is fölcsaptak, nem érték el, de komolyan veszélyeztették az arisztokraták lakta Westminstert is, és hát rengeteg ház porig égett, sokan meghaltak. Buda felszabadult 145 évnyi török uralom alól, ez 1686-ban volt. Hajnaú elrendelte a román felkelő had feloszlatását 1849-ben. A japán birodalom delegációja a Missouri csatahajó fedélzetén aláírta a feltétel nélküli kapitulációról szóló jegyzékét 1945-ben, és ezzel formálisan is véget ért a II. Világháború. Az Amerikai Egyesült Államok pedig elismerte a balti országok függetlenségét, ez már 1991-ben történt. És akkor nézzünk egy-két híres szülöttet. Szeptember 2-án született Joseph Roth, osztrák író, újságíró 1894-ben, René Thom, francia matematikus 1923-ban, Komócsin Mihály Csongrád megyei kommunista pártvezető 1925-ben, Csík Tibor olimpiai bajnok magyar ökölvívó 27-ben, akár csak Kádár László Gábor, egri érsek. Andrew Grof, azaz Gróf András, az Intel társalapító 1936-os, Besenyei Zsófia magyar színésznő 46-ban született ezen a napon, Oszter Sándor Kossuth és Jászai Mari Díjas magyar színész pedig 1948-ban, ő már nincs közöttünk, sajnos 2021-ben elhunyt. Ma ünnepli a születésnapját Mark Harmon, amerikai színész, 51-ben született, míg Keanu Reeves, angol-kanadai színész 1964-ben, és tőle 2 évvel fiatalabb Salma Hayek, a mexikói születésű amerikai színésznő.

Ma ünnepli a születésnapját a hihetetlenül vonzó Keanu Reeves. Én azt gondolom, hogy ő természetesen a külalakjával is, hogyha fogalmazhatunk így, oda vonja magára a figyelmet. Szóval Keanu Reeves ezen a napon született, 1964-ben Libanonban, Beirutban, és kanadai színészként vált világhírűvé. Gyermekkora nem volt egyszerű, az édesanyja jelmeztervező és előadó művész volt, édesapjával pedig meglehetősen, hát mondjuk azt, bonyolult volt a kapcsolata. A család később Kanadába költözött, Keanu pedig Torontóban nőtt fel. Fiatalon a jégkorong is komolyan érdekelte, és kapusként az iskolai csapatban játszott. A színészet felé fokozatosan fordult, fiatalon különböző televíziós és filmes szerepekben tűnt fel. Első jelentősebb sikere az 1989-es Bill és Ted zseniális kalandja című vígjáték volt, amelyben Alex Winter mellett játszotta Ted szerepét. A film után nem akart viszont egyszerűen egyetlen karaktertípusba beragadni. 91-ben a Holdpontban Patrick Swayze oldalán már akcióhősként bizonyított, ugyanebben az évben pedig a saját Idaho-i magánéletünk című filmben River Phoenix mellett szerepelt. River Phoenix-el nagyon közeli barátságot ápoltak, ezért Phoenix 93-as mindössze 23 éves korában bekövetkezett halála különösen megrázta Keanu Reeves-t. Az igazi világsztárságot aztán 94-ben a Féktelenül hozta el számára, amelyben Sandra Bullock volt a partnere. Ezután olyan filmekben szerepelt, mint az Ördögügyvédje, a Dracula, vagy éppen a Matrix. 99-ben mutatták be a Matrixot, itt Neo szerepével gyakorlatilag a modern filmtörténet egyik legismertebb színészévé vált. A trilógia hatalmas sikere után a színész újabb és újabb műfajokban próbálta ki magát. Nem csak színészként dolgozott, hanem rendezőként, producerként is. A zene is fontos része az életének, basszusgitárosként a Dogstar nevű zenekar tagja, melyben hosszabb szünet után ismét aktív mostanság. 2014-ben aztán újabb ikonikus szerep érkezett az életébe, amikor bemutatták az első John Wick filmet. A visszavonult bérgyilkost alakító Reeves a szerep kedvéért nagyon komoly fizikai felkészülésen vett részt, és a későbbi részekben is rengeteg akciójelenetet maga végzett. John Wick figuráira újra bebizonyította, hogy Keanu Reeves több évtizeddel a pályakezdése után

Ez nem egyszerűen elmúlik, hanem az ember életének részévé válik. A gyász megváltoztatja az alakját, de soha nem ér véget, mondta. Talán éppen ezért is különleges az a szerénység, amelyet Hollywood egyik legnagyobb sztárjaként is megőrzött. Rendszeresen terjednek róla történetek arról, hogy tömegközlekedéssel utazik, például New Yorkban metrózik, és egy alkalommal még a helyét is átadta egy idősebb nőnek. Nem jellemző rá a klasszikus hollywoodi sztárélet látványos hajszolása. Egyszer azt mondta, ha valaki brutálisan megtört az élet, de még mindig van bátorsága gyengédnek lenni más élőlényekkel, akkor ő egy angyalszívű, kemény ember. Isten éltesse Keanu Reeves-t.

0: Dagi egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
8: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: forintért 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Hamarosan megnyílhatnak az ügynökakták, ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai hadsereg. Folytatódik a napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Akár 60-80 ezer név is nyilvánosságra kerülhet az ügynökakták megnyitásával, nyilatkozta a Telexnek a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint hozzátette, arról nem tud, hogy a besúgói listán lesznek-e olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben pontos gazdasági, politikai szereplőkké váltak. Közben tegnap a Magyar Közlöny

0: Megjelent, hogy Rajnerem János történész, akadémikus lesz, a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke, a kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Magyarország továbbra is megvédi határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásokor, közölte Magyar Péter, miután Budapesten egyeztetett az Európai Néppárt elnökével. Jelenleg napi 1 millió euró bírságot kap az ország a külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. A téma feltehetően szóba kerül majd este is, amikor a kormányfő az Európai Tanács elnökét fogadja. Éjszaka is folytatódtak az amerikai bombázások iráni célpontok ellen. 11 ember meghalt, 8 megsérült. Irán válaszul rakétákkal és drónokkal támadta a térségben lévő amerikai támaszpontokat. Washington tegnap azzal magyarázta a bombázásokat, hogy Irán továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és támadja a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatokat. Összeütközött két török teherhajó a Márvány-tengeren, Isztambul közelében. A hatóságok szerint az egyik jármű valószínűleg elsüllyedt, mert a legénységgel nem tudtak kapcsolatba lépni. A másik hajón nem találtak sérülést. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy. Két ember könnyebben megsérült, az ablakok megrongálódtak. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Alig változott a vendégek és vendégészakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban. Összességében mintegy 0,5%-kal csökkent a vendégek száma.
1: Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős idő lesz, estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Sziasztok, eltelt egy óra, ismét közlekedünk. Az útinform jelentése szerint vételkörzetünkben nem történt baleset, reméljük ez így is marad a nap folyamán. Egyébként teljesen jól járhatók az utak a térségünkben. Arról kaptunk információt, hogy mérik az autók sebességét az M0-áson, egészen pontosan a Csepeli pihenőhely után, tehát addig is be kell tartani természetesen a szabályokat, a közlekedési előírásokat, csak szóltam, hogy van ott egy trafipax. Aztán, ha az M0-ást nézzük, az teljesen jól járható. Kicsit felgyűltek az autók Szigethalmon, a Műúton, de nincs torlódás, lehet haladni, csak sok a kocsi. És Dunaharasztiban, a Kóskároly utcán is ugyanez a helyzet, illetve Dunaharasztin az 51-es környékén egyre több az autó, de nincsen olyan szakasz, ahol hát nehezen tudunk haladni. De Dunaharaszti egyes részein, az 51-es út környékén már egyre több az autó, tehát ott lehetséges, hogy a következő időszakban lesz majd egy kisebb fajta dugó, lehet majd menni, haladni, csak egy picikét lassabban. Jó utat kívánok nektek a Lakihegy Rádióval!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Ez a Lakihegy Rádió, ez 107 egészen helyben vagyunk. Én Szendi Hajni vagyok, további kellemes szép szerdát kívánok nektek. Hamarosan majd arról lesz nálunk szó, hogy fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Sziget-Szent Miklóson, illetve hogy sikeres volt a közlekedés biztonsági nap, de azzal kapcsolatban is hozok majd információkat, hogy hogyan született Tupac Shakur meggyilkolásának ügyében ítélet közel 30 év alatt, és főzünk is majd egy jót Friedrich Anta Schiffel. We'll be right back.

Ez a Naki Hegy Rádió fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Szigetszentmiklóson. A városképviselő testülete döntött, megépítetik a parkolót, a kivitelezéshez, a műszaki ellenőrzéshez szükséges fedezeteket pedig az önkormányzat bruttó 80 millió forintos keretösszegének terhére biztosítják. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak azt mondta, a fejlesztés fontos előrelépést jelent majd az ott élők, valamint az oktatási intézménybe járók számára. Azt is elmondta, hogy várakozásai szerint a parkoló jövőre elkészülhet. Tóth Pál kiemelte, továbbá a Bolgár utca több ingatlan előtti szakaszának útépítését is, ez is megvalósulhat, amelyhez a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés miatt szintén szükségessé vált a fedezett kiegészítés. Az ott élők már régóta várnak a fejlesztés megvalósítására, reményeik szerint a beruházás szintén jövőre készül el.

Második alkalommal rendezték meg a közlekedés biztonsági napot Dunavarsányban, töretlen népszerűség mellett. Szimulátorok, akadálypályák, vetélkedők várták a kerékpárral, illetve rollerrel érkező családokat. Kis Gábor rádiónak azt mondta, hogy a rendezvény célja, hogy játékos érthető formában adják át a gyerekeknek a kressz szabályokat és az első segélynyújtás alapismereteit. A közlekedés biztonsági nap szervezője azt is kiemelte, hogy szeretnék csökkenteni a közúti balesetek számát, hogy a fiatalokat felkészítsék az esetleges veszélyekre. Szerintem ez egy nagyon fontos kezdeményezés, egy nagyon fontos cél, támogassuk. Így, ha legközelebb is lesz, menjünk el, ha voltunk, akkor is.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondag kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Komoly zenei koncerttel ünneplik a város jubileumát Szigetszentmiklóson. A Városnapok rendezvény sorozatot októberben tartják abból az alkalomból, hogy idén ünneplik Szigetszentmiklós városá nyilvánításának 40. évfordulóját. A jubileumi programokhoz a helytörténeti gyűjtemény is csatlakozik, hiszen egyúttal Ádám Jenő zenepedagógus születésének 130. évfordulójáról is megemlékeznek. Mistándor muzeológus stádiónknak elmondta, ebből az alkalomból október 11-én több országosan elismert kórus is színpadra lép az Ádám Jenő alapfokú művészeti iskola hangverseny termében. Hozzátette, a szervezők egy különleges zenei programmal készülnek, amely méltó módon kapcsolja össze a város jubileumát és Ádám Jenő örökségét.
8: Az egyik fellépőnk az idén 25 éves Psalterium Hungaricum kórus lesz, ami Magyarország egyik legnagyobb református kórusa, úgyhogy ők is megtisztelnek minket a jelenlétükkel, valamint ellátogat hozzánk Berkesi Boglárka, Berkesi Sándor tanár úr lányának vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa, és hát maga Berkesi Sándor is reményeink szerint el fog tudni látogatni erre a rendezvényre. Ellátogat még hozzánk a 11. kerületi Köbölkút utcai Ádám Jenő zeneiskolának a kórusa. Ez a gyerekkórus idén elnyerte az Éneklő Ifjúság legjobb kórusa díjat, úgyhogy ők is azért egy eléggé kiemelkedő tevékenységet tudhatnak magukénak.
7: Élményekkel és állatokkal folytatták a tábort Szigetszentmiklóson. A Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 7. hete új helyszínen, a Buga udvarban folytatódott. A gyerekek ezúttal az állatok világával és a felelős állattartással ismerkedhettek meg játékos, élményközpontú programokon keresztül. A táborozók egyebek mellett a felelős állattartás legfontosabb szabályait sajátíthatták el, majd egy quizben adhattak számot a megszerzett ismereteikről. A program különleges vendége volt Kisteleki Gergely és Haris Őve Vera, akik interaktív bemutatón keresztül hozták közelebb a gyerekekhez a madarak világát. A hét során kézműves és mozgásos foglalkozásokra is volt lehetősége a táborozóknak, a gyerekek pedig saját fantázia állatokat is megalkottak. A legnagyobb élményt a Kardos Lovas Iskolában tett látogatás jelentette, ahol a bátrabbak pónin lovagolhattak és bálára is mászhattak. A nagy melegben vizes játékokkal is kiegészítették a programokat, amelyek a mozgás mellett felfrissülést is biztosítottak. Papírgyűjtést szervez Dunavarsányban az Élethajó Értékőrzőháló és a Solideo Gloria közösségei. Az akció október 8-án és 9-én mindkét nap reggel 10-től este 6 óráig lesz a Solideo Gloria közösségi házban. A helyi egyesületek ezúttal az Árpád fejedelem általános iskolának szeretnék eljuttatni a felajánlásokat. A diákok számára elsősorban újság és fénymásoló papírt, valamint szórólapokat és füzeteket gyűjtenek. A szervezők emellett arra hívták fel a figyelmet, hogy kapcsos fűzött könyveket csak kis mennyiségben tudnak fogadni. A hivatalos tájékoztató szerint kartondobozokat, papírtörlőt vagy más rossz minőségű és iskolai felhasználásra nem alkalmas papírt tilos leadni. További tudnivalók az Élethajó közösségi oldalán olvashatók.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimúzeum.hu oldalra. Indul az új évad a Sziget-Szentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Vannak perek a nagyvilágban, amelyek elhúzódnak, és van, amely sohasem jut el a végpontjáig. Hát van most egy ügy, amire 30 évig kellett várni, hogy lezáruljon, mert hogy 3 évtized után ítélet született Tupac Shakur meggyilkolásának ügyében. Szóval közel 30 évvel a sztár halála után bűnösnek találta a Las Vegas-i esküdtszék Duan Cafe D. Davis-t. Az ügyészek szerint nem ő húzza meg a ravaszt, de ő szervezte meg a támadást, és ő adta át a gyilkos fegyvert. Bűnösnek mondta ki az esküdtszék tehát a rappénekes 30 évvel ezelőtti meggyilkolásában a férfit. A nevadai bíróságon zajló büntetőeljárásban megtartották a vád és a védelem képviselői a záróbeszédüket, majd az esküdtek nem sokkal később egységesen kimondták a bűnösséget. A jól ismert előadót szállító autóra 1996. szeptember 7-én Las Vegas belvárosának központi sétányán nyitottak tüzet egy másik járműből. A 25 éves Tupac Shakur néhány nappal később belehalt a sérüléseibe. A vele együtt a járműben tartózkodó Marion Knight kisebb sebesülést szenvedett. Duan Cafe D. Davis a 90-es években egy kaliforniai utcai banda vezetője volt. A gyilkosság miatt vád alá helyezett Davis mindvégig tagadta érintettségét. Az ügyészség nem a gyilkosság tényleges elkövetésével vádolta meg, hanem azzal, hogy a bűncselekményt ő tervelte ki, és hát az unokaöcsének adta oda a fegyvert, aki el is sütötte az unokaöcs Orlando Anderson. A támadás idején az érintett járműben egy fehér kedilekben 4-en ültek. A gyilkos fegyver soha nem került elő. A támadás túlélője, a szemtanúja Marianne Sage Knight 2018 óta börtönben van, az eljárás során nem kíván tanúskodni. A bírósági tárgyalás 9 héten keresztül tartott. A bűnügyben előre kitervelt szándékos emberölés volt a vád. Az ügyészség azt követően nyitotta újra az eljárást, hogy a most 63 éves June Davis 2023-ban letartóztatták. Több interjúban és 2019-ben megjelent emlékirataiban is elismerte, hogy az autóban tartózkodott, amelyből Tupac Shakurt a halálos lövések érték. Davis az első ember, akit elítéltek a hip-hop legenda meggyilkolása miatt. Az esküdtek alig 3 órás tanácskozás után jutottak egyhangú döntésre.

0: Ha azt gondoljuk, hogy a földközi tenger partján fekvő országok gasztronómiája nagyon hasonlít egymásra, akkor ez a kijelentés csak félig igaz, gondolok itt a tengeri herkentjükre, de ezért minden országnak megvan a sajátos ízvilága, és hát Marokkó ebből a szempontból különösen kitűnik az átlag közül, hiszen az elmúlt pár adásban Friedrich Antal séf már rávilágított minket arra, hogy mennyire különleges ételeik is vannak, és hát ma is Marokkót keressük fel, és egy ilyen tésztába zárt csodát fogunk megkóstolni, ha jól tudom. Szia, Anti.
1: Szia, Hajné, köszöntöm a hallgatókat is, illetve többek között remélem, hogy előbb-utóbb meg tudjuk kóstolni, akár még élőbe is, és akárhonnan is közelítettem meg a konyha világát, mindig az volt, hogy egyes helyeken, például itt Marokkóban is, például menekültek ide emberek, anno spanyol rekonkvisztátor miatt különböző andalúz és egyéb helyekről menekültek ide emberek, és hozták magukkal a gasztronómiájukat. Ez a pastilla nevű étel is innen ered, mert Spanyolországban a pastilla kis töltött pitek, kis töltött tésztácskát jelent, de itt átalakult ez a dolog, és egy sokkal konkrétabb, határozottabb és nagyon érdekes töltött pite alakult ki belőle. A marokkai konyhának az egyik csúcspontja különben ez, a királyi vagy császári konyhában itt általában galamb hússal készült ragúval töltötték meg, és nem csak az az érdekes, hogy ez egy finom, szaftos, többek között tojásos, mandulás étel, a végén ráadásul ezt a sós pitét porcukorral és fahéjjal szórják meg, és az első harapásra nagyon furcsa az európai ízlelő bimbónak, a másodikra meg rájön az ember azt a mindenit, ezt nagyon eltalálták, és tényleg az a kontraszt, hogy egy fahéjas porcukrot, amit mi csak édes tésztákra tudunk elképzelni, ezzel a sós pitével egyszerűen valami döbbenetesen fantasztikus ízkombináció jön ki.
0: Hát,
1: én egy csirkés verziót hozok ide,
0: na,
1: vagy fogok megosztani mindenképpen. Pite formát is lehet használni, szögletes formát is lehet használni, szinte aki miért tud, ebből a szempontból szinte mindegy, de fontos, hogy ezt a tésztát nagyon finom ragúval kell szépen megtölteni. Különböző kis alapdolgok vannak benne, hogy kell bele főtt tojás is, a különböző szaftos elemek, ahogy összefőzzük. Utána ezt mandulával, meg különböző finom ilyen ízesítőkkel, többek között narancsvirág vízzel is
0: narancsvirág
1: ízesítő.
0: Narancsvirágvíz,
1: aha, igen. És ezt is lehet kapni nálunk, úgyhogy abszolút jó. Az eredeti tészta az egy várka nevű tésztának nevezik, de ennek hiányában, mert ez valószínűleg nem, ez a réteslap tökéletes.
0: Ha sima rétes, megveszünk.
1: Így van, Görögország részén ez filó, vagy az izraeli részén filó tésztának nevezik, de ugyanaz a rétes, ugyanaz a vékon lakó rétes.
0: Azt szokták én a gyáruházakba is, hogy milyen görög napokon árulni egyébként.
1: Pontosan. Úgyhogy a recept meg lesz osztva, és hogyha egy kicsit valaki vállalkozó kedvű, velem együtt, ezt ki kell próbálni mindenki.
0: Na, akkor így legyen. Anti séf, az Amatőr Facebook oldalára kell kattintani. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.
2: Lakihegy Rádió FM 107.

Szendi Hajni vagyok, és következik nálunk a világhíradó. 1000 fölé nőtt a Nepált és Kínát sújtó katasztrofális áradások halálos áldozatainak száma, miközben a mentőcsapatok továbbra is több ezer eltűnt embert keresnek. A nepáli katasztrófa védelem keddi adatai szerint az országban 987 ember vesztette életét, és 3916 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Köztük 583 a külföldi állampolgár, a kínai hatóságok legutóbbi közlése szerint 16-an haltak meg, 546 ember hollétéről pedig nem tudnak. Feltételezések szerint több százan szorulhattak be egy hegyi erőmű alagútjába villám áradás idején. A nepáli hatóságok robbantásokkal is próbálnak utat törni a nagy erejű villám árvíz által sújtotta Rasszúva körzetben található vízi erőmű föld alatti alagútjához, ahová feltételezések szerint több száz munkás szorulhatott be. Az erőmű melletti hegyoldalban helyi idő szerint hétfő hajnalban végezték el az első kontrollált robbantást, miután az ország kormányfője vasárnap este bejelentette, a mentőegységek fokozzák a túlélők felkutatására és kimentésére tett erőfeszítéseket. Ketten meghaltak a Grand Canyonban pusztító villám árvízben, több mint 20 embert pedig keresnek. Erről számolt most be a Reuters. Az árvízzel érintett területről 62 embert mentettek ki gyorsan, helikopterrel. A heves esőzések szombaton árasztották el a környéket. A lezúduló víz sarat, sziklákat, törmeléket sodort magával, túraútvonalakat, gyaloghidakat, más infrastruktúrát is megrongálva. A Nemzeti Park Szolgálat először több mint 20 olyan emberről kért információt, akik eltűnhettek, vagy akikkel nem sikerült kapcsolatba lépni. Hétfőn azt is közölték, hogy két áldozat holttestét megtalálták, az egyikük egy 46 éves férfi volt. Egy helikopterrel kimentett nő azt mondta, rémisztő volt a szombati helyzet. Gyönyörű napnak indult, majd az emberek hirtelen sikoltozni és futni kezdtek. Egy másik látogató pedig arról számolt be, hogy a társaival mindössze 10 perccel azelőtt keltek át egy gyaloghídon, hogy azt elsodorta az ár. A villámárvíz megrongálta a park vízellátását, biztosító vezetéket és több túraútvonalat és szálláshelyet lezártak, a hatóságok pedig további zivatarokra, villámárvizekre és sziklaomlásokra figyelmeztettek. Új alagutat fedeztek fel a lett-Belarusz határnál. Belarusz hibrid támadásokhoz használják fel a migrációt, állította a lett határőrség. Lettországban nemrég egy titkos alagutat találtak, amelyen keresztül 28 migráns jutott át Belarusból az Európai Unió területére. Hasonló a helyzet Litvániában is. A balti államok szerint az ilyen

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
6: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
5: Uramisten!
6: Talán valami baj van.
5: Nincsen.
6: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
5: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Balcs Zsilinszky utca 43/B.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Már több milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést a kormány. Újabb kínai segélyszállítmány érkezett Nepálba. Napos idő lesz, elzórtan kisebb esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést, összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott videóinterjújában elmondta, folyamatban van a század végát vizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra. Emellett vizsgálják a média figyelést végző Observerrel és a Kommentár Alapítvánnyal kötött szerződéseket, valamint a Nézőpont Intézetnek fizetett pénzeket is. Teljes tisztújítása, önálló politikai arculat kiépítésére törekszik a KDNP. A párt jövőjéről szólva Juhász Hajnalka frakcióvezető helyettes azt mondta, továbbra is együttműködnek a Fidesszel, de azt még nem tudják, hogy az önkormányzati választáson önállóan vagy az előző kormánypárttal együtt indulnak. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása a Közlekedési és Beruházási Minisztérium javaslatára. Ez teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Alig változott a vendégek és vendégészakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban.

0: mintegy 0,5%-kal csökkent a vendégek száma. A szállásokon eltöltött éjszakák száma ugyanakkor 0,3%-kal nőtt tavaly júliushoz képest. Újabb kínai segély érkezett Nepálba a múlt heti áradás károsultjainak megsegítésére. A szállítmány a többi között gyorsan összeszerelhető hidakat, járványvédelmi felszereléseket és kommunikációs eszközöket tartalmaz. Egy héttel ezelőtt egy gleccseromlás miatt nagy mennyiségű kőzet, ég és olvadékvíz zúdult a nepáli-kínai határ mentén fekvő völgyekre, Nepál középső részén. Eddig több mint 1000 halottat találtak, és még ezreket keresnek. Évekig tarthat a nyári tűzvész miatt károsodott Deliblati homok puszta erdeinek helyreállítása. A szerbiai pusztán jelenleg nincsenek aktív tűzfészkek, de a tűzoltók továbbra is figyelik a terepet. A szakemberek a könnyen lángra kapó tűlevelőek helyett nyír-nyárkőr is és töltyfa ültetését javasolják.
1: Időjárás.
0: Napos idő lesz, elszórtan kisebb eső előfordulhat. Estétől északnyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon lehet eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, napközben 27-32 fok, este 17-24 fok várható.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: További kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok, és közlekedünk már is itt a Lakihegy rádióban. Az Útinform nem közölt balesettel kapcsolatos információt vétel körzetünkbe, ami nagyon-nagyon jó hír. Na de nézzünk akkor körül, például most az M0-áson még mindig kint van a Trafipax, ugye a Csepeli pihenőhely után nem sokkal erre kell készülni. Egyébként az M0 teljesen jól járható, vétel körzetünkben nincs dugó, nincs lezárás, legalábbis egyelőre nincs erről információ. Még messze van a délutáni csúcsforgalom, ez jól látható az útjainkon, hiszen mindenhol szépen lehet haladni. Találtam egy szakaszt Dunaharasztiban a Dózsa-György utcán, ahol jelenleg erős a forgalom, tehát itt egy kicsit hosszabb a menetidő, de alapvetően minden útunk teljesen jól járható, és hát hogyha szól a Lakihegy rádió, akkor szerintem mindenféleképpen kellemes lesz az út. Egy óra múlva hozok újabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok!
1: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Nagyon kellemes szép napot kívánok, Isten éltesse a Rebekkákat, a Dorinákat, holnap a Hildák, pénteken pedig a Rozáliák következnek. Én Szendi Hajni vagyok, ez pedig a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk itt a 107,3. Remélem jól telik a napotok, és azt is, hogy ezt az órát is együtt töltjük. Hamarosan szó lesz papírgyűjtésről és testvérvárosi kapcsolatokról is, de a normandiai partra szállás kapcsán is beszélek majd érdekességekről, mert hogy most kiderült, hogy az időjósok hogyan is döntötték el, hogy ezt mikor szervezzék meg. Hóekékkel tolták el a 20 centis jégréteget a vihar után. Ausztriában történt az eset, mindjárt mondok részleteket is.

Ez a Laki Hegy Rádió, Szendi Hajni vagyok, tisztán emlékszem rá, biztos ti is így vagytok ezzel, gyerekkorunkban mentünk és szedtük ugye a papírokat, amelyeket kiraktak a papírgyűjtés ideje alatt a házak elé, ha pedig nem rakták ki, akkor becsengettünk, mert ment a verseny, ugye, hogy minél több papírt gyűjtsünk. Hát azt, amikor ilyen nagy átépítés volt a házunkban, akkor ugye felkerestük a méhet, és akkor leadtunk egy csomó papírt, és így elcsodálkoztam, hogy milyen szinte kevés pénzt adtak érte, tényleg pedig majd megszakadt, amire behurcoltam egy csomó könyvet. Minden esetre a papírgyűjtés, ez egy klasszikus tevékenység az iskolásoknak, és azt most ismét megszervezik Dunavarsányban az Élethajó Értékőrző Háló és a Szolidár Glória közösségei. Az akció október 8-án és 9-én lesz, mind a kettő nap reggel 10-től este 6-ig a Szolidár Glória közösségi házban. A helyi egyesületek az Árpád Fejedelem Általános Iskolának szeretnék eljuttatni a felajánlásokat. A diákok számára elsősorban újság és fénymásoló papírt, valamint szórólapokat, füzeteket gyűjtenek. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy kapcsos, fűzött könyveket csak kis mennyiségben tudnak fogadni. A hivatalos tájékoztató szerint kartondobozokat, papírtörlőt vagy más rossz minőségű és iskolai felhasználásra nem alkalmas papírt tilos leadni. További tudnivalók az Élethajó közösségi oldalon, illetve természetesen minden részlet, hogy mit lehet gyűjteni és mi az, amit nem lehet gyűjteni, megtalálható a lakihegyradio.hu-n.

Ez a Laki Hegy Rádió, további tartalmas szórakozást kívánok nektek. A jövőben elérhető marad az ingyenes jogsegélyszolgálat Halászterken. Ezzel kapcsolatban jöttek ki most részletek. Továbbra is biztosítja az ingyenes jogsegélyszolgálatot, tehát a halásztelki önkormányzat a település lakói számára. A kezdeményezés célja, hogy a helyiek könnyebben, gyorsabban juthassanak hozzá jogi segítséghez a mindennapi ügyek intézésében. Halásztelek alpolgármestere Schöninger András rádiónak azt mondta, a tavaly márciusban elindult kezdeményezés folytatódik az önkormányzati szerződésben álló ügyvéd közreműködésével. A lakosok ennek keretében jogi iránymutatást kaphatnak, amely jelentősen segít eligazodni azokban a lépésekben, amelyeket meg kell tenni egy-egy jogi ügy kapcsán. Tehát, hogyha valakinek van kérdése, amihez kellene egy ügyvéd, Halászterken segítenek.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetjátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári után jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Laki egy rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
2: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Több mint 1800 diák kapott tanszercsomagot Pesterzsébeten. Iskolakezdési tanszercsomagokkal támogatja idén is a kerületi családokat Pesterzsébet önkormányzata. A 2026-27-es tanévben a támogatást az első 4 évfolyam mellett már az 5. osztályos tanulókra is kiterjesztették. Az iskolakezdéshez szükséges tanszereket a hét első napjaiban adták át a kerületi iskolákban, összesen több mint 1800 diáknak. Az önkormányzat szerint a kezdeményezés célja, hogy az iskolai tanév kezdetén segítséget nyújtson a családoknak a szükséges tanszerek biztosításában. Újra meghirdetik a diák támogatási ösztöndíjat. Ismét meghirdetik Szigetszentmiklóson a szociálisan rászoruló kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokat támogató ösztöndíj pályázatot. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a városban élő általános és középiskolás tanulóknak tanulmányaik eredményes folytatásához. A pályázat iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Az elmúlt időszakban évente átlagosan mintegy 50 diák részesült támogatásban. Az önkormányzat ezért a 2026-27-es tanévre is javasolja az ösztöndíj pályázat kiírását. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a pályázati kiírás egyes feltételei módosítottak. A bizottság az új feltételek alapján javasolta az ösztöndíj pályázat meghirdetésének elfogadását.
7: A rendelet módosítás arról szól, hogy az általános iskolás tanulóknak 4,3, a középiskolásoknak 4,2 tanulmányi átlagot el kell érniük, vagy a fölött kell lenniük. Ez azért van, mert már egyre több a pályázó, sajnos emelni kell ezt a szintet, mindig vannak olyanok, akik egy tizeddel maradnak rá, és ez nagyon fájó. A következő módosításon pedig arról szólt, hogy a pénzügyi minimum összeget emeltük, illetve a rászorulók sorát növeltük, tehát rászorultsági okokat változtattunk.
6: Komoly rehabilitációs munka vár a következő hónapokban Szigetszentmiklós többszörös magyar bajnok dartsjátékosára, Székely Penge párra. A térségi sportoló 2 óránként tornáztatja majd bal csípőjét nappal, ugyanis ülőideggyulladással diagnosztizálták. A jobb oldalon már 3 éve egy műtéten is átesett a csípőjénél a miklósi darcos, és elmondása szerint most azt próbálják elkerülni, hogy ezt a másik oldalon is meg kelljen ismételni. Penge elmondta, nagyon komolyan fogja venni a rehabot, és továbbra is tervez mellette mind edzeni, mind a legfontosabb versenyeken tábla elé állni.
8: Folyamatosan gyógytornára kell járjak, gyógytornás kezelésre, manuálterapeutás kezelésre, illetve itthon 2 óránként gyógytornázni. Plusz járok masszázsterapeutához is, és ez a kettő próbálja összerakni nekem azt, hogy ne kelljen műteni a bal oldalamat is. Próbáljuk felszabadítani a csípőt, illetve helyére rakni a dolgokat, amik ott vannak, csípőlapát és a többiek, illetve megszabadítani a bal oldali idegpályát a gyulladástól, mert hogy be van gyulladva a teljes bal oldali idegpályán. Az ülőideg úgy, ahogy van, ugye még a derékból lemegy egészen a láb részig.
5: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekinteti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyv hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

nálunk egy kis töri lecke, mert hogy most kiderült, hogy hogyan is dölt el a világháborúban a normandiai partraszállás időpontja. Ugye a normandiai partraszállás sikere egyetlen apró, de annál fontosabb időjárás jelentésen volt, amely végül megváltoztatta a világháború kimenetelét. A szövetségesek egy zseniális lépéssel hatalmas előnybe kerültek a németekkel szemben, a mindent eldöntő viharos napon pedig az izzadó meteorológusok tulajdonképpen megmentették a világot. Amikor John F. Kennedy megkérdezte Dwight D. Eisenhower elnöket, hogy a normandiai partraszállás miért lett akkora siker, ő csak annyit felelt, hogy egyszerűen jobb meteorológusaiak voltak nekik, mint a németeknek. Bár más tényezők is közrejátszottak, a D-nap sikere valóban egy csapat óriási nyomás alatt lévő időjárási szakértőn múlott. Akkoriban az időjárás megfigyelés közel sem volt olyan egyszerű, mint napjainkban. Az adatokat hajókról és személyzettel ellátott állomásokról gyűjtötték, és gyakran postagalambokkal továbbították, ma már ezt nehéz el is képzelni. A szövetségeseknek azonban volt egy kulcsfontosságú titkos adóászuk. Mivel feltörték a híres Enigma kódot, hozzáfértek a németek saját időjárási adataihoz és jelentéseihez is. Még a náci hadvezetés vakon tapogatózott a csatorna túloldalán uralkodó viszonyokkal kapcsolatban. A szövetségesek mindkét fél mérési eredményeit látták, ami felbecsülhetetlen taktikai előnyt jelentett számukra. Az inváziót eredetileg június 5-ére tervezték, és közel 160 ezer katonát vontak össze a déli partokon. A terv azonban teljes mértékben a természettől függött, és abban a hónapban szokatlanul erős viharfrontok közelítettek az Atlanti-óceán felől. A csapatoknak egy olyan speciális szünetre volt szükségük a viharban, amikor a tenger elég nyugodt az átkeléshez, de az égbolt nem teljesen tiszta, nehogy a németek idő előtt kiszúrják a gyülekező gigantikus haderőt. Ráadásul ennek a rövid ablaknak az árapály viszonyokkal is tökéletesen egybe kellett esnie. Aztán GM Stack kapitánynak, a szövetséges expedíciós erők fő meteorológusának jutott az a feladat, hogy a történelem legfontosabb időjárás jelentését letegye a parancsnokság asztalára. Amikor a pocsék viszonyok miatt június 5-én lefújták az indulást, a naplójában azt írta, hogy az egész helyzet egy valóságos rémálom, több mint 100 000 ember élete pihen az ő kezében. A nyílt óceánon horgonyzó hajók jelentéseit figyelve Stack és csapata végül észrevett egy rendkívül szűk időablakot, és meghozták a végleges, egyben visszavonhatatlan döntést, az inváziót június 6-ára időzítették. Truman későbbi amerikai elnök szerint valószínűleg ez volt az egyetlen nap abban a hónapban, amikor a hadműveletet egyáltalán el lehetett indítani. A partraszállás sikerült, és a II. Világháború a végéhez.

0: Azt mondom, hogy szélsőségek nyara, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy itt Magyarországon döbbenetes, hogy mennyire vízhiány volt, nem jött az eső, és szétégtünk, itt egymást váltották a hőkupolák. Viszont nem csak Magyarországon van furcsa időjárás, fogalmazzunk így. Az ausztriai Vegrain utcáit vastag jégréteg borította, a tűzoltók pedig órákon át dolgoztak a viharkáron. Szokatlan, szinte télies látvány fogadta hétfőn este az ausztriai Vegrain lakóit. A hétfői heves jégeső után több helyen vastag jégréteg borította az utakat, ezért a takarításhoz elő kellett venni nyáron a hóekét is. A Sarpsborg tartományban fekvő települést hétfőn érte el az intenzív zivatar. Rövid idő alatt akkora mennyiségű jég hullott, hogy egyes területeken a felhalmozódott jégréteg vastagsága megközelítette a 20 centit. A közösségi médiában közzétett felvételeken fehérbe borult utak és közterületek láthatók. A képek alapján több helyen valóban olyan volt a táj, mintha nem nyár lenne, hanem bizony tél.
1: Napok óta nem alszok, mert azt hallom a szomszédnál sír.

Moziba megyünk, és hát a legközelebbi premier nap, a szeptember 3-a, csütörtök, akkor debütál majd idehaza a Méz király, a Csaló csajok Párizsban című film, újra mozikba kerül a Terminátor 2, az ítélet napja, bemutatják a Torrente 6. részét, de debütál majd a Tériszony című film is, na már is mondom, melyikről mit kell tudni. A Tériszony egy angol-amerikai tájföldi thriller, és Tom Brittany a főszereplője, Michael Spearing és Peter Spearing a rendezők, hát egy testvérpár, egyelőre a filmről ennyi információ van. Műsoron lesz majd a Méz király, az angol-amerikai krimi főszereplője, Matthew McGonaghy és Andrew Patterson a film rendezője. Az oklahomai vidék mélyén él Amazing King, egy karizmatikus és rendkívül tehetséges zenész, aki egy különcökből álló bluesgrass zenekar tagja, miközben a környék legjelentősebb méztermelő üzemét is ő irányítja. Amikor elhidegült nevelt lánya visszatér, a férfi azonnal megragadja az alkalmat, hogy újra közel kerüljenek egymáshoz, és a családi vállalkozást közösen vigyék. De a mézipar kegyetlen világ, a férfi riválisai azzal fenyegetőznek, tönkreteszik mindazt, amit eddig felépített, erről szól a film. Debütál egy francia vígjáték is, Csaló csajok Párizsban címmel. Fanny le van égve, gyereket vár, és mit vár, és mindent megtesz azért, hogy lakáshoz jusson. Végül potom pénzért sikerül szerezni egy

0: Íme csaló csajok Párizsban. Hihetetlen, hogy mennyire szalad az idő, 1991-ben került a hazai mozikba a Terminátor második része, az ítélet napja. Arnold Schwarzeneggerrel, Linda Hamiltonnal a főszerepben, ugye James Cameron rendezéséről van szó. Most azonban a filmet újra megtekinthetjük. Most a hazai mozikban újra debütál, hát biztos lesz olyan, akinek ez újdonságnak számít. A hatodik részéhez érkezik a Torrente, az elnöki ügy, a szatirikus vígjáték, a spanyol társadalmi és politikai sztereotípiákat vicceli el, valós eseményeket parodizál, politikai szféra különleges vendégszerepléseivel. Erről szól tehát a film. Nos, jó szórakozást kívánok, azt gondolom nem lehet okunk a panaszra, elég színes a paletta szeptember első premier dátumán.
1: A Lucky Hegy Rádióban csak a kedvenceik szólnak.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
1: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Már több milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést a kormány. Idén is segítették a rászoruló gyerekek iskola kezdését. Napos idő lesz, elszórtan néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést. Összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott videóinterjújában elmondta, folyamatban van a századvégát vizsgálása, amellyel az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra. Emellett vizsgálják a médiafigyelést végző Observerrel és a Kommentár alapítvánnyal kötött szerződéseket, valamint a Nézőpont intézetnek fizetett pénzeket is. A Közszolgálati Tanács által javasolt szakembereket jelölte a Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Bájer Judit médiajogász kutató, Sükösd Miklós szociológus médiakutató és Kollár Árpád költő irodalomszervező jelölését egyhangú szavazással támogatta a testület. Ismételten nem támogatta ugyanakkor a bizottság a Független Közmédia Testület ellenzéki jelöltjeit, Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, Marti Zoltán újságírót média szakembert, valamint Mojsz Zoltán rendezőt média szakembert. Augusztusban lassult a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Utóbbi mögött a járműállomány lassú fiatalodása áll. Az átlagár 5 millió 300

0: ezer forint volt. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal a tisztán elektromos autók iránt. Több mint 100 000 darab iskolai eszköz és 2 millió forintot meghaladó támogatást gyűlt össze a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Spár akciójában. A vásárlók 2000 rászoruló gyerek iskola kezdését segítették. Ősszel folytatódik a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal is az érdeklődőket. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten felborult, 16-an meghaltak, 28-an megsérültek. Jordániai tájékoztatás szerint a halálos áldozatok között 10 jordániai állampolgár van.
1: Időjárás.
0: Napos idő várható, elszórtan kisebb eső előfordulhat. Estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet eső, zápor. Nyugaton egy-egy szivatar is, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Sziasztok, további kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok. Hát kérem szépen, jó hír, nincs jelentős torlódás, szerencsére baleset sem, vételkörzetünk útjain, az M0-ás szakaszai teljesen jól járhatóak. Több kocsit Sziget-Szent Miklóson az autópálya felhajtójánál regisztráltak jelenleg, ott sincs egyébként nagy baj, csak hát ott több az autó, tehát hosszabb egy picit a menetidő, de alapvetően teljesen jól járhatóak a vételkörzetünk útjai. Az M0-áson ugye volt rendőr, legalábbis többen trafipaxot jelentettek, de úgy néz ki, hogy csak pár óra hosszáig mérték az autósok sebességét, mert hogy jelenleg nincsen már ott trafipax, illetve sebességet mérő autó. Én jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok. Hát hamarosan valószínűleg délután már meg fog élénkülni egy kicsit a forgalom, ahogy mennek az emberek a gyerekekért az iskolába, óvodába, és leteszik a munkahelyükön a lantot. Jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Sziasztok, ez a Lakihegy Rádió, remélem mindenkinek jól telik a napja, és azt is, hogy ezt az órát is együtt töltjük még itt a 107 egészen. Szendi Hajni vagyok, Tom Peti és barátai lépnek fel, nem máshol, mint Dunaharasztin, hogy pontosan mikor elmondom, de arról is beszélek majd, hogy mikor tartják meg a Dunaharaszti város napokat, mert hogy a várossá válás 26. évfordulóját több napon át ünnepeljük majd.

Lakihegy Rádió FM 107. Köszönöm.

Ez a Lakihegy Rádió, minden korosztálynak megvannak a kedvenc zenekarai, a gyerekkorból, a tinikorból, a felnőtt korból, ugye? Tehát tudunk mondani ilyet, aztán amikor szerelmesek leszünk, jönnek az első közös zenék és koncertélmények. Minden esetre a jelen gyerekeinek az egyik nagy kedvence Tom Petty és Barátai formáció, akik ebben az évben már második alkalommal lépnek fel Dunaharasztin. A márciusi koncert után szeptember 6-án a Városnapokra is ellátogat interaktív gyermekdalokat játszó együttes. Tom Petty rádiónknak azt mondta, hogy a jól ismert slágerek mellett új szerzeményekkel is készülnek a Dunaharaszti közösségnek.

Nem fogunk unatkozni, ha Dunaharasztiba látogatunk szeptember 4-e és 6-a között, mert hogy megünneplik a várossá válás 26. évfordulóját. Sok-sok program lesz majd. Hazai Tíme a rádiónak azt mondta, hogy az idei városnapokon gyermekműsorok, retro diszkó és ismertebb helyi zenekarok koncertjei várják az érdeklődőket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa azt mondta, az összes program ingyenes, hívják, várják tehát az érdeklődőket. Az összes program megtalálható a Dunaharaszti Város hivatalos Facebook oldalán.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riportműsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Megkezdik az őszi versenyszezont a horgászok. Az őszi időszakban egymást követik a különböző megmérettetések, amelyek a versenyzők számára nem csak a tudásuk és tapasztalatuk összemérését, hanem a közösségi kapcsolatok erősítését is szolgálják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a szövetség maga is szervez horgászversenyeket, emellett több olyan rendezvényre is ellátogatnak, amelyeket más szervezetek rendeznek. Kiemelte, hogy az idei versenyszezonban különleges programok is várják a horgászokat. Lesznek olyan megmérettetések, amelyeken szülő és gyermek közösen alkothat egy csapatot, így a versenyzés mellett a családi együttlét és a horgászat szeretetének generációk közti átadása is szeretetet kap.
9: Most megjön az az időszak, amikor a versenyzőknek jön az életük, mert még több horgászverseny lesz, megyünk horgászversenyekre, horgászszövetség is rendez, metódféder horgászverseny, hosszú előkés, finomszerelékes horgászverseny, aztán gyerekversenyre is megyünk még, Esztergomba lesz egy Bubánatvölgyben egy csúcsdöntő, ilyen Guinness rekordos horgászat, ahol Spitzbotta horgászik felnőtt és gyerek, tehát szülők gyerek. Itt próbálják megdönteni a tavaly évnek a rekordját, ide is megyünk.
8: Könyvvásárra készülnek Szigetszent Miklóson. Nagyszabású könyves raklapvásárt rendeznek szeptember 13-án Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szervezők tájékoztatása szerint közel 10 000 könyv közül válogathatnak az érdeklődők délelőtt 10 és délután 4 óra között. A vásáron az Álomgyár kiadó kiadványai mellett több más kiadó kötetei is megvásárolhatók lesznek. A kínálatban szépséghibás példányok is szerepelnek, amelyeket kedvezményes akár 200 forintos áron kínálnak a készlet erejéig. A szervezők emellett nyereményjátékkal is készülnek az esemény előtt, és arra számítanak, hogy a könyvvásár az olvasás iránt érdeklődők széles körét vonza majd. Második alkalommal rendezték meg a közlekedés biztonsági napot Dunavarsányban. Augusztus 29-én szimulátorok, akadálypályák és vetélkedők várták a kerékpárral, illetve rollerrel érkező családokat. Kis Gábor rádiónknak elmondta, a rendezvény elsődleges célja, hogy játékos érthető formában adja át a gyerekeknek a kressz szabályokat és az első segélynyújtást. A közlekedés biztonsági nap szervezője hozzátette, azáltal szeretnék csökkenteni a közúti balesetek számát, hogy felkészítik a fiatalokat az esetleges veszélyekre.
10: 8 állomás helyjel készültünk, a érdeklődők részére, főként közlekedésbiztonsággal, baleset megelőzéssel kapcsolatos állomáshelyek. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ugye az őszi-téli felkészüléssel a látni és látszani elvre, kivilágításra, járművek világítására, elől-hátul. Ennek a közlekedésbiztonsági napnak is az a célja, hogy játékos módon nem száraz kressz anyagot tanítson, hanem a közlekedésre nevelés játék formájában valósuljon meg, főként a fiatal korosztálynak.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történet, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható.
1: A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Tisztán emlékszem, hogy rádiósként, amikor megjelent Magyarországon a Covid, akkor hát folyamatosan rázogatott a hideg, ahogy ugye beszéltünk a külföldi esetekről, aztán utána beszámoltunk arról, hogy megvan az első magyar regisztrált, igazoltan Covid-fertőzött beteg, aztán beszéltem arról, hogy megvan az első ember, aki a Covid-ban hunyt el, és hát utána a többit nem is sorolom, de ma már azt hiszem, hogyha kiejtjük a szánkon azt, hogy Covid, nyilván közel sem kezdünk el annyira parázni, mint annak idején, mert hogy ahogy a virológusok is mondták, azért a Covid is úgy alakul majd át Magyarországon, ahogy mondjuk az influenza, van, mikor úgy odavág, van, amikor az ember lábon kihordja. Minden esetre természetesen azt, hogyha valaki beteg, a mai napig komolyan kell venni, ne fertőzzünk le másokat. Minden esetre újra berobbanhat a Covid-járvány Magyarországon, a szakemberek szerint, nyilván nem olyan mértékben, mint a korábbi világjárvány idején. Nos, Rusvai Miklós virológus fejtette ezt ki most egy rádió interjúban, hogy kicsi az esély annak, hogy újra kialakuljon egy súlyos, világszintű koronavírus járvány. A nyugat vírusi láz kapcsán pedig azt mondta, a halálos áldozatokat követelő vírus Magyarországról kiindulva elterjedt Európában. Közelmúltban ritkábban merült fel ugye a koronavírus témája, de nyilván a fertőzés nem tűnt el teljesen. A kórokozó velünk maradt, és bizony az iskola szezon kezdetével kitörhet a járvány. Amióta létezik a koronavírus, az utóbbi 3 évben jellemzően szeptember végén, október elején, tehát az iskola kezdéskor és ez a légzőszervi járvány mondhatni törvényszerűen elindul, megjelenik a közösségekben, és ha nézzük a statisztikákat, akkor főként a 18 év alatti lakosságot érinti. Az a tendencia, hogy az osztályok mintegy 10%-a hiányzik heti váltásban, és előbb-utóbb szinte kivétel nélkül mindenki megfertőződik. Tőlük aztán megkapja a fiatal szülői generáció, tehát jön utána 25-40 éves korosztály, és így terjed ez a légzőszervi betegség hullám tovább, ami körülbelül november végéig, december elejéig tart, mondta az interjúban a virológus. 70-75%-ban a 40 év alatti korosztály érintett, tehát a gyerekek és a szüleik lesznek koronavírus fertőzöttek. A virológus szakember összegezte, hogy annak ellenére, hogy egy gyerek egész nyáron nem volt beteg, és még az iskola kezdés előtti hétben sem betegedett meg, attól még nincs biztonságban. Ha napi szinten hosszasan tartózkodik közösségben, akkor óhatatlanul beteg lehet, a fertőzés pedig ilyenkor általában az egész családon végigmegy. Ehhez elegendő, ha egyetlen gyermek beteg, és sorra lefertőzi a társait, majd a családtagokat is. Nem jelent hosszabb ideig tartó védettséget, ha valaki éppen a közelmúltban esett át a fertőzésen. Emellett a koronavírus ellen fél év után már nem véd a szervezet immunválasza. Tehát ez azt jelenti, hogy újra fogékonyak lehetünk a betegségre, lehet, hogy a gyereke nem jelentkeznek a tünetek, de mégis megfertőzhet másokat. Rusvai Miklós azt mondta, ha például van 3 olyan gyerek a környezetünkben, aki 2-3 évvel korábban volt fertőzött, lehet, hogy az ő vérében épp nincs elegendő ellenanyag, és az érintett újra beteg lesz. Mivel az immunrendszere felismeri a kórokozót, nem lesz súlyos beteg, de akár 5 napra is szüksége lehet ahhoz, hogy regenerálódjon és eltűnjön a szervezetéből a Covid. Ilyen esetben, amikor ismételten koronavírusos lesz a gyerek, ágynyugalomra van szüksége, 5 nap múlva pedig újra mehet az iskolába. Rusvai a korábbihoz hasonló halálos Covid-járvány kitörését Európában 1% alatti eséllyel valószínűsíti, ami jó hír.

Szokták mondani, hogy nincs új a nap alatt, én meg azt mondom, hogy mindig van új a nap alatt, mert hogy egyre többet halljuk például azt, hogy a hagyományos WC-k helyett itt az égetéses toalett. De vajon Magyarországon is megéri erre váltani? A házi Patika most ennek járt utána. Most kiderült, hogy az égetéses WC használatához nincs szükség vízre, csatornahálózatra és emésztőgödörre sem. Egy a toalettbe helyezett speciális papírbetét gyűjti össze a székletet és a vizeletet, használat után pedig a készülék egy zárt kamrába juttatja a hulladékot. Itt aztán magas, jellemzően 500-600 Celsius fokos hőmérsékleten elégeti azt, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy mi állunk ott egy gyufával, aztán begyújtjuk a cuccot. A folyamat végén egy kis mennyiségű hamu marad csupán, amely steril, így nem kell a hagyományos szennyvízzel vagy fekáliával megegyező módon kezelni. A korszerű berendezések szellőző és szűrőrendszerekkel, valamint biztonsági megoldásokkal is rendelkeznek. Az égetéses WC egyik legnagyobb előnye tehát, hogy jelentősen csökkenti a vízfelhasználást és teljesen függetleníthető a csatornahálózattól. Ez különösen olyan ingatlanoknál lehet hasznos, ahol a csatornázás kiépítése nehéz vagy aránytalanul drága lenne. Itthon ezért elsősorban tanyákon, külterületi ingatlanokban, hétvégi házakban vagy más szezonálisan használt épületekben lehet létjogosultsága. Aki pedig napelemes rendszerrel termel áramot, azaz energiaigény egy részét saját termelésből is fedezheti. A víztakarékosság mellett ráadásul a szagok miatt sem kell aggódni, a korszerű készülékek szellőzése, szűrése az égési melléktermékeket és kellemetlen szagokat is kezeli. A karbantartás pedig jellemzően a hamutartály időnkénti ürítéséből és a szűrők ellenőrzéséből áll. Az égetéses WC legfontosabb hátránya, hogy amit vízben megtakarítunk, azt részben elektromos energiává váltjuk ki. A működési költség ezért függ a villanyár alakulásától és attól is, hogy milyen gyakran használjuk ezt a berendezést. Ráadásul maga a készülék sem olcsó, típustól és felszereltségtől függően több százezer forint, illetve akár milliós beruházás is lehet.

0: Jó.hu-n.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Komoly zenei koncerttel ünneplik a város jubileumát Szigetszentmiklóson. A Városnapok rendezvény sorozatot októberben tartják abból az alkalomból, hogy idén ünneplik Szigetszentmiklós városá nyilvánításának 40. évfordulóját. A jubileumi programokhoz a helytörténeti gyűjtemény is csatlakozik, hiszen egyúttal Ádám Jenő zenepedagógus születésének 130. évfordulójáról is megemlékeznek. Mistándor muzeológus stádiónknak elmondta, ebből az alkalomból október 11-én több országosan elismert kórus is színpadra lép az Ádám Jenő alapfokú művészeti iskola hangversenytermében. Hozzátette, a szervezők egy különleges zenei programmal készülnek, amely méltó módon kapcsolja össze a város jubileumát és Ádám Jenő örökségét.
9: Az egyik fellépőnk az idén 25 éves Psalterium Hungaricum kórus lesz, ami Magyarország egyik legnagyobb református kórusa, úgyhogy ők is megtisztelnek minket a jelenlétükkel, valamint ellátogat hozzánk Berkesi Boglárka, Berkesi Sándor tanár úr lányának vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa, és hát maga Berkesi Sándor is reményeink szerint el fog tudni látogatni erre a rendezvényre. Ellátogat még hozzánk a 11. kerületi Köbölkút utcai Ádám Jenő zeneiskolának a kórusa. Ez a gyerekkórus idén elnyerte az Éneklő Ifjúság legjobb kórusa díjat, úgyhogy ők is azért egy eléggé kiemelkedő tevékenységet tudhatnak magukénak.
8: Különleges zenei programmal készülnek. Mistándor hozzátette, a közönséget másfél órás műsorral várják október 11-én a Városnapokra az Ádám Jenő alapfokú művészeti iskolában, amelynek keretében egy 1928-ban született mű, a Duo Fantázia csellóra és zongorára is felcsendül. Kiemelte, továbbá egy ismeretterjesztő előadással is készülnek, amely Ádám Jenő életét és munkásságát mutatja be. Hangsúlyozta, a programon az országosan is elismert kórusok mellett szigetszentmiklósi zenészek is színpadra lépnek.
9: Valóban ingyenes, és mindenkit, aki a zene iránt érdeklődik és Ádám Jenő munkásságát valamennyire már ismeri vagy szeretné megismerni, az mindenképpen jöjjön el, mert érdekes és nagyon különleges koncert várható az Ádám Jenő zeneiskolában, ahol egyébként a zeneiskolának a növendéke gyerekei is föl fognak lépni, tehát a neves budapesti előadók mellett a Sziget-Szent Miklósi zenészek is meg fogják majd tudni mutatni magukat ezen az eseményen.
8: Újra meghirdetik a diák támogatási ösztöndíjat. Ismét meghirdetik Sziget-Szent Miklóson a szociálisan rászoruló kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokat támogató ösztöndíj pályázatot. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a városban élő általános és középiskolás tanulóknak tanulmányaik eredményes folytatásához.

0: pályázat iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Az elmúlt időszakban évente átlagosan mintegy 50 diák részesült támogatásban. Az önkormányzat ezért a 2026-27-es tanévre is javasolja az ösztöndíj pályázat kiírását. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a pályázati kiírás egyes feltételei módosítottak. A bizottság az új feltételek alapján javasolta az ösztöndíj pályázat meghirdetésének elfogadását.
1: A rendelet módosítás arról szól, hogy az általános iskolás tanulóknak 4,3, a középiskolásoknak 4,2-es tanulmányi átlagot el kell érniük, vagy a fölött kell lenniük. Ez azért van, mert már egyre több a pályázó, sajnos emelni kell ezt a szintet. Mindig vannak olyanok, akik 1-tizeddel maradnak le, és ez nagyon fájó. A következő módosításon pedig arról szólt, hogy a pénzügyi minimum összeget emeltük, illetve a rászoruló sorát növeltük, tehát rászorultsági okokat változtattunk.
0: Élményekkel és állatokkal folytatták a tábort Sziget-Szentmiklóson. A Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 7. hete új helyszínen, a Buga udvarban folytatódott. A gyerekek ezúttal az állatok világával és a felelős állattartással ismerkedhettek meg játékos, élményközpontú programokon keresztül. A táborozók egyebek mellett a felelős állattartás legfontosabb szabályait sajátíthatták el, majd egy quizben adhattak számot a megszerzett ismereteikről. A program különleges vendége volt Kisteleki Gergely és Haris Öjve Vera, akik interaktív bemutatón keresztül hozták közelebb a gyerekekhez a madarak világát. A hét során kézműves és mozgásos foglalkozásokra is volt lehetősége a táborozóknak, a gyerekek pedig saját fantáziaállatokat is megalkottak. A legnagyobb élményt a Kardos Lovas Iskolában tett látogatás jelentette, ahol a bátrabbak pónin lovagolhattak és bálára is mászhattak. A nagy melegben vizes játékokkal is kiegészítették a programokat, amelyek a mozgás mellett felfrissülést is biztosítottak. Komoly rehabilitációs munka vár a következő hónapokban Sziget-Szentmiklós többszörös magyar bajnok dárc játékosára, Székely Penge párra. A térségi sportoló 2 óránként tornáztatja majd bal csípőjét nappal, ugyanis ülőideggyulladással diagnosztizálták. A jobb oldalon már 3 éve egy műtéten is átesett a csípőjénél a miklósi darcos, és elmondása szerint most azt próbálják elkerülni, hogy ezt a másik oldalon is meg kelljen ismételni. Penge elmondta, nagyon komolyan fogja venni a rehabot, és továbbra is tervez mellette mind edzeni, mind a legfontosabb versenyeken tábla elé állni.
2: Folyamatosan gyógytornára kell járjak, gyógytornás kezelésre, manuálterapeutás kezelésre, illetve itthon 2 óránként gyógytornázni, plusz járok masszázsterapeutához is, és ez a kettő próbálja összerakni nekem azt, hogy ne kelljen műteni a bal oldalamat is. Próbáljuk felszabadítani a csípőt, illetve helyére rakni a dolgokat, amik ott vannak, csípőlapát és a többiek, illetve megszabadítani a baloldali idegpályát a gyulladástól, mert hogy be van gyulladva a teljes baloldali idegpályán, az ülő ideg úgy, ahogy van, ugye, ami a derékból lemegy egészen a láb részig.
0: Időjárás. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Ugyanakkor az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk az időnként megnövekvő felhőkből. Elszórtan északon és északkeleten fordulhat elő futózápor zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
5: Sziasztok, jó híreim vannak, nyugodt, csendes a közlekedés többnyire vétel körzetünkben, az M0-ás teljesen jól járható, korábban egy 1,5 órával ezelőtt volt kint rendőr trafipaxszal, de jelenleg nem látok erre utaló jeleket, tehát nagy valószínűség szerint a mérőautó már tovább állt. Egyre több az autó Sziget-Szentmiklóson az Ady Endre utcán, lassabb a haladás, de azért lehet menni. Dunaharasztiban, a Dózsa-György utcán viszont egy rövid szakaszon teljesen beállt a kocsisor, tehát ott jelenleg csak araszolva lehet közlekedni. Hamarosan elindul a délutáni csúcsforgalom, ennek részleteiről 1 óra múlva Petyko Ági fog majd részleteket mondani, de most, hogyha valaki el szeretne jutni A pontból B pontba, megtehet akadálymentesen. Az útinformtól nem kaptunk szerencsére jelentést torlódásról, útlezárásról vagy balesetről. Jó utat kívánok nektek a Lakihegy Rádióval.
3: Lakihegy Rádió.
4: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
5: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk a 107 egészen. Nagyon kellemes szép napot kívánok. Szendi Hajni vagyok, a Sziget Pumpa bemutatóról és a pumpapálya kipróbálásáról is hozok hamarosan információkat. De szó lesz arról is majd a kalóriadóban, amikor is dietetikussal beszélgetek, hogy mi a különbség olívaolaj és olívaolaj között.

Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk. A Sziget Pumpa bemutató, illetve a pumpapálya kipróbálása sokak fantáziáját megmozgatja. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson, a Temesvári utcában található pumpapályára. A gyerekek, sőt a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent majd, hogy a műsorban látottakat ki is lehet próbálni. Pénteken közös bemelegítéssel indul a program, aztán jönnek a profi BMX kerékpárosok, másnap pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire várják a jelentkezőket.

0: Megkérdették a vers és novella író pályázatot. Sziget-Szent Miklós Városi Könyvtára és a Közösségi Ház az, amely kiírta ezt a felhívást. A lényeg, hogy Sziget-Szent Miklós várossávatásának 40. évfordulója, a pályázat apropója. Még lehet gondolkodni, alkotni, szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. További információ, nevezési feltételek természetesen a sárgaház.com-on érhetők el.
1: Hallgass minket online
2: lakihegyradio.hu.

0: Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nyáron ismét több fejlesztés valósult meg a Taksonyi óvodában. Az intézményben ezúttal elsősorban az energiahatékonyság növelését célzó beruházásokat hajtottak végre. Erről Kreisz Mátyás, az óvodát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke beszélt rádiónknak. A fenntartó az elmúlt évben is jelentős összeget fordított intézményei fejlesztésére. Tavaly csak nem 250 millió forint értékű beruházás valósult meg, ebből mintegy 220 millió forintot az iskola fejlesztésére fordítottak, míg az óvodai beruházások értéke 24-26 millió forint között alakult. A nemzetiségi önkormányzat szerint a fejlesztések azt mutatják, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a fenntartásokban működő oktatási és nevelési intézmények folyamatos korszerűsítésére. Az idei nyári munkálatokkal pedig az óvoda energiahatékonyságát is tovább javították.
4: Az elmúlt 4-5 évben abszolút fókuszban volt az energiahatékonyságnak a fejlesztése, hiszen láttuk azt, hogy a nagyvilágban milyen kihívások elé állít bennünket, legyen szó a Covid okozta válságról, az azt követő energiaválságról, az energiáraknak az emelkedéséről és így tovább. Ezért kiemelten fontosnak tartottuk, hogy energiahatékonyságot növelő beruházások menjenek végbe mind az óvodában, mind az iskolában.
3: Komoly zenei koncerttel ünneplik a város jubileumát Sziget-Szent Miklóson. A Városnapok rendezvény sorozatot októberben tartják abból az alkalomból, hogy idén ünneplik Sziget-Szent Miklós városá nyilvánításának 40. évfordulóját. A jubileumi programokhoz a helytörténeti gyűjtemény is csatlakozik, hiszen egyúttal Ádám Jenő zenepedagógus születésének 130. évfordulójáról is megemlékeznek. Mistándor muzeológus stádiónknak elmondta, ebből az alkalomból október 11-én több országosan elismert kórus is színpadra lép az Ádám Jenő alapfokú művészeti iskola hangversenytermében. Hozzátette, a szervezők egy különleges zenei programmal készülnek, amely méltó módon kapcsolja össze a város jubileumát és Ádám Jenő örökségét.
5: Az egyik fellépőnk az idén 25 éves Psalterium Hungaricum kórus lesz, ami Magyarország egyik legnagyobb református kórusa, úgyhogy ők is megtisztelnek minket a jelenlétükkel, valamint ellátogat hozzánk Berkesi Boglárka, Berkesi Sándor tanár úr lányának vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa, és hát maga Berkesi Sándor is reményeink szerint el fog tudni látogatni erre a rendezvényre. Ellátogat még hozzánk a 11. kerületi Köbölkút utcai Ádám Jenő zeneiskolának a kórusa. Ez a gyerekkórus idén elnyerte az Éneklő Ifjúság legjobb kórusa díjat, úgyhogy ők is azért egy eléggé kiemelkedő tevékenységet tudhatnak magukénak.
3: Ezen a hétvégén ünnepli várossá válásának 26. évfordulóját Dunaharaszti. A település szeptember 4-e és 6-a között izgalmas rendezvénysorozattal készül. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, az idei városnapokon gyermekműsorok, retrodiszkó, valamint ismertebb és helyi zenekarok koncertjei várják az érdeklődőket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett hangsúlyozta, az összes program ingyenes.
6: Pénteken már hagyomány, hogy Tóth Gábor, a Dunaharaszti Online fotósa szerkesztője, egy év képekben című fotokiállítását nyitja meg a Lasser kúriában. Gábor a kamerájával végigkíséri Dunaharaszti életét. Városnapoktól városnapokig, vagyis pontosan egy évet ölel át.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Sziget-Szentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található pumpapályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpapályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Jó pár évvel ezelőtt a magyarországi boltok polcaira is megérkezett az olívaolaj, és hát akkor ott álltunk és néztük, hogy most mi van, extra szűz meg nem, az egyik horroráru, a másik is horroráru, de mégsem annyira. A mai napon pedig már elmondható, hogy az összes háztartásban szinte Magyarországon előfordul, vagy néha előfordul az, hogy olívaolaj kerül a polcra. Hát, hogy mit kell tudnunk az olívaolajról? Ma ez lesz a témánk a vonal túlvégén. Pallagi Alexandra dietetikus. Szia, Szandi!
1: Üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Szóval, ha megállunk a boltban, és nézegetjük ezeket az olívaolajakat, akkor nyilván az áron kívül azt is látjuk, hogy az egyik sötétebb, a másik világosabb, meg van olíva bogyó pogácsából készült olaj is, ami már nyilván az olcsóbb kategória, de ami rögtön szembe tűnik, hogy van szűz és extra szűz olívaolaj. Mi a különbség a kettő között az árán kívül?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. A szűz olívaolajnál az alapanyagokból a tisztítás és bizonyos magvak esetében aprítás után mechanikus úton préseléssel állítják elő az olajat, és az extra szűz egyébként itt ezen belül is a legértékesebb, a hidegen préselt, kizárólag mechanikus úton előállított extra szűz olívaolaj. Itt a készítésnek az egyik alapkritériuma, hogy a fáról való leszedést követően 24 órán belül meg kell kezdeni a bogyó sajtolását, ellenkező esetben a gyorsan meginduló erjedés lerontja az olaj minőségét, és egyébként a savtartalmát is negatívan fogja befolyásolni, és itt ugye az extra szűznél nagyon fontos, hogy frissességet kell tükrözzön, ami alapvetően emlékeztet a gyümölcsre, és így a természetességre, tehát hogy ez a kritérium, hogy az extra szűz ilyen szempontból talán több odafigyelést kap, és sokkal szigorúbbak a kritériumok, hogy azt mikor és hogyan kell feldolgozni.
0: Akkor ez jobb minőségű is, ugye? Az extra szűz, mint a szűz.
1: Igen, hát igen, igen.
0: Akkor inkább, hogyha tehetjük, akkor ezt válasszuk.
1: Hát alapvetően azért ugye, tehát hogy minőségi garanciát azért nem feltétlenül jelent, mert az olívaolaj forgalmazó óriás márkák előfordul, hogy felvásárolják különböző termelők olaját, és az eltérő extra szűz olívaolajakat összeöntik, saját kénkével kalackozzák, majd így hozzák forgalomba, és akkor ezek a jóval olcsóbb tömegtermékek extra szűznek számítanak ugyan, de az ízük általában jelentősen elmarad a gondosabban kezelt termelői olajoktól.
0: És amit még észrevehetünk, hogyha nézegetjük a címkéket, hogy van szűrt, illetve szüretlen olívaolaj, és mi a különbség, és melyik a jobb?
1: Igen, a szűrt olajnál, ugye az extra szűz olívaolajat a préselés után általában megszűrik, mert a benne maradó szilárd anyagok, tehát a gyümölcs, hús, a mag egészen apró kis törmeléke csökkentheti az olaj eltarthatóságát, tehát előbb avasodna. A szüretlennél, és sok kis termelő palackoz szüretlen extra szűz olívaolajat, ez egy sokkal ködösebb, opálos olaj, és igazából a szüretlen olívaolajban maradó szárazanyag tartalom az ínyenc fogyasztók szerint komplexebb ízt adhat. Tehát itt szerintem fontos az egyéni preferencia, hogyha valaki nagyon gurmi és ténylegesen komplexebb ízeket talál egy szüretlen olívaolajnál, akkor ő azt fogja választani, de hogyha nem vagyunk ennyire ínyencek, akkor lehet, hogy a szűrt olívaolaj lesz számunkra előnyösebb, hiszen az tovább eltartható.
0: Amikor az olívaolajat bepakoljuk a konyhába, akkor szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk is, hogy mire kell használni. Én például az airfryerbe pakolt dolgokra rárakom az olívaolajat, de hogyha mondjuk bőolajba kellene kisütnöm valamit, akkor nem használok olívaolajat, nem csak az ára miatt, hanem azért is, mert úgy tudom, hogy például sütésre az olívaolaj nem alkalmas.
1: Igen, ezt nagyon jól tudod, hosszú távú hőkezelésre nem alkalmas, megváltozik egyébként az íze is, tehát nem lesz annyira finom. És még a bevezetőnél említetted, hogy lehet kapni a boltban ilyen pogácsa olajat. Ez kifejezetten hosszú távú hőkezelésre használható, viszont ennek a minősége már nem az igazi. Tehát amikor ugye készítik az olívaolajat, akkor folyamatosan préselik ki belőle a magukból magát az olajat, és a végén visszamarad egy úgynevezett pogácsa, és ebből a pogácsából kipréselik az utolsó-utolsó cseppeket, és ez lesz ez a sütő olívaolaj, ami hát nyilván már így sejthető, hogy nem egy jó minőségű olaj, úgyhogy ezt nem érdemes megvásárolni.
0: Na, tehát akkor ha bőolajban, akarunk valamit sütni, akkor maradjunk a megszokott napraforgóolajnál, ugye?
1: Hát igen, napraforgóolaj, repceolaj, igen, és akkor mondjuk salátákra tökéletes az oliva, vagy ott is egyébként az oliván túl egy dióolaj, tökmagolaj, akkor egy lazacot megsüthetünk az olivában, hiszen az gyorsan el fog készülni, aha, vagy csirkét, de a pörköltet azt ne olívaolajjal készítjük el.
0: Szandi, köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

Szendi Hajni vagyok, megyünk tovább az időjárás előrejelzéssel. Mondom, hogy holnap milyen lesz az idő. Csütörtökön igazi nyárias időjárásra számíthatunk még mindig Magyarországon. Napos, száraz időnk lesz, időnként kevés fátyol, gomoly felhővel, csapadéknak semmi nyoma. A reggeli órákban 15 és 22 fok közötti hőmérsékletre ébredünk majd. A hidegebbre hajlamos szélcsendes helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Holnap napközben továbbra is meleg lesz az idő, a hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakulhat. A legtöbb napsütésre az ország kelet és déli ország részében lehet számítani, nyugaton időnként már több lesz a felhő. Csapadék nem érkezik, legfeljebb egy-egy helyi zápor fordulhat elő, tehát ahogy leesik, el is párolog. A szél többnyire mérsékelt marad, helyenként viszont megélénkülhet. A kora őszi idő ellenére továbbra is inkább a nyárias időjárás dominál, szeptember ide vagy oda. Érdekesség egyébként, hogy szeptember 3-a az elmúlt években már több alkalommal is bekerült a meteorológiai rekordok közé. A legutóbbi emlékezetes szeptember 3-a 2024-ben volt, amikor is rendkívüli hőség alakult ki idehaza. Körös szakálon 36,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami az adott napra vonatkozó országos maximum rekord lett, holnap tehát ezt nem fogjuk megközelíteni. Ugyanezen a napon Budapest János hegyén hajnalban 22,7 fok volt, és ezzel a legmagasabb minimum hőmérséklet országos rekordja is megdőlt. Vagyis a szeptember eleje korán sem mindig jelent hűvös őszies idő, bár már ezt várnánk, a múltban ezen a napon már volt többször is komoly kánikula. Természetesen a hírek arról szólnak folyamatosan, hogy baj van a vízzel. Nos, a Hidroinfo előrejelzése szerint a Dunán nagyjából 38-39 cm-es a vízállás, tehát nagyon alacsony a vízszint. A Tiszán Szolnoknál még ennél is feltűnőbb a helyzet. 330 cm körüli vízállás van jelenleg mínuszban, tehát ezek az értékek a folyók tartósan alacsony vízállását mutatják. És akkor zárjuk az előrejelzésünket most pollenekkel, az allergiások számára nincsen jó hírem. A parlagfű pollen szezonja a csúcs közeli időszakában jár, koncentrációja magas, sokfelé nagyon magas, a csalánfélék pollenje közepes szinten van, még több más gyomnövény, például az üröm, vagy az utifű alacsony koncentrációban van jelenleg.

0: intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499-es számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
3: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
2: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
3: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szentmiklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Gyermekvédelmi kérdésekről tárgyal a kormány. Holnaptól nyilvánosak az egyes kórházi fertőzések adatai. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről, és elmondta azt is, hogy este António Costával, az Európai Tanács elnökével találkozik. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Folytatódik ősszel a Richter egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással, illetve családi programokkal az érdeklődőket. A gyógyszergyár minden helyszínen 3,5 millió forint adománnyal támogatja az adott település egészségügyi intézményét. Lassult augusztusban a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halottak között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát.
5: Időjárás.
6: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.

0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
2: 3:05 és már most erős a forgalom a térségi utakon. Mondom, hogy merre. Például a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába. A fővárosi szakaszon a Lámpás utca és az M0-ás közötti részen számíthatok lassulásra. Torlódás van a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint a Lakihegyi szakaszán egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig. Ezen kívül a Gyártelepi Hévát járó környékén Sziget-Szent Miklóson szintén lassú az előrejutás, valamint a Bajcsi-Zsilinszky úton a Gyári úti körforgalom előtti szakaszon. A Petőfi Sándor utcában pedig a szokott helyen most is trafiznak a rendőrök. Az 510-es jelen pillanatban Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, az 51-esen viszont Taksony térségében erős a forgalom és torlódás is kialakult délebre, Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskulancháza térségében jól lehet haladni, és ami a legfontosabb, hogy balesetről nincs információm, és még a nullás déli szektora is Szeged és Győr irányába is jól járható. További jó utat kívánok!
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
2: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 2-a szerda van, a Dorinák és a Rebekák névnapja. Isten éltesse őket nagyon sokáig, és legyen szuper a napjuk, ezt kívánom természetesen. És mivel szeptember 2-a van, én gondoltam, hogy most már szüreti programokat is nézegetek nektek, le ne maradjatok róla. Én ezeknek a hangulatát nagyon-nagyon szoktam kedvelni, és itt a térségben is lesz jó néhány, úgyhogy majd szépen sorban mindegyiket végigvesszük. Az óra második felében egy nagyon szép égi jelenségre szeretném majd felhívni a figyelmeteket, és az egyetemisták figyelmére is számítok, hiszen a Google szeptember 1-től 12 hónapig ingyenesen biztosítja a Google AI Plus csomagot a 18 év feletti főiskolai és egyetemi hallgatóknak Magyarországon. Hozom ezzel kapcsolatban is a részleteket. A Purple Disco Machine felvételével pedig már is kezdünk.

The Kid Laroi felvételét hallottátok az FM 107 egészen a Lakihegy Rádióban, és hogyha elkezdődik a szeptember és az október, akkor egymást érik a különböző szüreti mulatságok és felvonulások, és bizony ebből lesz azért jó néhány itt a térségben is. Ebben az évben ismét megrendezik például a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabáját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündér ország bőrsődével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végig halad a Búza utcán, a Vörös Marti utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyerekek előadását nézhetitek meg, ezután a Willpower Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végeztével a Petéfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára, este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. Hát ezért mondom én, hogy az ősz is egy nagyon szuper időszak, ilyenkor még azért meleg van, és annyira gyönyörű színessé változik igazából a környezet a hegyekben, az erdők, a fák levelei, szóval emellett még meg lehet kóstolni, ugyebár a friss új borokat is, szóval egy nagyon szép időszak veszi most kezdetét. Meg egy nagyon jó zene következik nálunk itt a Lakihegy Rádióban, Eva Max és a Berkszol.

Azaria és a Marianárok című felvétele szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és 7,5 perc múlva 3:30 van, megyünk majd tovább térségi hírekkel és programokkal. Az utolévőknek mondanám, hogy Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi Sándor utcában lehet azt mondani egészen nyugodtan, hogy a szokott helyen most is ott vannak a rendőrök és trafiznak. Ezen kívül a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába elég nagy a torlódás, már a Lámpás utca előtti szakaszon is torlódás van. Egészen az M0-ig megy az araszolás, de jó hír, hogy utána viszont ha azon átjutottatok, akkor itt a Sziget-Szent Miklósi szakaszon ugyan élénk a forgalom, de folyamatosan lehet közlekedni. A második Rákóczi-Ferenc úton sem jobb a helyzet, Csepelán és Lakihegynél is torlódásra kell készülni, egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig, viszont Halásztelken folyamatosan lehet haladni. Ezen kívül a Gerinc út jelen pillanatban még jól járható, a Gyártelepi Hévátjáró környékén még ott is egészen jó a helyzet, csak a bevásárlóközpontnál lévő körforgalmaknál számíthattok némi lassulásra és dugóra, illetve a Műútnak a Taksonyvezér híd felüli végénél kell torlódásra készülni, ott az 510-es és a Műút kereszteződésénél. Ha már 510-es, akkor Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú a tempó, illetve az 51-esen is Taksony térségében számíthattok torlódásra. Ott ugye bár felújítás kezdődött, úgyhogy az is fennakadást okoz. Haraszti, Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében viszont remekül lehet autózni. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha pedig infó van az utakról, tudjátok 0620 95 95 107, itt értek el a folytatásban is.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
3: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
2: Szaladok is, főnök úr.
4: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
5: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Újra meghirdetik a diák támogatási ösztöndíjat. Ismét meghirdetik Sziget-Szent Miklóson a szociálisan rászoruló kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokat támogató ösztöndíj pályázatot. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a városban élő általános és középiskolás tanulóknak tanulmányaik eredményes folytatásához. A pályázat iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Az elmúlt időszakban évente átlagosan mintegy 50 diák részesült támogatásban. Az önkormányzat ezért a 2026-27-es tanévre is javasolja az ösztöndíjpályázat kiírását. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a pályázati kiírás egyes feltételein módosítottak. A bizottság az új feltételek alapján javasolta az ösztöndíjpályázat meghirdetésének elfogadását.
8: A rendelet módosítás arról szól, hogy az általános iskolás tanulóknak 4,3, a középiskolásoknak 4,2-es tanulmányi átlagot el kell érniük, vagy a fölött kell lenniük. Ez azért van, mert már egyre több a pályázó, sajnos emelni kell ezt a szintet, mindig vannak olyanok, akik egy tizeddel maradnak rá, és ez nagyon fájó. A következő módosításon pedig arról szólt, hogy a pénzügyi minimum összeget emeltük, illetve a rászorulók sorát növeltük, tehát rászorultsági okokat változtattunk.
7: Több mint 1800 diák kapott tanszercsomagot Pest Erzsébeten. Iskolakezdési tanszercsomagokkal támogatja idén is a kerületi családokat Pest Erzsébet önkormányzata. A 2026-27-es tanévben a támogatást az első 4 évfolyam mellett már az 5. osztályos tanulókra is kiterjesztették. Az iskolakezdéshez szükséges tanszereket a hét első napjaiban adták át a kerületi iskolákban, összesen több mint 1800 diáknak. Az önkormányzat szerint a kezdeményezés célja, hogy az iskolai tanév kezdetén segítséget nyújtson a családoknak a szükséges tanszerek biztosításában. Testvérvárosi jubileumon képviselte Halásztelket a delegáció. Önkormányzati delegáció utazott Halásztelek német testvérvárosába, Leisingbe, ahol a település alapításának 980. évfordulóját ünnepelték. A látogatást a település polgármestere hívta meg a Halásztelki önkormányzat képviselőit. A jubileumi eseménysorozat részeként már 30. alkalommal rendezték meg a fesztivált, amelyen Halásztelek delegáció mellett az olaszországi Oggiono, a közös testvértelepülés képviselői is részt vettek. Leisting egy különleges látványosságnak is otthont ad. Itt található a 4,9 méter magas Guinness rekorder óriás csizma, amely a világ legnagyobb hagyományos kézműves módszerrel készült csizmája. A középiskolásoknak nyújt segítséget a Tinglis Oktatási Központ. A Dunaharasztin található nyelviskola a középhaladó előtti szinten lévő diákoknak indít angol kurzust. Az érdeklődőket szeptembertől csütörtökönként este 6 órától várják majd. A tanfolyam elsődleges célja, hogy a résztvevők lehetőleg az érettségi előtt középfokú nyelvvizsgát szerezzenek. Ennek érdekében az oktatók beszédközpontú játékos órákat fognak tartani. Regisztrálni az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További tudnivalók a www.tinglish.hu weboldalon érhetők el.
6: Még több hír egy helyen.
5: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti Munkás Testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
5: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Metzger Viki és az Éden című slágere szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107, egészen a mikrofonnál pedig Petyko Ágit halljátok. Elkezdődött az iskola, és most az egyetemisták figyelmére számítok, ugyanis a Google szeptember 1-től 12 hónapig ingyenesen biztosítja a Google AI Plus csomagot a 18 év feletti főiskolai és egyetemi hallgatóknak Magyarországon. Ezt jelentette be közleményében a Tech cég. A promóció keretében a magyar felsőoktatásban résztvevő diákok fejlettebb AI funkciókat kapnak, kétszer magasabb használati korláttal, emellett hozzáférhetnek a gondolkodóbb Flash Thinking modellhez is. Az ajánlat része egy olyan dedikált hallgatói felület, amelyen egy helyen érhetők el a tanulást segítő eszközök, valamint a Study Notebooks, amely a feltöltött jegyzetek és tananyagok alapján személyre szabott tanulási tervet, rövid leckéket és kvízeket állít össze. Egyébként ez nagyon-nagyon hasznos, könnyen lehet vele tanulni. A Gemini emellett interaktív vizualizációkkal, például 3D modellekkel és szimulációkkal is segítheti az összetettebb témák megértését, míg a Gemini Live-ba integrált Deep Research segítségével a hallgatók szóban is elindíthatnak összetett kutatásokat, majd átbeszélhetik az elkészült eredményeket. Nem mellékes az sem, hogy 12 hónapig ingyenesen kapnak 400 GB Google felhőtár helyet a Drive-ban, a fotókban és a Gmail-ben. Hasonló ajánlata már tavaly is volt egyébként a Google-nek. A cég ennek kapcsán jelezte, hogy azok a diákok, akik aktiválták a 2025-ös AI Pro diák ajánlatot, csak a jelenlegi 12 hónapos előfizetési időszakuk lejárta után vehetik igénybe az ingyenes 12 hónapos Google AI Plus promóciót. A hozzáférés fenntartásához viszont minden évben igazolni kell a jogosultságot. A mostani kedvezmény 2026. december 31-ig váltható be. Szerintem éljetek a lehetőséggel, használjátok ki. Mi pedig megyünk tovább Hilary Duff-val és a Mature-rel.

Icon a pop után egy picit csillagászkodunk. Ma éjszaka érdemes felnézni majd az égre, hiszen szeptember elején rögtön egy látványos csillagászati jelenség lesz majd megtekinthető a szeptember 2-ról 3-ára, vagyis ma máról holnapra virradó éjszakán. A hold egy jól ismert csillaghalmaz, a Fiastyúk társaságában jelenik meg az égbolton, erről ír a National Geographic. Szerda este 22 óra után még mintegy 8 fokra lesz egymástól a 66%-os hold, valamint a plejádok. Ekkor a keleti, észak-keleti égen kereshetjük őket. Az éjszaka második felében azonban jelentősen csökken a távolságuk, pirkadat előtt már csak mintegy 5 fok választja majd el őket egymástól. Mivel a hold igen erős fényű még ekkora fázisban, ezért nem is baj, hogy nem lesznek nagyon közel, így ugyanis könnyebb lesz megpillantani a Fiastyúk csillagait. Az időkép szerint a megfigyelésben némileg belezavarhat, hogy nem lesz olyan csillagos az ég a szerdáról csütörtökre virradó éjjelen, de a felhők között időnként így is lehet majd látni az együttállást. Hát kíváncsi leszek rám, én nagyon-nagyon kedvelem ezeket az égi jelenségeket. Valahogy az embert úgy feltöltik, meg picit el is gondolkodtatják, legalábbis engem egészen biztos, hogy mennyire apró pici pontok vagyunk a világ minden. Na jó, hát gondoltam ez is egy érdekesség, hát ha valaki szeret felpillantani esténként a csillagos égboltra.

0: Duke és ATV és a 9PM szólt a Lakihegy Rádióban. 3 perccel vagyunk 4 óra előtt, és az úton lévőknek mondanám, hogy trafipax van Sziget-Szent Miklóson a Petőfi Sándor utcában. Mondhatom azt, hogy a szokott helyen most is mérik az autósok sebességét. Vezessetek nagyon-nagyon óvatosan. Jó hír, hogy balesetről egyelőre nincsen információm, és bízunk benne, hogy ez így is marad egész délután. Azért, ha láttok valamit, szóljatok róla. 0620 95 95 107-es, az SMS, Viber és telefonvonalam, ahol el tudtok érni 4 óra után is. Várlak majd titeket.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Szavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai pékség.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicink!
2: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Gyermekvédelmi kérdésekről tárgyal a kormány. Több tucat sportpálya újult meg a tanév kezdetére. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncesziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről, és elmondta azt is, hogy este António Costával, az Európai Tanács elnökével találkozik. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, és ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, illetve kicserélték a hálókat. Lassult augusztusban a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halottak között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát.
4: Időjárás.
5: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
3: 4 óra múlt 3,5 perccel, és szerencsére a nullás déli szektor a Szeged és Győr irányába is jól járható, bár erősödött egyébként a forgalom, és Gyál térségében az M3-as irányába már most is lassulásra készüljetek. Telítettek a sávok a második Rákóczi Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán is, illetve a Csepeli úton

0: Sziget-Szent Miklós irányába az M0-ás előtti részen. Szintén torlódás van, tehát a Lámpás utca és az M0-ás közötti szakaszon. Ami jó hír, hogy például a Gerinc út az most még teljesen jól járható, és a Gyártelepi Hévát járó környékén is, igazából ott a bevásárlóközpont környékén számíthatok lassulásra. A Petőfi Sándor utcában pedig továbbra is trafiznak a rendőrök, illetve a Csépi útnak a Műút felüli végénél is torlódásra készülhettek. Az 510-esen most már Taksonynál és Dunaharasztinál is erős a forgalom, emiatt lassan lehet haladni, és torlódás van az 51-esen is Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszon is. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében minden rendben van. Vezessetek óvatosan, további jó utat kívánok mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Remélem, jól telik a napotok így szeptember 2-án kedden, és a munkához és annak a végéhez kezdtek közeledni, és elkezdődött a visszaszámlálás. Én ebben az órában is próbálok segíteni, például a legjobb zenékkel, érdekességekkel a nagyvilágból, és természetesen programokkal, hiszen mivel lehetne jobban eltölteni az időt, mint arról ábrándozni, hogy hétvégén mit fogunk csinálni. Na, ehhez lesz nekem egy-két tippem és ötletem, amit természetesen ti is kiegészíthettek, hogyha valamilyen programról nem számolunk be, nyugodtan szóljatok róla, bármelyik közösségi felületünkön, tényleg ott vagyunk, Facebook, Insta, TikTok, mindenhol, úgyhogy nyugodtan jöhetnek ott is az üzenetek, vagy pedig SMS és Viber számunk, ami hívható is, az a 0620 95 95 107-es. Horváth Tamás érkezik nem sokára, 100-szor széppel, előtte Bibi Rexával kezdjük már is ezt az órát.

FM 107 Laki Hegy Rádió helyben vagyunk. Dunaharasztiban már megint nagy bulira készülnek. Azt hiszem, hogy ezt így mondhatom, hiszen idén is megrendezik a városnapokat, és izgalmas programok lesznek ebben az időszakban. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén, tehát most, szeptember 4-e és 6-a között várják majd az egyes állomásokon. A rendezvény sorozat péntek este veszi kezdetét a Laffert kúriában, ahol Tóth Gábor egy év képekben című fotó kiállítását, valamint a Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját tekintheti meg a közönség. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyermekműsorral, táncválasztóval, a Civilek útja felvonulással és a Cimbali Band koncertjével, este pedig Bárány Attila és Kollár Retro diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsófőző fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív zenekar és Vastag Tamás is. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. 3 nap egyikre talán eljutottok, vagy ha még jobb és több időtök van, akkor akár mindegyik napra, hiszen tényleg szuper koncertek, jó fellépők lesznek, úgyhogy kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. Mi pedig megyünk tovább Gordó és Emilia közös slágerével.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, 9 perc múlva fél 5 van, térségi hírekkel megyünk tovább, erős forgalomra készüljetek most már a térségi utakon, a Nullás déli szektorán is, és Gyál térségében már lassulásra is lehet számítani. Egyébként történt egy súlyos baleset is, azt írja az Útinform, hogy az N5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt, a 17-es kilométernél megállították a forgalmat, a 23-as jelű N0-as autó csomópontban leterelik a járműveket, és láttam is a térképen egyébként, hogy ott vannak a rendőrök, úgyhogy erre készüljetek mindenképpen. Meg arra, hogy a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli Lakihegyi szakaszán megy az araszolás, a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányában, a Gerinc úton is telítettek a sávok, torlódás van a Gyártelepi Hévát járónál, a Gyári úton és a Műúton is, a Csépi út két végénél, aztán a Műút és az 510-es kereszteződésénél, illetve az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is, valamint az 51-esen is mindkét településnél lassú a tempó. Vigyázzatok nagyon magatokra!

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A jövőben is elérhető marad az ingyenes jogsegélyszolgálat Halásztelken. Továbbra is biztosítja az ingyenes jogsegélyszolgálatot Halásztelekváros önkormányzata a település lakói számára. A kezdeményezés célja, hogy a helyiek könnyebben és gyorsabban jussanak hozzá a jogi segítséghez mindennapi ügyeik intézésében. Dr. Schöninger András Halásztelek alpolgármestere rádiónknak elmondta, a szolgáltatás tavaly márciusban indult el az önkormányzattal szerződésben álló ügyvéd közreműködésével. Hozzátette, a lakosok ennek keretében jogi iránymutatást kaphatnak, amely segíthet eligazodni számukra a szükséges lépésekben, valamint abban, hogy ügyeikben mely hatósághoz, fórumhoz vagy szakemberhez érdemes fordulniuk. Kiemelte, a szolgáltatás iránti érdeklődés és a lakossági visszajelzések azt mutatják, hogy valódi igény van erre a segítségnyújtási formára, ezért az önkormányzat a jövőben is szeretné fenntartani a lehetőséget.
6: Terveink szerint ezt a jogsegélyszolgálatot fennkívánjuk tartani, és szükség esetén akár még kibővíteni ennek körét, tekintettel arra, hogy néha az időbe se férünk bele, és ezért minél több alkalmat kell biztosítani arra, én úgy gondolom, hogy ezzel tudunk segíteni a halásztelkieknek, hogy a problémáikat egy ilyen módon kezelni tudjuk, vagy akár egy támpontot tudjunk nekik adni, hogy mi lett mondjuk az adott következő lépés egy problémával kapcsolatban, amellyel hozzánk fordulnak.
5: Élményekkel és állatokkal folytatták a tábort Sziget-Szent Miklóson. A Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 7. hete új helyszínen a Buga udvarban folytatódott. A gyerekek ezúttal az állatok világával és a felelős állattartással ismerkedhettek meg játékos, élményközpontú programokon keresztül. A táborozók egyebek mellett a felelős állattartás legfontosabb szabályait sajátíthatták el, majd egy quizben adhattak számot a megszerzett ismereteikről. A program különleges vendége volt Kisteleki Gergely és Haris Ölyve Vera, akik interaktív bemutatón keresztül hozták közelebb a gyerekekhez a madarak világát. A hét során kézműves és mozgásos foglalkozásokra is volt lehetősége a táborozóknak, a gyerekek pedig saját fantáziaállatokat is megalkottak. A legnagyobb élményt a Kardos Lovas Iskolában tett látogatás jelentette, ahol a bátrabbak pónin lovagolhattak és bálára is mászhattak. A nagy melegben vizes játékokkal is kiegészítették a programokat, amelyek a mozgás mellett felfrissülést is biztosítottak. Papírgyűjtést szervez Dunavarsányban az Élethajó Értékőrzőháló és a Solideo Gloria közösségei. Az akció október 8-án és 9-én mindkét nap reggel 10-től este 6 óráig lesz a Solideo Gloria közösségi házban. A helyi egyesületek ezúttal az Árpád Fejedelem Általános Iskolának szeretnék eljuttatni a felajánlásokat. A diákok számára elsősorban újság és fénymásoló papírt, valamint szórólapokat és füzeteket gyűjtenek. A szervezők emellett arra hívták fel a figyelmet, hogy kapcsos fűzött könyveket csak kis mennyiségben tudnak fogadni. A hivatalos tájékoztató szerint kartondobozokat, papírtörlőt vagy más rossz minőségű és iskolai felhasználásra nem alkalmas papírt tilos leadni. További tudni tennivalók az Élethajó közösségi oldalán olvashatók.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és könyvtár hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végig halad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sportegyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Balatonhegy Rádió helyben vagyunk a mikrofonnál, Petyko Ágit. Halljátok, a fogmosás rituáléja, hát nagyjából mindannyiunknál hasonlóan néz ki. Fogkefével dörzsöljük a fogainkat, majd öblögetünk és köpünk, vagy köpünk, öblögetünk és ismét köpünk. Ám a szakértők szerint az egyik lépést érdemes teljesen elhagyni, hogyha jót akarunk a fogainknak. Hát meglepődtem ezen a cikken egyébként. Bár az természetes, hogy fogmosás után erős vágyat érzünk arra, hogy vízzel öblítsük ki a szánkat, ez nem feltétlenül ajánlott, ugyanis a fluoridot és más a fogzománcot erősítő összetevőket tartalmazó fogkrémeknek valamelyest több időre van szükségük a fogak felületén ahhoz, hogy jótékony hatásai maximális mértékben érvényesüljenek. Vagyis vízzel öblögetni fogmosás után alapvetően nem túl célra vezető, már ha szem előtt tartjuk fogazatunk egészségét. A fluorid egyébként egy olyan ásványi anyag, amely többek között segít megelőzni a fogszúvasodást. Nyomokban fluorid természetesen is megtalálható egyes ételekben, de a fogászati egészség javítása érdekében az ivóvíz és a szájápolási termékekhez is hozzáadják. A fluorid akkor segít leginkább a fogaknak, ha közvetlenül a fogakra kerül, és igazán akkor fejti ki a hatását, hogy a percekig rajta is marad. Mindamellett a fogmosás utáni szájöblítés mellett is szólnak egyébként érvek, ugyanis általánosságban elmondható, hogy a magas koncentrációjú fluoridot nem szabad lenyelni. Egyes fogápolási termékek olyan magas fluorid koncentrációt tartalmaznak, amely meghaladja a napi ajánlott bevitel mennyiségét. Voltak éppen részben ezért vált általános gyakorlattá a fogmosás utáni szájöblítés, hogy megelőzzük a jelentős mennyiségű fluorid lenyelését. Hát akkor most mit csináljunk? És hát emellett nagyon is valós és érthető az igény, hogy a fogkrém erős mentolos ízét valami semleges ízűvel, például vízzel szeretnénk semlegesíteni, és persze az is benne van, hogy a tisztálkodáshoz szorosan hozzátartozik az érintett területet alaposan leöblíteni, vagy ebben az esetben ugye kiöblíteni vízben. Sajnos azonban, ha közvetlenül a fogmosás után öblítünk, a fogakra felvitt fluorid jótékony hatásának kevéssé, vagy egyáltalán nem érvényesül. Egyes szakértők ma már inkább azt javasolják, hogy a fogmosás befejezése után köpjük ki a felesleges nyálat és fogkrémet, ahelyett, hogy kiöblítenénk a szánkat. Hagyjuk a fluoridot a fogainkon a nap folyamán, is próbáljuk elkerülni az evést és ivást a fogmosás után legalább 10 percig. Na, hát nem tudom ki, hogy most fogad, ez az új trend, ezek az új kutatások, én szóltam.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk. Csalásokról olyan régen beszéltem már, úgyhogy pont itt az idő, és ezúttal a telefonunk van a célkeresztben, SMS-t kapunk, és a NAV-tól jön. Elméletileg a csalók ezúttal a NAV nevében küldenek jó hírt az embereknek, hogy aztán a küldött linkre kattintva ellopják az adataikat és a hozzáféréseiket, mondom a részleteket. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani természetesen. A hivatkozás azonban nyilván nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani, hogyha ez valakinek nem esett volna le. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adó tartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést, ügyintézési linkkel és bankkártya adatokkal sem kér ilyen módon. A NAV a honlapján külön menüpontban gyűjti az ismert adathalász e-maileket és SMS-eket. Ez folyamatosan bővül a csalók aktuális próbálkozásaival. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság, úgyhogy nyugodtan, ha eltévedtél a rengetegben, nem vagy tisztában azzal, hogy mik a legújabb trendek így csalás területén, akkor irány a NAV-nak a honlapja, és rögtön képbe is kerülsz.

0: Coldplay és a BTS közös a My Universe zárta az órát a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen 3,5 perc múlva 5 óra van, hozom a friss híreket és információkat, és egyébként az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán sajnos súlyos baleset történt, a 17-es kilométernél megállították a forgalmat, a 23-as jelű M0-as autóúti csomópontban pedig leterelik a járműveket. Vigyázzatok magatokra, további közlekedési infókat pedig hozom a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten.
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
5: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus prémiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.

0: Vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Gyermekvédelmi kérdésekről tárgyal a kormány. Több tucat sportpálya újult meg a tanév kezdetére. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről, és elmondta azt is, hogy este António Costával, az Európai Tanács elnökével találkozik. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, és ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, illetve kicserélték a hálókat. Lassult augusztusban a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halottak között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát.
3: Időjárás.
4: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
5: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
6: 5 óra múlt 4 perccel, és a Nullás déli szektorán az M5-ös irányába az erős forgalom miatt lassú tempóra kell készülni az M6-os felhajtója és a Sziget-Szentmiklósi csomópont között. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli, Lakihegyi és Halásztelki szakaszán is lassú az előrejutás, és a Csepeli úton is telítettek a sávok, nem csak a fővárosi, de a Sziget-Szentmiklósi részén is torlódás lezárásra kell készülni. Ugyanez a helyzet a Gerinc úton, teljes hosszában arra szól, illetve a gyártelepi hévát járó környékén, gyári úton, műúton, a bevá

0: Vásárló központnál, sőt még a Tököli repülőtér melletti útszakaszon is torlódás van. Ezen kívül a Csépi út, Gyári út, Bajcsy-Zsilinszky úti körforgalomnál mindegyik útszakaszon torlódás van, és a Csépinek a Műút felőli végénél is torlódásra kell készülni. Ezen kívül a Műút és az 510-es kereszteződésénél, valamint az 510-es 51-es kereszteződésénél valamennyi útszakaszon torlódásra számítsatok. Visszatérve Sziget-Szent Miklósra, a Petőfi Sándor utcában továbbra is trafiznak a rendőrök. Az 510-esen most Dunaharasztinál és Taksonynál is nagyon lassú az előrejutás, de az 51-esnek ezen a szakaszán, tehát Taksony-Dunaharaszti között szintén csak lassan halad a forgalom, és Dunaharaszti belterületén a Némedi úton és a Dózsa-György úton is torlódásra számítsatok. Vigyázzatok nagyon magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Kitartást mindenkinek, aki éppen hazafelé tart, egyébként pedig nagy szeretettel köszöntelek benneteket szeptember 2-án, szerdán, és a mai napon a Dorinák, valamint a Rebekák ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Iskolával kapcsolatos pályázatról hozok információkat Dunaharasztiban élőknek, ugyanis ösztöndíj pályázatot hirdet a település, úgyhogy hozom az ezzel kapcsolatos észrevételeket. Aztán az óra második felében egy picit az egészségünkről is szó esik majd, hiszen a Semmelweis Egyetem próbál nekünk nem is akármilyen módon segíteni, ugyanis egy új edukációs sorozatot indítanak a Semmelweis Egyetem Szabó Adrien dietetikus szakmai tanácsadásával vagy támogatásával. Semmelweis Help a tányéron címmel, hogy milyen témákat hoznak majd, milyen tévhiteket döntenek le például, na arról is beszélek majd nektek nem sokára. Közte pedig természetesen a legjobb slágerek, David Gettával kezdünk, már is szól a Gun Gun Gun. We will

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, mondtam, hogy egy pályázatról lesz most szó, hiszen diák ösztöndíj pályázatot hirdett Dunaharaszti Város képviselő testületének Oktatási, Művelődési és Sportbizottsága az előttünk álló tanévre, vagyis 2026-27-es tanévre. A pályázat célja a kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elérő dunaharaszti lakó és tanuló diákok támogatása, általános vagy középiskolai tanulmányainak a sikeres folytatásában. Pályázni két kategóriában lehet, az egyik általános iskola 5.-8. évfolyamán tanulók, a másik pedig középiskola 7.-12. évfolyamán tanulók. A pályázat elfogadásának a feltételei, hogy dunaharaszti állandó bejelentett lakcímmel rendelkezzen a tanuló, illetve nyilván tanulói jogviszony a város valamelyik általános iskolájában vagy középiskolájában legyen igazolva, csak zeneiskolai jogviszonnyal nem lehet pályázni. Az elbírálásnál kiemelten a tanulók tanulmányi és versenyeredményeit veszik figyelembe. A pályázati dokumentumok átvehetők az intézményvezetőknél és az osztályfőnököknél, valamint a polgármesteri hivatal pályázati ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben. Az ösztöndíj pályázat beadási határideje szeptember 14-e hétfő, a hibátlanul kitöltött és a kötelező mellékletekkel ellátott pályázati anyag személyesen is leadható, és a nyerteseket egyébként majd postai úton értesítik. Bővebb információkért látogassatok el Dunaharaszti Városnak a Facebook oldalára, többek között erről is szólna.

Ez egy nagyon jól sikerült dal. Rúzsa Magdolna és a Rúzs című felvétele szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,6 perc múlva. 5:30 és még mindig nagyon-nagyon erős a forgalom, torlódás van a Nullás déli szektorán az M5-ös irányában. Az M6-os felhajtója és a Sziget-Szent Miklósi csomópont között, illetve az M5-östől Gyál térségében az M3-as irányában. Ezen kívül telítettek a sávok és torlódás van Sziget-Szent Miklós irányában. A Csepeli út fővárosi és Sziget-Szent Miklósi részén a Kántor utcában, a Gerinc úton, a Gyártelepi Hévát járó környékén, a Gyári úton, Műúton, és még trafiznak is a rendőrök a Petőfi Sándor utcában. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is torlódás van, ahogy a 6-os főúton az M0-ás közelében is. Ezen kívül a Csépi út két végénél is torlódásra készüljetek, valamint a Műútnak az 510-es felőli végénél, ott a kereszteződésnél szintén torlódás van, illetve az 510-es 51-es kereszteződésénél is torlódásra kell készülni. Dunaharaszti belterületén a főúton, illetve a Dózsa-György úton is torlódás van, az 51-esen pedig Taksony és Dunaharaszti között számíthattok lassú előrejutásra. Ezen kívül az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt korábban. A 23-as jelű M0-as autóúti csomópontban még mindig leterelik a járműveket, arra felé is torlódásra készüljetek. Vigyázzatok nagyon magatokra. A folytatásban jönnek a térségi hírek és információk, viszont előtte Giant Rooks és a Slow Dance szól itt a Lakihegy Rádióban.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetetek a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Laki egy rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség. Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Iskolanyitogató délutánnal készültek a NANÉV kezdésre. Iskolanyitogató délután szervezett a lendő első osztályosoknak a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola augusztus 27-én. A gyermekeket és szüleiket Vavra Mária igazgatóhelyettes köszöntötte, majd a lendő osztályfőnökök, napközis tanítók és fejlesztő pedagógusok vezetésével megismerkedhettek az iskolával. A kisdiákok játékos foglalkozásokon vettek részt, közben megismerkedtek lendő osztálytársaikkal és pedagógusaikkal, valamint tankönyveiket is. A program célja az volt, hogy a gyerekek még a tanév kezdete előtt bepillanthassanak az iskolai életbe, és magabiztosabban készüljenek az első tanítási napra. Az első osztályosok szeptember 1-én kezdték meg az új tanévet. Komoly zenei koncerttel ünneplik a város jubileumát Sziget-Szentmiklóson. A Városnapok rendezvény sorozatot októberben tartják abból az alkalomból, hogy idén ünneplik Sziget-Szentmiklós városá nyilvánításának 40. évfordulóját. A jubileumi programokhoz a helytörténeti gyűjtemény is csatlakozik, hiszen egyúttal Ádám Jenő zenepedagógus születésének 130. évfordulójáról is megemlékeznek. Mistándor muzeológus stádiónknak elmondta, ebből az alkalomból október 11-én több országosan elismert kórus is színpadra lép az Ádám Jenő alapfokú művészeti iskola hangversenytermében. Hozzátette, a szervezők egy különleges zenei programmal készülnek, amely méltó módon kapcsolja össze a város jubileumát és Ádám Jenő örökségét.
7: Az egyik fellépőnk az idén 25 éves Psalterium Hungaricum kórus lesz, ami Magyarország egyik legnagyobb református kórusa, úgyhogy ők is megtisztelnek minket a jelenlétükkel, valamint ellátogat hozzánk Berkesi Boglárka, Berkesi Sándor tanár úr lányának vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa, és hát maga Berkesi Sándor is reményeink szerint el fog tudni látogatni erre a rendezvényre. Ellátogat még hozzánk a 11. kerületi Köbölkút utcai Ádám Jenő zeneiskolának a kórusa. Ez a gyerekkórus idén elnyerte az Éneklő Ifjúság legjobb kórusa díjat, úgyhogy ők is azért egy eléggé kiemelkedő tevékenységet tudhatnak magukénak.
6: Második alkalommal rendezték meg a közlekedés biztonsági napot Dunavarsányban. Augusztus 29-én szimulátorok, akadálypályák és vetélkedők várták a kerékpárral, illetve rollerrel érkező családokat. Kis Gábor rádiónak elmondta, a rendezvény elsődleges célja, hogy játékos, érthető formában adja át a gyerekeknek a kressz szabályokat és az első segélynyújtást. A közlekedés biztonsági nap szervezője hozzátette, azáltal szeretnék csökkenteni a közúti balesetek számát, hogy felkészítik a fiatalokat az esetleges veszélyekre.
8: 8 állomás helyjel készültünk a érdeklődők részére, főként közlekedésbiztonsággal, baleset megelőzéssel kapcsolatos állomáshelyek. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ugye az őszi-téli felkészüléssel a látni és látszani elvre, kivilágításra, járművek világítására, elől-hátul. Ennek a közlekedésbiztonsági napnak is az a célja, hogy játékos módon nem száraz kressz anyagot tanítson, hanem a közlekedésre nevelés játék formájában valósuljon meg, főként a fiatal korosztálynak.
5: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben is izgalmas programok lesznek a Dunaharaszti Városnapokon. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén szeptember 4-e és 6-a között várják majd az egyes állomásokon. A rendezvény sorozat péntek este veszi kezdetét a Laffertkúriában, ahol Tóth Gábor Egy év képekben című fotó kiállítását, valamint a Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját tekintheti meg a közönség. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyermekműsorral, táncválasztóval, a Civilek útja felvonulással és a Cimbali band koncertjével, este pedig Bárány Attila és Kollár Retro diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsó Főző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személy a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Blaha Louisiana és az Úszunk az Árral című felvétele szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és már beszéltem erről nektek, de jön egy új téma, úgyhogy ez egy ajánló lesz, ugyanis új edukációs sorozatot indít a Semmelweis Egyetem Szabó Adrien dietetikus szakmai támogatásával, Semmelweis Help a tányéron címmel. Az ingyenes, bárki számára elérhető információk célja, hogy tudományos alapokon nyugvó, hiteles, mégis a mindennapokban könnyen megvalósítható táplálkozási tanácsokkal, gyakorlatias tippekkel, valamint a tévhitek eloszlatásával segítse a felhasználókat. Szerintem erre nagyon nagy szükség van, ugyanis mindenféle önjelölt, egészségtudatos ember önti ránk a különböző videónkat. Én azt gondolom, hogy egy kutató, egy orvos mégiscsak sok esetben szerintem megbízhatóbb, legalábbis az én értékrendem szerint. Aztán mindenki maga dönti el nyilván, hogy mit néz, mit hallgat, és mit fogad be, meg mit fogad meg. A most induló sorozat havonta kétszer jelentkezik a Semmelweis Help Facebook és Instagram oldalán. A változatos témák az évszakokhoz és az adott hónaphoz kapcsolódva abban segítenek, hogy az épp aktuális időszakban hogyan vértezhetjük fel jobban szervezetünket a táplálkozás eszközeivel a betegségek ellen. Szeptemberben például az immunerősítés kerül fókuszban. Milyen ételekkel erősíthetjük a gyerekek, vagy éppen a saját szervezetünket, hogy ellenállóbbak legyünk abban az időszakban, amikor csökken a szabadban töltött óráknak a száma, és hát ezzel együtt jönnek mindenféle nyavaják is. A Semmelweis Help a tányéron című sorozat a legfrissebb kutatási eredményeket fordítja le közérthetően, fókuszba helyezve a költséghatékony és természetes megoldásokat. Ezt mondta Kovács Eszter, a sorozat és a Semmelweis Help applikáció egészségkommunikációs szakértője. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző applikáció létrehozásakor is az volt a céljuk egyébként, hogy hiteles és közérthető alternatívákat kínáljanak a lakosságnak az interneten elérhető álhírekkel, dezinformációkkal szemben. Ez az alapfilozófia ebben a projektjükben is, hiszen az internetet, ahogy már én is mondtam, elárasztják. A hirtelen pár hónap alatt átképzett táplálkozás tudományi tanácsadók, miközben tartja magát a nézet, hogy a kiegyensúlyozott étrend elérhetetlen, bonyolult, vagy éppen költséges. És hát a sorozatban Szabó Adrien dietetikus segítségével mutatják meg, hogy a valódi szakértelemre és tudományos alapokra épülő helyes étrendi szokások kialakítása sokkal egyszerűbb és hozzáférhetőbb, mint azt a legtöbben hiszik. És hogy milyen témát hoznak szeptemberre, erről is beszélek nem sokára, csak zenélünk egy kicsit, jön Sophie Tucker.

Laki egy rádió helyben vagyunk, egészségesen étkezni drága. Nagyon sokan ezt hiszik, pedig ez is egy tévhit. Na hát ebben próbál segíteni többek között. Új edukációs sorozatával a Semmelweis Egyetem, Szabó Adrián dietetikus szakmai támogatásával, a Semmelweis Help a tányéron címmel. Az ingyenes, bárki számára elérhető információknak pedig az a célja, hogy tudományos alapukon nyugvó, hiteles, mégis a mindennapokban könnyen megvalósítható táplálkozási tanácsokkal, gyakorlatias tippekkel, valamint a tévhitek eloszlatásával is segítse a felhasználókat, és minden hónapban majd más témát húznak elő. A témákat úgy állították össze, hogy minden egészségtudatos ember számára hasznos és könnyen megvalósítható tanácsokat nyújtson. Szó lesz egyebek mellett a női egészség témakörében, a szülés utáni, szoptatás alatti táplálkozásról, a serdülőkori hormonváltozásokról, a menopauzai időszakáról is, ugyanígy a férfiak egészségéről és az elsősorban őket érintő betegségekről is. De fontos tudatosítani, hogy a műtétek utáni regenerációban, továbbá az izomépítés vagy a csontképződés támogatásában is fontos szerepe van a megfelelő étrendnek, ezt sorolta Szabó Adrián, az Egyetem Szent Rókos Egészségközpontjának dietetikusa. Szerintem az ad-hoc multivitamin szedés helyett például az izgalmas és kiegyensúlyozott étkezéssel megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagokhoz juthatunk, és így hatékonyan támogathatjuk az immunrendszerünket. A jó minőségű fehérje például elengedhetetlen a gyermekek fejlődéséhez, a változó korban és a mindennapi regenerációhoz is szükségünk van rá, ám ezt nem csak hússal és tojással vihetjük be, élő flórás natúrjoghurttal és kefirrel, még a bérflórát is támogathatjuk, az omega-3 zsírsavakban gazdag halételek pedig az immunrendszer mellett a kognitív funkciók, tehát tanulás, memória alapkövei is. De ugyanígy a száraz hüvelyeseknek, tehát lencsefélék, csicseri borsó, babfélék, sárga borsó, szójabab is naponta kellene szerepelniük a tányérunkon, mivel ezek nem csak kiváló növényi fehérjék, de a legjobb rostforrások között tartjuk számon őket, és a bélflóra egyik leghatékonyabb támogatói is. Az emberi szervezet immunsejtjeinek pedig mintegy kétharmada közvetlenül a bélrendszerhez kapcsolódik. Szabó Adrián arra is kitért, hogy agyunk egészsége szempontjából kulcsfontosságú a folyadékbevitel. Már néhány százalékos hidratáció csökkenés is dekoncentráltságot, fejfájást és álmosságot okozhat, ami megnehezíti a tanulást és a munkavégzést is. Mivel hazánkban a vezetékes víz szigorúan ellenőrzött és jó minőségű, ezért a figyelem támogatására a legjobb megoldás a tiszta víz. A Semmelweis Help a tányéron sorozat első epizódjai már elérhetők egyébként a Semmelweis Help hivatalos felületein. Nézzetek rá, szerintem ha van egy kis időnk, akkor jó ilyenekről is hallani és tanulni.

0: kezdjük általában.
1: Rácz Gergő és Burai közös a Lassan szólt a Lakihegy Rádióban, 4 perc múlva pedig 6 óra van, úgyhogy lassan búcsúzom tőletek, de csak erre az órára, hiszen még egyet egymás társaságában töltünk, és ígérem, hogy akkor is hozom majd a legjobb slágereket rögtön az óra elején. Sam Smith zenél majd, de érkezik Beretka, Ádám, Fred Again-től is egy dal, Katy Perry és még sokan mások. Tartsatok velem!
2: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak!

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van. Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos.

0: élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow, Aqualand.
1: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. Több mint 100 iskolaigazgatói pályázatot írnak ki ősszel. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Summer Orsolya, a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol pedig szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat. Újra megnyitottak Nagykanizsán egy júliusban lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat, és mégsem volt azbeszttel szennyezett az ottani burkolat. A városban azonban újabb helyeken találtak azbeszt nyomokat. A pozitív mintákat fák környékén lerakott bazaltkőből vették, amik nem a gyalogos felület részei, ennek ellenére elrendelték a kőzúzalék cseréjét és a terület kezelését.
2: Időjárás.
3: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
4: 6 óra után vagyunk 3,5 perccel, és a nullás déli szektorán az M5-ös irányába továbbra is erős a forgalom, emiatt lassabban is lehet közlekedni a 6-os főúti felhajtó és a Sziget-Szent Miklósi csomópont között. Ezen kívül az M5-östől Gyál térségében az M3-as irányába szintén lassú az előrejutás. Még mindig telítettek a sávok a második Rákóczi-Ferenc út a Csepeli, valamint a Lakihegyi szakaszán, ott lassú az előrejutás. Ezen kívül pedig a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába. A fővárosi szakaszon, tehát az M0-ás előtti részen van torlódás. Itt a Sziget-Szent Miklósi részén csak erős a forgalom, de egyébként jól lehet haladni. A Gerinc úton nem ez a helyzet, ott még mindig nagyon erős a forgalom és lassú a haladás. A Gyártelepi Hévát járó környékén és főként a bevásárlóközpont környékén, ott a körforgalmaknál számíthatok lassú. A Műút és az 510-es út kereszteződésénél mindkét útszakaszon torlódásra készüljetek, az 510-esen pedig Taksony és Dunaharaszti belterületén is lassú a haladás, és az 51-esen is a két település között még mindig erős a forgalom, úgyhogy szakaszos lassulás az előfordulhat. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a

0: legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107. Kellemes estét kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, így szeptember 2-án szerdán. Túl vagyunk a hét közepén, én ezt szoktam mondani, ilyenkor már elkezdhetjük a visszaszámlálást, és jöhet az első őszi hétvége. Rengeteg program lesz egyébként a térségben is, például Dunaharaszti Városnapok péntek, szombat, vasárnap, de erről már szóltam korábban, illetve a weboldalunkon, programajánlóban mindenhol megtaláljátok az információkat, de én hozok nektek térségi sportélet híreiből is egyet-kettőt, illetve a sünikről is szó esik majd az óra második felében, sőt azt is megnézzük, hogy milyen idő lesz a következő napokban, meddig marad még velünk így szeptember elején az igazi nyár. Sam Smith-tel pedig már is kezdünk.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, mondtam, hogy sporthíreket hozok, úgyhogy ezzel megyünk tovább, hiszen több edzőmérkőzést is sikerült szeptemberre leszerveznie a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapatának. Ahogy korábban is hírulattuk, az NB1-es csapat bajba került felkészülési találkozók tekintetében, több lemondás miatt így újra kellett tervezni a programot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, hogy szeptember 9-én a TFS-e másodosztályú csapatával tudnak összecsapni, aztán egy hétre rá Ausztriába utazik a gárda, ahol legalább egy, de reményeik szerint több első osztályú gárdával is megmérkőznek. A szakember azt is hozzátette, az ideális felkészülési tervnek talán nem tudtak a körülmények miatt eleget tenni, de bízik benne, hogy így is jól összeáll a csapat a szeptember végi nyitó hétvégére. Horváth Rihárd egyébként hosszabban is kifejti majd a véleményét a Sziget Krónikában. Minden éremből szereztek a Sziget-Szent Miklósi kickbox ese versenyzői hazánkat képviselve a budapesti kickbox világkupán. A nagyon erős nemzetközi mezőnyt felvonultató megmérettetésen a térségiek válogatottjai egy arany, egy ezüst és három bronzérmet vihettek haza. Laszák Zoltán vezetőedző elmondta, ez nagyon szép eredmény a felnőtt mezőnyben, és külön öröm, hogy Kolozsvári Kinga több év kihagyás után visszatérve egyből ezüstérmes lett. Hozzátette, sűrű ősz előtt állnak, és komoly versenyek jönnek, így ez a hazai világkupa szezoni indítónak is kiváló volt. Gratulálunk nekik természetesen. További sporthírekért pedig maradjatok velünk.

Hero és Binky közös a Baby Szólt a Lakihegy Rádióban, 7 perc múlva pedig fél hét van, nem sokára térségi hírekkel és programokkal jelentkezünk, és nekem is van egy programajánlatom, nem szeretném, hogy lemaradjatok róla, ugyanis nagyon nagy buli lesz a Bugyi nagyközségben, a Beleznai téren. Ezen a hétvégén rendezik ugyanis szeptember 4-én és 5-én, 19. alkalommal már a Krumpli Fesztivált. Én a szombati programokat hoztam most el nektek, hát lesz egy zenés ébresztő már reggel 6 órakor, főzőverseny, traktoros felvonulás, nyilván egy jó kis megnyitó, fellép az Apacuka zenekar, lesz krumpli pucoló verseny, természetesen az ebéd sem hiányozhat, aztán jön Jakab Szintia és Csengeri Attila zenés szórakoztató műsora, lesz szenior örömtánc bemutató, hagyományőrző csoportok bemutatója, egy jó kis eredményhirdetés, majd a Flashdance tánciskola növendékeinek a bemutatója. Este 6 órától a Brass Time zenekarat koncertet, és este 8-tól, ezért mondtam, hogy nagy lesz a buli, Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő koncertjén vehettek részt, aztán pedig 10 órától utcabál a Varga Band zenekarral, és emellett még számtalan kísérő program is vár titeket. A részletekért látogassatok el a kisdunamente.hu oldalra, és megtaláljátok ott a felsorolásban ezt is. Hát én bevallom őszintén, hogy még erről a Krumpli Fesztiválról eddig nem is hallottam, pedig már 19. alkalommal rendezik meg. Nincsen messze tőlünk, szóval ha vágytok egy kis programra, vagy a fellépők közül valaki tetszik, akkor irány Bugyi. Mi pedig megyünk tovább a Backstreet Boys-szal és a Patalappal.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
4: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Fogászati ellátás stresszmentesen.
7: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
6: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
7: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
6: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
7: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
6: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
7: www.sarokvilla.hu.
6: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Több mint 1800 diák kapott tanszercsomagot Pesterzsébeten. Iskolakezdési tanszercsomagokkal támogatja idén is a kerületi családokat Pesterzsébet önkormányzata. A 2026-27-es tanévben a támogatást az első 4 évfolyam mellett már az 5. osztályos tanulókra is kiterjesztették. Az iskolakezdéshez szükséges tanszereket a hét első napjaiban adták át a kerületi iskolákban, összesen több mint 1800 diáknak. Az önkormányzat szerint a kezdeményezés célja, hogy az iskolai tanév kezdetén segítséget nyújtson a családoknak a szükséges tanszerek biztosításában. Újra meghirdetik a diák támogatási ösztöndíjat. Ismét meghirdetik Szigetszent Miklóson a szociálisan rászoruló kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokat támogató ösztöndíj pályázatot. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a városban élő általános és középiskolás tanulóknak tanulmányaik eredményes folytatásához. A pályázat iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Az elmúlt időszakban évente átlagosan mintegy 50 diák részesült támogatásban. Az önkormányzat ezért a 2026-27-es tanévre is javasolja az ösztöndíj pályázat kiírását. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a pályázati kiírás egyes feltételei módosítottak. A bizottság az új feltételek alapján javasolta az ösztöndíj pályázat meghirdetésének elfogadását.
9: A rendelet módosítás arról szól, hogy az általános iskolás tanulóknak 4,3, a középiskolásoknak 4,2-es tanulmányi átlagot el kell érniük, vagy a fölött kell lenniük. Ez azért van, mert már egyre több a pályázó, sajnos emelni kell ezt a szintet, mindig vannak olyanok, akik egy tizeddel maradnak rá, és ez nagyon fájó. A következő módosításon pedig arról szólt, hogy a pénzügyi minimum összeget emeltük, illetve a rászorulók sorát növeltük, tehát rászorultsági okokat változtattunk.
8: Második alkalommal rendezték meg a közlekedésbiztonsági napot Dunavarsányban. Augusztus 29-én szimulátorok, akadálypályák és vetélkedők várták a kerékpárral, illetve rollerrel érkező családokat. Kis Gábor rádiónak elmondta, a rendezvény elsődleges célja, hogy játékos érthető formában adja át a gyerekeknek a kressz szabályokat és az első segélynyújtást. A közlekedésbiztonsági nap szervezője hozzátette, azáltal szeretnék csökkenteni a közúti balesetek számát, hogy felkészítik a fiatalokat az esetleges veszélyekre.
10: 8 állomás helye készültünk a érdeklődők részére, főként közlekedésbiztonsággal, baleset megelőzéssel kapcsolatos állomáshelyek. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ugye az őszi-téli felkészüléssel a látni és látszani elvre. kivilágításra, járművek világítására, elől-hátul.
11: Ennek a közlekedés biztonsági napnak is az a célja, hogy játékos módon nem száraz kressz anyagot tanítson, hanem a közlekedésre nevelés játék formájában valósuljon meg, főként a fiatal korosztálynak.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

FM 107 Lakihegy Rádió helyben vagyunk. A mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. Hogyha a kertünkben gyakran hallunk neszezés, zörgést esténként, netán meg is pillantunk egy tüskés hátút, akkor örülhetünk, mivel a sünök igazi szövetségeseink lehetnek a kertben. Ahhoz azonban, hogy valóban biztonságos élőhelyet jelentsen számukra a kert, néhány veszélyforrást érdemes megszüntetni. Magyarországon egyébként a keleti sün honos. Főként szürkület után aktív, ilyenkor rovarokat, lárvákat, férgeket és más gerincteleneket keres. A kertben is jól érzi magát, különösen ott, ahol sűrű, növényzetet, avart vagy más búvó helyet talál. A rendezett kert vonzó a szemnek, a sünnek viszont éppen egy meghagyott, csendes sarok jelenthet biztonságos menedéket. A levél és gaj kupacok, farakások, bokrok alatti részek nappali pihenőhelyként, hideg időben pedig telelőhelyként is szolgálhatnak. Ezért komposzt vagy farakás átforgatása, illetve egy régi avar kupac felszámolása előtt azért illik ellenőrizni, hogy nincs-e alatta állat. Növényi hulladékot pedig soha ne gyújtsunk meg anélkül, hogy előtte alaposan át néznénk a kupacot. A sűn veszély esetén összegömbölyödik, így a tűz elől sem feltétlenül menekül el. A mégögdrök, aknák, nyitott víztárolók, hálók és egyéb kerti eszközök szintén veszélyesek lehetnek. Érdemes úgy kialakítani a kerteket, hogy a sűn szabadon közlekedhessen, és ha valahová beleesik, ki is tudjon mászni. A kutyák számára érdekes rákmánynak tűnhet a sötétben mozgó sűn, a tüskés védekezés sok esetben elriasztja őket, egy kitartó állat azonban komoly sérüléseket okozhat. Ha tudjuk, hogy sűn jár a kertünkben, éjszaka különösen figyeljünk a kutyára, és lehetőség szerint biztosítsunk a sűn számára nyugodt területet. Mivel a sűn elsősorban éjszaka aktív, a kerti gépek használatánál is fontos az időzítés. A robot fűnyírót lehetőleg nappal működtessük, a fűnyírás előtt pedig nézzük át a területet. Egy apró állat számára egy elhagyott műanyag pohár vagy konzervdoboz is csapdává válhat. A sünök szaglásuk segítségével keresik a táplálékot, ezért az ételmaradékot tartalmazó hulladék különösen vonzó lehet a számukra. A szemetet pedig dobjuk a megfelelő helyre. És hát tejet azt nem szabad nekik adni, és hogy mikor szorul segítségre, szerintem azt nagyjából mindenki észreveszi. A lényeg, hogy a társunk, a barátunk jut ez a kertünknek, nagyon cuki, úgyhogy vigyázzunk rájuk is, hogyha éppen nálunk találnak menedéket.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, hát a szokásommal ellentétben, hogy egyből elmondom, hogy holnap milyen időnk lesz, rögtön a pollen jelentésre mentem rá. Nem tudom, hogy ki allergiás, én eddig nem igazán voltam tavasszal, talán egy-két hétig tüsszögtem kettőt, de az nem volt egy ilyen elviselhetetlen, viszont most pár napja azt érzem, hogy egyfolytában folyik az orrom, tüsszögök, a szemem nem viszked, de egy ilyen erős torokköszörülés is rajtam van, és állítólag ez elég erőteljesen az allergiának a tüneteit mutatja, és bizony a parlangfű pollen koncentrációja országszerte magas, sokfelé nagyon magas szintet ér el, de a napokban helyenként átmenetileg valamelyest mérséklődhet a pollen terhelés. A parlangfű virágporára allergiás egyéneknél tünetek jelentkezhetnek, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés, hát ez majdnem mind megvan nekem, és ami még egyébként közepes, az a gombáknak, libatopféléknek, illetve a csalányféléknek a pollen koncentrációja erős most a levegőben. Kitartást minden allergiásnak, no, de nézzük akkor, hogy mi vár ránk holnap. Csütörtökön változóan napos, felhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű a térségben. Megélénkül néhol az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél. Reggelre 18 fokig hűl le a levegő, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Na, ezt már szeretem, ilyenkor már olyan jól lehet aludni, mikor éjszakára végre lehűl a levegő. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, hajnalban 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mérhetünk, és a hétvége is tulajdonképpen ilyen nyáriasan meleg időt hoz még, úgyhogy én javaslom, hogyha tudjátok, akkor élvezzétek még ki a nyarat, így szeptemberben is akár.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Kedves Laki 1 Rádió hallgatók, perceken belül 7 óra van, Sziget Krónika jön a folytatásban, én pedig búcsúzom is tőletek, de azért még gyorsan elmondom, hogy mi vár rátok a következő órában. Hát a hírek, vagyis a Sziget Krónika után 1 óra magyar zene, a legjobbak közül válogatva 8 óra után jön a Sziget Szelet című riportműsorunk, majd 9 óra után a Süsfelnap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Én pedig legközelebb holnap délután 3 órakor érkezem, és mivel csütörtök van, hiába szeptember van, hiába ősz van, én akvalendes játékkal várlak majd titeket, és bízom benne, hogy valaki nagyon boldog lesz a nyereményével, és hogy az mi lesz, hát az kiderül majd holnap délután, remélem, hogy találkozunk. Puszi mindenkinek, Petyko Ági vagyok.
1: A Lucky Hegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: 11 Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu

0: évfordulóját. A jubileumi programokhoz a helytörténeti gyűjtemény is csatlakozik, hiszen egyúttal Ádám Jenő zenepedagógus születésének 130. évfordulójáról is megemlékeznek. Mistándor muzeológus stádiónknak elmondta, ebből az alkalomból október 11-én több országosan elismert kórus is színpadra lép az Ádám Jenő alapfokú művészeti iskola hangversenytermében. Hozzátette, a szervezők egy különleges zenei programmal készülnek, amely méltó módon kapcsolja össze a város jubileumát és Ádám Jenő örökségét.
1: Az egyik fellépőnk az idén 25 éves Psalterium Hungaricum kórus lesz, ami Magyarország egyik legnagyobb református kórusa, úgyhogy ők is megtisztelnek minket a jelenlétükkel, valamint ellátogat hozzánk Berkesi Boglárka, Berkesi Sándor tanárúr lányának vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa, és hát maga Berkesi Sándor is reményeink szerint el fog tudni látogatni erre a rendezvényre. Ellátogat még hozzánk a 11. kerületi Köbölkút utcai Ádám Jenő zeneiskolának a kórusa. Ez a gyerekkórus idén elnyerte az Éneklő Ifjúság legjobb kórusa díjat, úgyhogy ők is azért egy eléggé kiemelkedő tevékenységet tudhatnak magukénak.
0: Különleges zenei programmal készülnek. Mistándor hozzátette, a közönséget másfél órás műsorral várják október 11-én a Városnapokra az Ádám Jenő alapfokú művészeti iskolában, amelynek keretében egy 1928-ban született mű a Duo Fantázia cellóra és zongorára is felcsendül. Kiemelte, továbbá egy ismeretterjesztő előadással is készülnek, amely Ádám Jenő életét és munkásságát mutatja be. Hangsúlyozta, a programon az országosan is elismert kórusok mellett szigetszentmiklósi zenészek is színpadra lépnek.
1: Valóban ingyenes, és mindenkit, aki a zene iránt érdeklődik és Ádám Jenő munkásságát valamennyire már ismeri, vagy szeretné megismerni, az mindenképpen jöjjön el, mert érdekes és nagyon különleges koncert várható az Ádám Jenő zeneiskolában, ahol egyébként a zeneiskolának a növendékei is föl fognak lépni, tehát a neves budapesti előadók mellett a szigetszentmiklósi zenészek is meg fogják majd tudni mutatni magukat ezen az eseményen.
0: Újra meghirdetik a diák támogatási ösztöndíjat. Ismét meghirdetik Szigetszentmiklóson a szociálisan rászoruló kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokat támogató ösztöndíjpályázatot. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a városban élő általános és középiskolás tanulóknak tanulmányaik eredményes folytatásához. A pályázat iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Az elmúlt időszakban évente átlagosan mintegy 50 diák részesült támogatásban. Az önkormányzat ezért a 2026-27-es tanévre is javasolja az ösztöndíjpályázat kiírását. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a pályázati kiírás egyes feltételei módosítottak. A bizottság az új feltételek alapján javasolta az ösztöndíjpályázat meghirdetésének elfogadását.
2: A rendelet módosítás arról szól, hogy az általános iskolás tanulóknak 4,3, a középiskolásoknak 4,2-es tanulmányi átlagot el kell érniük, vagy a fölött kell lenniük. Ez azért van, mert már egyre több a pályázó, sajnos emelni kell ezt a szintet. Mindig vannak olyanok, akik 1-del maradnak le, és ez nagyon fájó. A következő módosításon pedig arról szólt, hogy a pénzügyi minimum összeget emeltük, illetve a rászorulók sorát növeltük, tehát rászorultsági okokat változtattunk.
0: Élményekkel és állatokkal folytatták a tábort Szigetszentmiklóson. A Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 7. hete új helyszínen a Buga udvarban folytatódott. A gyerekek ezúttal az állatok világával és a felelős állattartással ismerkedhettek meg játékos, élményközpontú programokon keresztül. A táborozók egyebek mellett a felelős állattartás legfontosabb szabályait sajátíthatták el, majd egy quizben adhattak számot a megszerzett ismereteikről. A program különleges vendége volt Kisteleki Gergely és Haris Őve Vera, akik interaktív bemutatón keresztül hozták közelebb a gyerekekhez a madarak világát. A hét során kézműves és mozgásos foglalkozásokra is volt lehetősége a táborozóknak, a gyerekek pedig saját fantáziaállatokat is megalkottak. A legnagyobb élményt a Kardos Lovasiskolában tett látogatás jelentette, ahol a bátrabbak pónin lovagolhattak és bálára is mászhattak. A nagy melegben vizes játékokkal is kiegészítették a programokat, amelyek a mozgás mellett felfrissülést is biztosítottak.
3: Sziget Krónika.
4: A térségre hangolva.
0: Ezen a hétvégén ünnepli várossá válásának 26. évfordulóját Dunaharaszti. A település szeptember 4-e és 6-a között izgalmas rendezvénysorozattal készül. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, az idei városnapokon gyermekműsorok, retrodiszkó, valamint ismertebb és helyi zenekarok koncertjei várják az érdeklődőket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett hangsúlyozta, az összes program ingyenes.
5: Pénteken már hagyomány, hogy Tóth Gábor, a Dunaharaszti Online fotósa szerkesztője egy év képekben című fotokiállítását nyitja meg a Lafert kúriában. Gábor a kamerájával végig kíséri Dunaharaszti életét. Városnapoktól városnapokig, vagyis pontosan egy évet ölel át.
0: Ebben az évben második alkalommal

0: Zuglóban lép fel Duna Harasztin, a Tompeti és barátai formáció. A márciusi koncert után szeptember 6-án a Városnapokra látogat az interaktív gyermekdalokat játszó együttes. Tompeti rádiónknak elmondta, hogy a jól ismert slágerek mellett új szerzeményekkel is készülnek a Duna Haraszti közönségnek. A zenekar egyik énekese mellett arról számolt be, hogy az idei turné után várhatóan visszatérnek majd a településre.
1: Már sokadjára fogunk fellépni, legutóbb márciusban voltunk. Az egy ilyen zártéri koncert volt, ilyen akkor még üdösebb idő volt. Ez most egy nagy szabadtéri, nagy nyilvános koncert lesz. Sok érdekes új dalt is viszünk. Amit viszünk nektek Dunaharasztira új dalt, az olyan dal, amit már nem jelentné meg lemezen. Egyszer-kétszer már játszottuk, teszteltük közönségen, és nagyon tetszett nekik, úgyhogy biztosan most is tetszeni fog mindenkinek.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Komoly rehabilitációs munka vár a következő hónapokban Szigetszentmiklós többszörös magyar bajnok dartsjátékosára, Székely Penge párra. A térségi sportoló 2 óránként tornáztatja majd bal csípőjét nappal, ugyanis ülőideggyulladással diagnosztizálták. A jobb oldalon már 3 éve egy műtéten is átesett a csípőjénél a miklósi darcos, és elmondása szerint most azt próbálják elkerülni, hogy ezt a másik oldalon is meg kelljen ismételni. Penge elmondta, nagyon komolyan fogja venni a rehabot, és továbbra is tervez mellette mind edzeni, mind a legfontosabb versenyeken tábla elé állni.
3: Folyamatosan gyógytornára kell járjak, gyógytornás kezelésre, manuál terapeutás kezelésre, illetve itthon 2 óránként gyógytornázni. Plusz járok masszázsterapeutához is, és ez a kettő próbálja összerakni nekem azt, hogy ne kelljen műteni a bal oldalamat is. Próbáljuk felszabadítani a csípőt, illetve helyére rakni a dolgokat, amik ott vannak, csípőlapát és a többiek, illetve megszabadítani a baloldali idegpályát a gyulladástól, mert hogy be van gyulladva a teljes baloldali idegpályán az ülő ideg, úgy, ahogy van, ugye még a derékból lemegy egészen a láb részig.
0: Kikapott hazai pályán a Kaposvártól a DMTK a labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának 6. fordulójában. Az eddig 100%-os és az NB2-es feljutást célként kitűző kaposváriak már az első félidőben 2 gólos vezetést szereztek, a Dunaharaszti azonban nem adta fel, és még a szünet előtt egyenlített. A fordulás után aztán már nem tudott csodát tenni a térségi alakulat, és 2 további vendéggóllal 2-4-es kaposvári siker született. A DMTK ezzel 6 forduló után a 8. helyen áll a tabellán.
2: Időjárás.
0: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Ugyanakkor az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk az időnként megnövekvő felhőkből. Elszórtan északon és északkeleten fordulhat elő futózápor zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palotta vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi

ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttony száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek, légy.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Laki Hegy Rádió. FM 107.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107. FM 107.
1: Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A cipraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cipraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Komoly zenei koncerttel ünneplik a város jubileumát Sziget-Szentmiklóson. Újra meghirdetik a diák támogatási ösztöndíjat. Élményekkel és állatokkal folytatták a tábort Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Komoly zenei koncerttel ünneplik a város jubileumát Sziget-Szentmiklóson. A Városnapok rendezvény sorozatot októberben tartják abból az alkalomból, hogy idén ünneplik Sziget-Szentmiklós városá nyilvánításának 40.

0: tisztelnek minket a jelenlétükkel, valamint ellátogat hozzánk Berkesi Boglárka, Berkesi Sándor tanár úr lányának vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa, és hát maga Berkesi Sándor is reményeink szerint el fog tudni látogatni erre a rendezvényre. Ellátogat még hozzánk a 11. kerületi Köbölkút utcai Ádám Jenő zeneiskolának a kórusa. Ez a gyerekkórus idén elnyerte az Éneklő Ifjúság legjobb kórusa díjat, úgyhogy ők is azért egy eléggé kiemelkedő tevékenységet tudhatnak magukénak.
1: Különleges zenei programmal készülnek. Mistándor hozzátette, a közönséget másfél órás műsorral várják október 11-én a Városnapokra az Ádám Jenő alapfokú művészeti iskolában, amelynek keretében egy 1928-ban született mű a Duo Fantázia cellóra és zongorára is felcsendül. Kiemelte, továbbá egy ismeretterjesztő előadással is készülnek, amely Ádám Jenő életét és munkásságát mutatja be. Hangsúlyozta, a programon az országosan is elismert kórusok mellett szigetszentmiklósi zenészek is színpadra lépnek.
0: Valóban ingyenes, és mindenkit, aki a zene iránt érdeklődik és Ádám Jenő munkásságát valamennyire már ismeri, vagy szeretné megismerni, az mindenképpen jöjjön el, mert érdekes és nagyon különleges koncert várható az Ádám Jenő zeneiskolában, ahol egyébként a zeneiskolának a növendékei is föl fognak lépni, tehát a neves budapesti előadók mellett a szigetszentmiklósi zenészek is meg fogják majd tudni mutatni magukat ezen az eseményen.
1: Újra meghirdetik a diák támogatási ösztöndíjat. Ismét meghirdetik Szigetszentmiklóson a szociálisan rászoruló kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokat támogató ösztöndíjpályázatot. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a városban élő általános és középiskolás tanulóknak tanulmányaik eredményes folytatásához. A pályázat iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Az elmúlt időszakban évente átlagosan mintegy 50 diák részesült támogatásban. Az önkormányzat ezért a 2026-27-es tanévre is javasolja az ösztöndíjpályázat kiírását. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a pályázati kiírás egyes feltételei módosítottak. A bizottság az új feltételek alapján javasolta az ösztöndíjpályázat meghirdetésének elfogadását.
2: A rendelet módosítása arról szól, hogy az általános iskolás tanulóknak 4,3 tized, a középiskolásoknak 4,2 tizedes tanulmányi átlagot el kell érniük, vagy a fölött kell lenniük. Ez azért van, mert már egyre több a pályázó, sajnos emelni kell ezt a szintet. Mindig vannak olyanok, akik egy tizeddel maradnak le, és ez nagyon fájó. A következő módosításon pedig arról szólt, hogy a pénzügyi minimum összeget emeltük, illetve a rászorulók sorát növeltük, tehát rászorultsági okokat változtattunk.
1: Élményekkel és állatokkal folytatták a tábort Szigetszentmiklóson. A Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 7. hete új helyszínen a Buga udvarban folytatódott. A gyerekek ezúttal az állatok világával és a felelős állattartással ismerkedhettek meg játékos, élményközpontú programokon keresztül. A táborozók egyebek mellett a felelős állattartás legfontosabb szabályait sajátíthatták el, majd egy quizben adhattak számot a megszerzett ismereteikről. A program különleges vendége volt Kisteleki Gergely és Haris Öjve Vera, akik interaktív bemutatón keresztül hozták közelebb a gyerekekhez a madarak világát. A hét során kézműves és mozgásos foglalkozásokra is volt lehetősége a táborozóknak, a gyerekek pedig saját fantáziaállatokat is megalkottak. A legnagyobb élményt a Kardos Lovas Iskolában tett látogatás jelentette, ahol a bátrabbak pónin lovagolhattak és bálára is mászhattak. A nagy melegben vizes játékokkal is kiegészítették a programokat, amelyek a mozgás mellett felfrissülést is biztosítottak.
3: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
1: Ezen a hétvégén ünnepli várossá válásának 26. évfordulóját Dunaharaszti. A település szeptember 4-e és 6-a között izgalmas rendezvénysorozattal készül. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, az idei városnapokon gyermekműsorok, retrodiszkó, valamint ismertebb és helyi zenekarok koncertjei várják az érdeklődőket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett hangsúlyozta, az összes program ingyenes.
4: Pénteken már hagyomány, hogy Tóth Gábor, a Dunaharaszti Online fotósa szerkesztője egy év képekben című fotokiállítását nyitja meg a Lasszert kúriában. Gábor a kamerájával végigkíséri Dunaharaszti életét. Városnapoktól városnapokig, vagyis pontosan egy évet ölel át.
1: Ebben az évben második alkalommal lép fel Dunaharasztin a Tompeti és Barátai formáció. A márciusi koncert után szeptember 6-án a Városnapokra látogat az interaktív gyermekdalokat játszó együttes. Tompeti rádiónknak elmondta, hogy a jól ismert slágerek mellett új szerzeményekkel is készülnek a dunaharaszti közönségnek. A zenekar egyik énekese mellett arról számolt be, hogy az idei turné után várhatóan visszatérnek majd a településre.
5: Már sokat gyára fogunk felépni, legutóbb márciusban voltunk. Az egy ilyen zártéri koncert volt, ilyen akkor még üzösebb idő volt. De ez most egy nagy szabadtéri, nagy nyilvános koncert lesz. Sok érdekes új dalt is viszünk. Amit viszünk nektek,

0: Nonaraspira új dal, az olyan dal, amit már nem jelenné meg lemezen, egyszer-kétszer már játszottuk, teszteltük közönségen, és nagyon tetszett nekik, úgyhogy biztosan most is tetszeni fog mindenkinek.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Komoly rehabilitációs munka vár a következő hónapokban Sziget-Szent Miklós többszörös magyar bajnok dartsjátékosára, Székely Penge párra. A térségi sportoló 2 óránként tornáztatja majd bal csípőjét nappal, ugyanis ülőideggyulladással diagnosztizálták. A jobb oldalon már 3 éve egy műtéten is átesett a csípőjénél a miklósi darcos, és elmondása szerint most azt próbálják elkerülni, hogy ezt a másik oldalon is meg kelljen ismételni. Penge elmondta, nagyon komolyan fogja venni a rehabot, és továbbra is tervez mellette mind edzeni, mind a legfontosabb versenyeken tábla elé állni.
3: Folyamatosan gyógytornára kell járjak, gyógytornás kezelésre, manuálterapeutás kezelésre, illetve itthon 2 óránként gyógytornázni. Plusz járok masszázsterapeutához is, és ez a kettő próbálja összerakni nekem azt, hogy ne kelljen műteni a bal oldalamat is. Próbáljuk felszabadítani a csípőt, illetve helyére rakni a dolgokat, amik ott vannak, csípőlapát és a többiek, illetve megszabadítani a baloldali idegpályát a gyulladástól, mert hogy be van gyulladva a teljes baloldali idegpályán az ülő ideg, úgy, ahogy van, ugye, ami a derékból lemegy egészen a láb részig.
2: Kikapott hazai pályán a Kaposvártól a DMTK a labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának 6. fordulójában. Az eddig 100%-os és az NB2-es feljutás célként kitűző kaposváriak már az első fél időben 2 gólos vezetést szereztek, a Dunaharaszti azonban nem adta fel, és még a szünet előtt egyenlített. A fordulás után aztán már nem tudott csodát tenni a térségi alakulat, és 2 további vendéggóllal 2-4-es kaposvári siker született. A DMTK ezzel 6 forduló után a 8. helyen áll a tabellán.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Ugyanakkor az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk az időnként megnövekvő felhőkből, elszórtan északon és északkeleten fordulhat elő futózápor zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Sziget Szeler.
4: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
1: Ez a Sziget Szelet a Lakihegy Rádióban.
5: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Sziget Szelet, én pedig Somogyi Betti vagyok. Múlt héten Sziget-Szent Miklóson a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének az utolsó nyári táborában jártam, ahol elsősorban a HEPESZ elnöke Dolhai András mesélt a táborokról, a programokról, illetve szóba került a horgász vizsga megszerzése is. András mellett pedig a gyerekek is megszólaltak, akiknek a többsége már évek óta visszajáró vendége a horgásztábornak, sőt képzeljétek el, az egyik lány éppen vizsga előtt volt, vizsgázni is készült aznap, amikor én ott jártam a táborban. Tartsatok tehát velem a következő órában, zenélünk egyet, aztán kezdünk is.

0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, itt vagyok Sziget-Szent Miklóson a Május 1 sétányon, mert hogy zajlik az utolsó nyári tábora a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének, és itt van velem Dolhai András, a HEPESZ elnöke. Köszöntelek, szia!
3: Köszönöm, sziasztok! Én is szép napot kívánok mindenkinek, és valóban a 2026-os év utolsó nyári táborát tartjuk Sziget-Szentmiklóson, ahol 57 gyerek vesz részt.
2: Az igen, egyébként tényleg ez egy szép létszám. Én is, hogy így körbenézek, azért látok vidám gyerekeket, van, aki csocsózik, meg lufiznak, meg tényleg nagyon jól érzik egyébként magukat. Mindenki hazamegy, vagy ez hogy néz ki, ez ilyen bejárós tábor, vagy itt is lehet aludni?
3: Bejárós tábor is, és természetesen itt is lehet aludni, hogy a megyéből több helyről is érkeznek gyerekek, vagy akár a szomszéd falvakból, nekik lehetőségük van, hogy itt tudjanak aludni. Olyan 20 főre van lehetőség, hogy meg vagyunk ágyazva, de attól függetlenül tudunk bővíteni, a matracokat is tudunk lerakni, de most erre nem volt szükség, tehát elférünk az itt alvásra is.
2: Most éppen ugye a tábor harmadik napja van. Mesélj egy kicsit, hogy eddig milyen programok voltak, meg milyen élményeket gyűjtöttetek, és mi vár még majd a gyerekekre a hét második felében?
3: Ugye azt tisztáznunk kell, hogy horgásztáborról van szó, ahol többségében a horgászatról szól, minden, ami a horgászattal kapcsolatos, a halfogástól, a szerelésig, a élővilágról, mik vannak a vízben, ugye nem csak halak vannak, más egyéb élőlények, más egyéb növények, meg aztán beszéltünk, tegnap volt egy nagyon jó programunk, volt egy vadászhölgy, aki bemutatót tartott nekünk a vadon élő állatokról, bemutatta az állatokat, bemutatta a vadászpuskát, hogyan lövik le. Itt nagyon érdekes kérdések hangzottak el felé is, de őket is érdekelte ez a program, és örömmel vették, kipróbálták a puskát, ugye, amit a vadászok használnak, de ez, hogy is fogták, nem tudom a szakmai pontosan megmondani, de hogy ez egy hatástalanított puskáról beszélünk, tehát véletlenül sem lehet vele lőni, imitálja a vadászatot, távcsővel van ellátva.
2: De akkor a gyerekek bátrak voltak, mertek kérdezni, tehát abszolút ilyen interaktív program volt.
3: Meg is lepődött egy kicsit az előadó, mert sokkal aktívabbak voltak a gyerekek, mint ahogy ő is számított rá, és nagyon sokat kérdeztek, és részt vettek. Hát ugye ki volt állítva itt, azért tényleg minden áll, nem csak állat, tehát a üregi nyúltól kezdve, a muflonig, mindenféle őzike, tehát fácántól kezdve, tuzok, tehát minden.
2: És milyen programok lesznek még, mondjuk így akkor a holnapi napon, meg a holnap utánin?
3: Holnapi napra ugye elég meleget mondtak, mi beterveztünk egy mozit délutánra, a délelőtt egy pici horgászat, az még könnyebb nekik, meg most már azért harmadik napra fáradnak a gyerekek is. Délutánra egy mozi van, utána, hogyha marad idő, akkor még horgászni fogunk, ez biztos. Ma meg még érdekes programok lesznek, vannak olyan gyerekek, akiknek nincs még horgászvizsgájuk. Ugye amúgy is minden héten horgászvizsgát tartunk Sziget-Szentmiklóson szerdai napokon, 16 óra kezdettel, ez ma sem fog változni, és a táborozó gyerekeknek is van, aki már betöltötte a 10. életévét, és nekik is lehetőségük van egy 20-25 perces oktatás után horgászvizsgájukat megcsinálni.
2: Hát akkor jól emlékeztem, igen, én is, hogy tavaly is ugye beszéltünk erről, hogy van lehetőség a táborban is letenni ugye a horgászvizsgát. És mint mondtál, 10 éves kortól, vagy 12?
3: 10 éves kortól lehet horgászvizsgát tenni, 15 éves kortól meg kötelező.
2: Igen, mert egyébként ugye azt mondtad is, hogy maga a vizsgák, majd mindjárt bővebben is rátérünk, itt Sziget-Szentmiklóson minden szerdán van ugye erre lehetőség, és teljesen ingyenes.
3: Minden szerdán 16 órától. Most legutóbb is egyik posztomban én is kihangsúlyoztam, hogy a vizsga az ingyenes volt, aki megkérdezte, hát ez eddig is az volt. Valóban így van, és amiért kihangsúlyozom, azért van, mert többen megijednek, meg sajnos tapasztaltunk olyat is, hogy valakik ezért ellenszolgáltatást kértek, nincs ilyen. Tehát nem kell a vizsgáért fizetni senkinek sem, a vizsgát meg lehet tenni. Amiért max utána fizetnek a horgászok, ha kiváltják az állami jegyüket, meg kiváltják a horgászkártyájukat. Ugye egy horgászkártya 2200 forint, 5 évig érvényes, az államegyet a kiváltja következő január 31-ig érvényes, egy felnőtt horgász esetében ez 15600 forint, ha papír alaput vált, de ugye itt is áttértünk már a app használatára, ott pedig 15000 forintért tudja ezt megvásárolni.
2: Meg arról is beszéltünk már ugye talán korábban, hogy annyira nem nehéz ez a vizsga, tehát nyilván egy picit kell rá tanulni, de itt mondtad is, hogy gyerekek is például, mondjuk ők lehet, hogy jobban benne vannak, de hogy 20-25 perces oktatás után, ha ügyesek, akkor meg tudják csinálni.
3: Igazából azért tartom az oktatást, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy emlékeztető, jobban rögződjön nekik is, hogy mit kell tenniük egy horgásznak, és az oktatást megtartom, akkor fogják tudni, hogy egy halőrrel találkoznak, akkor hogyan viselkedjenek ők is vele, és mit kell megtenniük, hogy ne ütközzenek szabálytalanságba. Nem mondanám ennyire, hogy könnyű a vizsga, mert vannak halak, meg kell nézni őket, de ezeket bemutatjuk szintén az oktatás során, és meg fogják ismerni, mert ugye az tény, hogy a vizeinkben lévő halak közül nem mindegyiket találkoznak a horgászok minden nap, így nem mindegyiket rögtön tudják megismerni, de vannak jellemző tulajdonsága halaknak, amitől ha elmondjuk nekik, akkor meg fogják jegyezni.
2: Maradjatok velünk, kedves hallgatók, a folytatásban is, mert hogy továbbra is majd a Szigetszentmiklósi horgásztáborból fogok jelentkezni Dolhai Andrással, a HEPESZ elnökével. Zenélünk egyet, aztán folytatódik a Sziget Szelet.

0: Sziget Szelet, a Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témát, én Somogyi Betti vagyok, és továbbra is a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének a Szigetszentmiklósi nyári táborából jelentkezem. Jöhetnek olyan gyerekek is, gondolom, minden évben, akik előtte mondjuk még sosem horgáztak, csak kezdi őket érdekelni tényleg a horgászat, hogy történik, meg úgy egyébként a víz meg a természet közelsége.
2: Igen, nagy örömünkre van, mert egyre többen jönnek olyanok, akik visszatérő horgászok is, és itt a szülőkre gondoltam elsősorban, mert a szülő emlékszik, hogy gyerekkorában horgászott, majd utána gimnázium után kihagyta ezt az időszakot, most már kisgyereke van, 6 éves, 7 éves, 5 éves, aki szintén már megmutatja neki, hogy és nosztalgiázik a szülő, hogy ő is visszatér a horgászatra, nekik is kell például a horgászvizsgát csinálni visszatérő idősebb horgászoknak, de ennek megcsinálják a gyerekeknek, és most már együtt horgásznak ők is nagyon sok. Hát ha láttad, itt éppen az előbb szaladgáltak, ugye, akár ismerős gyerekek is, hogy vannak itt 4-5 évesek is, akik itt vannak a szülővel, mert megengedjük, hogy a szülő is itt tartózkodjon, hogy a gyerekkel együtt horgászhasson akár.
1: Tehát akkor ez teljesen opcionális. Itt is lehet hagyni a gyereket, hogyha nyilván az a cél, hogy mondjuk a szülőnek dolgoznia kell, vagy egyéb elfoglaltsága van, de akkor arra is van lehetőség, hogy akár minden nap itt legyen a gyerekkel.
2: Így van, örülünk is neki, hogy itt van egy-egy szülő, mert nekünk ez plusz segítség. Azért 57 gyerekről beszélünk ugye most is, kell hozzá segítő, amúgy is vagyunk heten, megszervezzük, ugye van a saját kollégám, Ildikó, a Henny, akik közvetlen kollégáim, és ők mindenben segítenek, itt vannak, de kell, hogy más egyéb segítőink is legyenek, és vannak is. Tehát az alapítványunkon keresztül diákok is jönnek, és ugye a éves munkájukat, vagy a középiskolai munkájukat el tudják végezni, és itt le tudjuk nekik igazolni, és jó helyen vannak, vissza is térnek ők is. Volt olyan, aki előző táborokban volt, leigazoltuk neki, de most visszajött, mert ő szeretett volna segíteni, és ő is nagyon jól érezte magát a táborban.
1: De akkor ők nem csak nyáron tudnak jönni, hanem tényleg egész évben van feladat azért bőven.
2: Így van, azért megosztanak a feladatok. Ugye egész évben vannak, tehát a tábor nyáron van. Azért mi tartunk szakköröket az iskolába, tartunk tanodákat, horgásztanoda, ahol oktatjuk a gyerekeket, kimegyünk horgászni, meglátogatunk több vizet Pest megyében, ahova elmegyünk horgászni, elvisszük a gyerekeket, ide is kell segítő minden esetben, mert mi sem tudunk mindenkire figyelni, meg nem is lehet.
1: Szigetszentmiklóson egyébként, ugye ez most az utolsó tábor, de ez a hanyadik alkalom, mert nyilván más városokban is tartotok táborokat, de itt Szigetszentmiklóson ez már azért a többedik így az idei nyáron.
2: Az idei nyáron a Szigetszentmiklóson helyszínen lévő táborunk a harmadik, de ugye voltunk Dunakeszin, voltunk Ozorán, voltunk Pécelen.
1: Voltatok akkor azért jó pár helyen tulajdonképpen, de hát én is azt látom, hogy a gyerekek nagyon élvezik, meg arra törekszetek, hogy azért legyenek mindig jó kis kiegészítő programok. Ezek egyébként általában változnak, vagy már jóval előre kitaláljátok, vagy van valami tematika is néha akár?
2: Előre tervezzük, mindenképpen muszáj, de tudjuk rugalmasan kezelni, és kell is. Ugye első táborunkban 42 fok volt a csúcshőmérséklet, kellett, hogy nem azt mondom, hogy improvizálunk, de tudunk változtatni. Tehát ha például beterveztünk egy ráckavai éves kirándulást, akkor mondjuk a halakat megnézni, ezen tudtunk változtatni, mert nem lett volna szabad felszállnunk a hévre, hogy elmegyünk addig a vonattal. Ezért más programot csináltunk, mást raktunk be, akár itt egy oktatást, egy bemutatót kell, hogy tudjunk rugalmasan kezelni. Meg a gyerekeknél is, ugye most is vannak új gyerekek, ők egy darabig horgásznak, elkezdik, csinálják, de aztán mindig van, amikor elfáradnak, ezért van csocsó is, van kézműves foglalkozásunk, ugye most is látjuk, hogy szerelnek ott az asztalnál, oda beszoktak ülni gyerekek is, segítkeznek összerakni a zseppecákat, horgászfelszereléseket, bemutatjuk, hogy milyen felszereléssel horgásztanak, tehát valamit muszáj mindig, és változtatunk, és rugalmasan kezeljük.
1: Meg az a jó ilyenkor, hogy az újonnan érkező gyerekek az olyan gyerekektől is tudnak tanulni, akik mondjuk már ilyen régi motorosok és tényleg visszatérőek a táborba, tudnak nekik segíteni, mert hát azért vannak kisebbek, nagyobbak is, tényleg így korosztály tekintve hány éves kortól ajánlod, vagy egyébként, hogyha mondjuk itt a szülő, akkor már egy egész kisebb gyerek is jöhet.
2: Ha abból indulunk, hogy a szülő is el tud jönni, és neki is egy nagyon jó program, akkor 4 éves kortól én nyugodtan ajánlom. Ugye amúgy is úgy van, hogy 3 éves kortól kell a gyerekeknek horgászengedélyt váltani, de egy 4 éves sem már tudunk bánni, de mi azt szoktuk kérni, hogyha kisgyerek jön, akkor jön bele a szülő is. De a 6 éves kortól már nincs probléma a gyerekekkel, mindenki önállósodik, és itt jön be az, amit említettél, hogy azért itt már a 10-12 éves gyerekek nagyon segítik őket, sőt, azt mondom, mintha szülő lenne, és tápolják őket folyamatosan.
1: Elmegyünk egy rövidet zenélni, de ne menjetek sehová, kedves hallgatók, mert hogy továbbra is Dolhai Andrással, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének az elnökével beszélgetek a Szigetszentmiklósi horgásztábor utolsó hetéről. Jelentkezünk, ami egyébként múlt héten zajlott. Maradjatok velünk!

0: Hallottad már a Laki Hegy Rádió Report műsorát, a Sziget szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget szelet.
2: Továbbra is a Sziget-Szentmiklósi horgásztáborból jelentkezem. A Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének az utolsó nyári tábora zajlott tehát múlt héten Sziget-Szentmiklóson a május 1 sétányon. Beszélgető partnerem pedig még mindig Dolhai András, a HEPESZ elnöke.
3: Említettük a horgász vizsgát, azt elmondod, hogy a menete hogy néz ki. Tehát nem, most nem is konkrétan itt a táborba, de akár erről is lehet beszélni, hanem egyébként ugye minden szerdán, amikor lehet jönni vizsgázni.
4: A horgászvizsga az előtte kell megtörténni egy regisztrációnak a horgászjegy.hu oldalon. Itt a horgász regisztrálja magát, hogy ő horgászni szeretne, majd jelentkezik a horgászvizsgára, ezt megteheti ugye a honlapon, tehát a elektronikus formában, majd pedig megteheti a helyszínen, amikor ide érkezik a kiszemelt vizsgára. Megérkezik a vizsgára, ugye ellenőrizzük arcképességigazolvány szerint, amit a haver is szokott tőle kérni, ellenőrizzük, hogy valóban ő a személy, majd pedig elkezdődik az oktatás. 45 kérdés van a vizsgán, de gyakorló vizsgák is vannak. A gyakorló kérdések ugyanúgy 45 kérdésből állnak, 3 választható, de csak 1 a helyes, és minden esetben a helyes kell bejelölni a horgásznak. Legtöbb esetben sikerül. Mindig van olyan, aki kicsit kapkod, izgul a vizsgán, még egy horgász vizsgán is, és meg szokta bukni, de ebből kevesebb van azért.
3: Jó, de nincs probléma, mert gondolom lehet újra próbálni, tehát amikor már mondjuk kevésbé izgul az ember akár, vagy egy picit jobban utána néz.
4: Természetesen akkor még gyakorolnak egy picit, és hamarosan újra visszajönnek, és következő napon már lehet újra vizsgát tenni. De mi hetente megtartjuk, és hozzánk minden héten tudnak jönni.
3: Szoktad mondani, hogy itt akár a táborban szoktatok is esetleg egy kicsit segíteni a gyerekeknek, akár mondjuk rávezetni őket egy-egy jó válaszra, ha valahol látjátok, hogy mondjuk elakadnak.
4: Igen, tehát kell a segítség a gyerekeknek. Nem is azt mondom, hogy segítség, én azt szoktam mondani, hogy én nem mondom meg senkinek, hogy mi a helyes válasz, de azt meg tudom mondani, hogy rosszat jelöltébe.
3: Egyébként tényleg az a jó még így itt a táborban, hogy amit ugye sokszor beszéltünk már veled, hogy tényleg nem csak a horgászat szeretetére tanítjátok őket, hanem a természet, illetve az állatok közelségére is, mert hát én például a saját lányomból indulok ki, ő azért neki kéne egy kis idő, mint mondjuk szerint, hogy mondjuk hozzányúljon akár bármihez, a csalihoz. Még a film ugye nem ilyen, de ugye a gyerekek azért különbözőek, de szerintem ez egy pont jó lehetőség arra, hogy egy kicsit közelebb kerüljön egy-egy olyan gyerek is, aki mondjuk nem érzi még ennyire a természet közelségét.
4: Hát ezért volt jó tegnap például a vadon élő állatoknak a bemutatása, hogy lássák, hogy a vízparta, hogy ezek az állatok, és onnan indultunk ki, hogy miért is kapcsoljuk majd a vizeket. Az állatok lejárnak a vízparta inni most, ebbe a vízhiányos időszakban is még több állat keresi meg a Dunát is. Láttunk, és legutóbb is volt, hogy átúztak az őzek a folyóvizen. Mindenképpen kapcsolódik hozzá, meg amint láttuk az előbb, pillangót is megfogják a gyerekek, és itt hozzák őket. Ami pedig mindennapos nálunk, ugye találkozunk a hattyúkkal. És kis hattyúk is vannak, most már nem is annyira szürkék kezdenek fehéredni. Meg kellett nekik tanítani, hogy nem etetjük a hattyút, mert akkor onnan nem fog elmenni. Meg kellett tanítani, hogy kihúzzuk azt a pecabotot, mert a hattyú belegabolyodik a lába, ki kell mentenünk akkor. Tehát, hogy ezeket a problémákat kerüljük el mindenképpen. Megtanulják ezt is, hogyan bánjanak az állatokkal, és hogyan történjen meg, utána akár ha valamelyiket történik valami, akkor, hogy megóvjuk őket továbbra is.
3: Csináltál egyébként több kis videót is ugye a tábor első-második napjáról a vízállással kapcsolatban is, hogy teljesen megfelelő. Tehát ez is egy fontos dolog azért.
4: Szakemberek is mondták, de én is próbáltam rátérni, ugye nem csak a tanulmányaimból. Persze, ha változik egy vízállás, akkor az fog változtatni picit a halakon és halak viselkedésen is. És ezért is volt, mert nagyon sokan aggódtak, hogy mi fog most történni, mennyi vizet fognak leengedni. Megnyugtatásképpen raktam ki a saját horgászainknak is, akik járnak ide a stégeinkre is horgászni. Nem kell aggódniuk, leengedtek most éppen 20 centit, de ez hamar, nagyon hamar visszaengedték egy-két napon belül. Újra felső szinten van a víz, tehát nem lehet probléma halaknál. Mi most tapasztalhatjuk is, volt is kérdés egy-egy kommentnél is, hogy és akkor fogunk halakat, és igen, fogunk, nagyon sok halat fogtunk. Ponytól kezdve csukáig, süllőig, keszegekből több fajtát is fogtunk. Tehát nem zavart a vízmozgás annyira halakat, amire mások aggódnak. Nem hiszem, hogy ez problémát jelent. Amíg van víz, addig a halak is itt lesznek a vízben.
3: Évközben egyébként ez hogy néz ki? Bárki jöhet hozzátok horgászni, vagy van ennek valami menete? Nyilván kell hozzá rengeteg minden, de hogy alapvetően, aki esetleg kedvet kapna itt Sziget-Szent Miklóson?
4: Igazság szerint bárki jöhet horgászni hozzánk. Azért szoktuk kérni, hogy azok, akik nálunk váltottak például horgászengedélyt, akik támogatják a táborokat esetleg, vagy támogatnak más egyéb rendezvényt, vagy részt vesznek más egyéb rendezvényeinken, de lehet jönni. Most már kiraktunk egy táblát is, hogy melyik telefonszámon tudnak érdeklődni, mert szeretném azt is elkerülni, és volt már egy példa, hogy elfoglalták a stéget, veszekedés volt belőle, az egyik otthagyta a sok szemetet, és ezzel nagyon sokat küzdünk még, pedig a gyerekeknek is ezt tanítjuk, hogy szemét ne maradjon. Sajnos vannak olyan horgászok, akik még most is, azt mondom, hogy egyre kevesebb remélem, akik rongálnak, szemetet hagynak ott. Én is dohányzom, igyekszem kevesebbet, de például nagyon sokan eldobálják a cigicsiket a parton, és mindig kérem, hogy rakják be legalább a szemetesbe, mert ha valaki nem is tudja, és a gyerekeknek ezt tanítom, egy cigicsik több mint 6 köbméter vizet szennyez meg. Ez nekünk nem jó, mert a halak ugye ezt átveszik, meg a májukat tönkreteszi, utána mi eszünk belőle, nekünk se jó. Tehát legalább ezeket tartsuk be. De az előbb beszéltünk arról, kik vannak még segítők. Segítőink szoktak lenni még az alapítványon keresztül, nem csak a diákok, hanem úgy fogalmazok, hogy közmunkások. Ugye a Büntetés Végrehajtási Intézettől van néhány közmunkára ítélt, akik jönnek és segítkeznek még nekünk. Nagyon jó tapasztalatunk velük, lehet velük dolgozni, és ebben nagyon sokat segítenek, hogy összeszedjük a szemetet folyamatosan a parton, a stégek környékén, meg a cigicsiket is sajnos össze kell szedni.
2: Egy rövid zene után folytatódik a Sziget Szelet, én továbbra is Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, és a Sziget-Szent Miklósi horgásztáborból jelentkezem, ami ugye múlt héten zajlott, ez volt egyébként az utolsó nyári tábora a Horgászegyesületek Pest megyei szövetségének. A következő részben is még Dolhai Andrással, a HEPESZ elnökével beszélgetek, de ezen kívül néhány gyerkőcöt is megszólaltatok majd. Maradjatok velem! Nyári!

0: On. Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Továbbra is a Sziget-Szentmiklósi horgásztáborból jelentkezem, beszélgető partnerem pedig Dolhai András, a HEPESZ elnöke.
3: Iskolás csoportok is rendszeresen szoktak jönni, és kicsit ismerkedni akár itt a halakkal.
4: Igen, örülünk, ez szolgál, ugye nem csak a általános iskolában megyünk el horgásztokat tartani, de itt azért elég sok csoport megfordul a mondjuk azt, hogy már őset sétányan egészen a Dunapartig. Tehát mennek megnézni a diákok a tanösvényt, a óvodás csoportok is. Őket mindig szeretettel fogadjuk, be is szoktak hozzánk jönni. Ugye három akváriumunk van, ahol a dunai halakat bemutatjuk, és meg tudják tekinteni élő formában, hogyan eszik, hogyan úszik. Mindenki szeretettel vártunk eddig is.
3: Utolsó kérdésként, hogy alakul majd az ősz? Ugye most ez az utolsó nyári tábor itt Sziget-Szentmiklóson, de hát azért látom, hogy mentek mindenféle versenyekre is, meg hát gondolom lesz majd még bőven program.
4: Igen, nagyon össze kell szednem a gondolatot, hogy mindegyiket ugye végig tudjam sorolni, de minden hétvégére van egy-két programunk. Most ugye a nyár végeztével nem feltétlenül a gyerekhorgászoké lesz a elsődleges figyelem, ők nekik elkezdődik az iskola, a felnőtteknek pedig most jön egy olyan horgász szezon, ami az őszi szezonnal szokott előjönni, még több horgászverseny lesz, csapatbajnokságaink lesznek, metódféder, hosszú előkés, finomszerelékes féder, aztán úszós horgászversenyünk lesz. Tehát ezekre a programokkal kell a felnőtteknél figyelni, meg jönnek az egyéb más programok, amiben csatlakozunk mi is a városi rendezvényekhez, és reklám nélkül, de ugye lecsőfőző fesztivál lesz, halászléfőző fesztivál, utána hamarosan itt lesz újra a Mikulás, ugye jön a Mikulás vonat itt állomásként, volt tavaly is már vendégként a Mikulás nálunk.
3: Akkor ugye jó nagy halászlevet is főztetek, nem tudom, hogy az pont ilyen Mikulás környékén volt, így decemberben emlékszem.
4: Igen, ez a karácsonyi decemberre, ugye most már 5. éve főzünk. Egy nagy bográccsal kezdtünk, ugye az olyan 200 adag halászlevet jelentene, vagy jelentett, azzal kezdtünk első évben, és olyanoknak adtunk belőle, akik amúgy nem főznek otthon halászlevet, hogy picit népszerűsítsük ezeket az ételeket is. Aztán következő évben 3 üsben főztünk, és akkor most legutóbb 17 üsben tavaly évben, 17 üsttel főztünk, több mint 1500 adagot osztottunk szét. Idén is meg fogjuk ezt tervezni. Itt egy picit naptárral még gondba vagyunk, mert ugye 24-e szenteste csütörtökre esik, de még úgy tervezzük, hogy vasárnap, ugye utolsó adventi vasárnap, akkor megcsináljuk ezt a rendezvényt, és ugyanígy több egyesületet bevonva, helyi szervezetet bevonva csinálunk egy halászlé halkóstoló, és aki nem akar otthon halat pepecselni, az tud majd vinni belőle otthonra is.
3: Itt vagyok továbbra is Sziget-Szentmiklóson a horgásztáborban, és itt ül mellettem Adél, aki egy nagyon különleges pillangót fog a kezében. Árul, de hol találtad ezt a pillangót?
5: Hát a vízből szedtem ki.
3: Egyébként már egy ideje itt sétálgatsz vele, nem akart egyáltalán elrepülni?
5: Nem.
3: És mesélj, te hanyadik alkalommal vagy itt a horgásztáborban?
5: 5.
3: Mit szeretsz benne?
5: Foghatok sok halat, van tájcsi.
3: Tájcsi tetszett különösen? Vagy tetszik, azt szereted?
5: Igen.
3: És melyik programot várod még a héten a legjobban?
5: Hát azt mondták a lányok, hogy megyünk lepkekertbe is.
3: Igen, erre tippeltem volna így, hogy fogod a pillangót, hogy valószínűleg a lepkekert lesz neked nagy kedvenc.
2: Most pedig már itt vagyok a Duna parton, és itt áll mellettem Fátrai Nóra.
3: Ha jól hallottam, te ma fogsz vizsgázni. Mikor döntötted el?
6: Tavaly is, meg előtte is gondolkoztam, hogy szeretnék-e vizsgázni, de hát gondoltam, hogy ha már a öcsém is levizsgázik, akkor én is megpróbálom.
3: Ketten most a tesóddal együtt, és akkor ezek szerint, ha jól hallottam, ez már neked a sokadik táborod?
6: Ez már a harmadik.
3: Mit szeretsz a horgászatban?
6: Nekem már régen a szüleim is nagyon, amikor már megszülettem, akkor is elvittek a labból horgászni. Még amikor anyukám hasába voltam is voltam, és nagyon szeretem a horgászatot. Nagyon szeretem, hogy csöndes. Mindenki csöndben van, és nagyon nyugodtan tudsz horgászni.
3: Mi az, amit szeretsz a táborban? Nyilván a horgászaton kívül még, mert ugye számtalan más kiegészítő program is van, meg hát ugye szerintem, ami nagyon fontos, hogy egy nagyon jó közösségi program.
6: A nyári tábort jobban szeretem egyébként, mint a tavaszit, mert itt vannak ugye mellékprogramok is, például reggel így volt tájcsi, meg minden. Nagyon szeretem, hogy így úgy horgászhatunk, hogy segítők is vannak velünk, és tényleg bármi nem sikerül, tudnak nekünk segíteni.
3: Vagy a második egyébként már, aki a tájcsit említette, úgyhogy ezek szerint úgy látszik a tájcsi nagy kedvenc így a gyerekek körében, igaz?
6: nagyon vicces volt, mert ugye reggel is mindenki azt mondta, hogy úgymond felpofoztuk magunkat. Igazából nagyon vicces volt. A tai chi is még igazából soha nem hallottam róla, de most, hogy kipróbáltuk, nagyon tetszett.
3: Sok sikert kívánok nektek akkor a vizsgához. Itt van velem Szonya is, te azért egészen picike vagy, ugye a hallgatók nem látják, de azért valljuk, hogy te azért most leszel még csak majd 6 éves. Mit szeretsz igazán a horgásztáborban?
7: A halakat.
3: Apával jöttél, látom, a tesóiddal együtt. Elmeséled, milyen halat fogtatok?
7: Balint.
3: Hát nagyon ügyesek vagytok, és apával meg a tesóiddal így együtt fogtad?
7: Apa húz, és én halam.
3: Büszke lehetsz magadra. Jössz máskor is majd?
7: Igen.
3: Milán, te nagyon lelkes voltál, hogy mindenképpen szeretnél interjút adni. Mit szeretsz nagyon a horgásztáborban, illetve eddig mennyi halat fogtál?
7: Nagyon sokat.
3: Van kedvenc halad?
7: A vörös szárnyú.
3: Még azt áruld el nekem, hogy milyen programot vársz még nagyon.
7: A mozit én is, meg a csónakázás.
2: Ilyen jó hangulatban telt tehát a Szigetszentmiklósi Horgásztábor, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének a szervezésében Szigetszentmiklóson. Ez volt egyébként az utolsó nyári tábor. Ott jártam a tábor harmadik napján, és beszélgettem Dolhai Andrással, a HEPESZ elnökével, illetve több gyerkőccel is. Ennyi volt már a Sziget Szelet, köszönjük kedves hallgatók a figyelmet, a mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok, tartsatok velünk minden héten szerda este 8 óra után, és ne felejtsétek el, hogy minden adásunknak van egy ismétlése, szombatonként délután 2 órakor. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Hallottad már a Lakihegy Rádió Report műsorát, a Sziget Szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget Szelet.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
8: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen, a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
9: Komoly zenei koncerttel ünneplik a város jubileumát Sziget-Szentmiklóson. Újra meghirdetik a diák támogatási ösztöndíjat. Élményekkel és állatokkal folytatták a tábort Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
9: Komoly zenei koncerttel ünneplik a város jubileumát Sziget-Szentmiklóson. A Városnapok rendezvény sorozatot októberben tartják abból az alkalomból, hogy idén ünneplik Sziget-Szentmiklós városá nyilvánításának 40. évfordulóját. A jubileumi programokhoz a helytörténeti gyűjtemény is csatlakozik, hiszen egyúttal Ádám Jenő zenepedagógus születésének 130. évfordulójáról is megemlékeznek. Mistándor muzeológus stádiónknak elmondta, ebből az alkalomból október 11-én több országosan elismert kórus is színpadra lép az Ádám Jenő alapfokú művészeti iskola hangversenytermében. Hozzátette, a szervezők egy különleges zenei programmal készülnek, amely méltó módon kapcsolja össze a város jubileumát és Ádám Jenő örökségét.
10: Az egyik fellépőnk az idén 25 éves Psalterium Hungaricum kórus lesz, ami Magyarország egyik legnagyobb református kórusa, úgyhogy ők is megtisztelnek.

0: az Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskolában, amelynek keretében egy 1928-ban született mű a Duo Fantázia cellóra és zongorára is felcsendül. Kiemelte, továbbá egy ismeretterjesztő előadással is készülnek, amely Ádám Jenő életét és munkásságát mutatja be. Hangsúlyozta, a programon az országosan is elismert kórusok mellett szigetszentmiklósi zenészek is színpadra lépnek.
1: Valóban ingyenes, és mindenkit, aki a zene iránt érdeklődik, és Ádám Jenő munkásságát valamennyire már ismeri, vagy szeretné megismerni, az mindenképpen jöjjön el, mert érdekes és nagyon különleges koncert várható az Ádám Jenő zeneiskolában, ahol egyébként a zeneiskolának a növendékei is föl fognak lépni, tehát a neves budapesti előadók mellett a szigetszentmiklósi zenészek is meg fogják majd tudni mutatni magukat ezen az eseményen.
0: Újra meghirdetik a diák támogatási ösztöndíjat. Ismét meghirdetik Szigetszentmiklóson a szociálisan rászoruló kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokat támogató ösztöndíj pályázatot. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a városban élő általános és középiskolás tanulóknak tanulmányaik eredményes folytatásához. A pályázat iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Az elmúlt időszakban évente átlagosan mintegy 50 diák részesült támogatásban. Az önkormányzat ezért a 2026-27-es tanévre is javasolja az ösztöndíj pályázat kiírását. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a pályázati kiírás egyes feltételei módosítottak. A bizottság az új feltételek alapján javasolta az ösztöndíj pályázat meghirdetésének elfogadását.
2: A rendelet módosítás arról szól, hogy az általános iskolás tanulóknak 4,3, a középiskolásoknak 4,2-es tanulmányi átlagot el kell érniük, vagy a fölött kell lenniük. Ez azért van, mert már egyre több a pályázó, sajnos emelni kell ezt a szintet. Mindig vannak olyanok, akik 1-tizeddel maradnak rá, és ez nagyon fájó. A következő módosításon pedig arról szólt, hogy a pénzügyi minimum összeget emeltük, illetve a rászorulók sorát növeltük, tehát rászorultsági okokat változtattunk.
0: Élményekkel és állatokkal folytatták a tábort Szigetszentmiklóson. A Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 7. hete új helyszínen a Buga udvarban folytatódott. A gyerekek ezúttal az állatok világával és a felelős állattartással ismerkedhettek meg játékos, élményközpontú programokon keresztül. A táborozók egyebek mellett a felelős állattartás legfontosabb szabályait sajátíthatták el, majd egy quizben adhattak számot a megszerzett ismereteikről. A program különleges vendége volt Kisteleki Gergely és Haris Öjve Vera, akik interaktív bemutatón keresztül hozták közelebb a gyerekekhez a madarak világát. A hét során kézműves és mozgásos foglalkozásokra is volt lehetősége a táborozóknak, a gyerekek pedig saját fantáziaállatokat is megalkottak. A legnagyobb élményt a Kardos Lovas Iskolában tett látogatás jelentette, ahol a bátrabbak pónin lovagolhattak és bálára is mászhattak. A nagy melegben vizes játékokkal is kiegészítették a programokat, amelyek a mozgás mellett felfrissülést is biztosítottak.
3: Sziget Krónika.
4: A térségre hangolva.
0: Ezen a hétvégén ünnepli várossá válásának 26. évfordulóját Dunaharaszti. A település szeptember 4-e és 6-a között izgalmas rendezvénysorozattal készül. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, az idei városnapokon gyermekműsorok, retrodiszkó, valamint ismertebb és helyi zenekarok koncertjei várják az érdeklődőket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett hangsúlyozta, az összes program ingyenes.
5: Pénteken már hagyomány, hogy Tóth Gábor, a Dunaharaszti Online fotósa szerkesztője egy év képekben című fotokiállítását nyitja meg a Laffert kúriában. Gábor a kamerájával végigkíséri Dunaharaszti életét. Városnapoktól városnapokig, vagyis pontosan egy évet ölel át.
0: Ebben az évben második alkalommal lép fel Dunaharasztin a Tompeti és Barátai formáció. A márciusi koncert után szeptember 6-án a városnapokra látogat az interaktív gyermekdalokat játszó együttes. Tompeti rádiónknak elmondta, hogy a jól ismert slágerek mellett új szerzeményekkel is készülnek a dunaharaszti közönségnek. A zenekar egyik énekese mellett arról számolt be, hogy az idei turné után várhatóan visszatérnek majd a településre.
6: Mások egyára fogunk felépni, legutóbb márciusban voltunk. Az egy ilyen zártéri koncert volt, ilyen akkor még tűzösebb idő volt. De ez most egy nagy szabadtéri, nagy nyilvános koncert lesz. Sok érdekes új dalt is viszünk. Amit viszünk nektek, Dunaharasztira új dalt, az olyan dal, amit már nem jelenné meg lemezen. Egyszer-kétszer már játszottuk, teszteltük közönségen, és nagyon tetszett nekik, úgyhogy biztosan most is tetszeni fog mindenkinek.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Komoly rehabilitációs munka vár a következő hónapokban Szigetszentmiklós többszörös magyar bajnok dárc játékosára, Székely Penge párra. A térségi sportoló két óránként tornáztatja majd bal csípőjét nappal, ugyanis ülőideggyulladással diagnosztizálták. A jobb oldalon már 3 éve egy műtéten is átesett a csípőjénél a miklósi darcos, és elmondása szerint most azt próbálják elkerülni, hogy ezt a

0: másik oldalon is meg kelljen ismételni. Peng elmondta, nagyon komolyan fogja venni a rehabot, és továbbra is tervez mellette mind edzeni, mind a legfontosabb versenyeken tábla elé állni.
1: Folyamatosan gyógytornára kell járjak, gyógytornás kezelésre, manuál terapeutás kezelésre, illetve itthon 2 óránként gyógytornázni. Plusz járok masszázsterapeutához is, és ez a kettő próbálja összerakni nekem azt, hogy ne kelljen műteni a bal oldalamat is. Próbáljuk felszabadítani a csípőt, illetve helyére rakni a dolgokat, amik ott vannak, csípőlapát és a többiek, illetve megszabadítani a baloldali idegpályát a gyulladástól, mert hogy be van gyulladva a teljes baloldali idegpályán, az ülő ideg úgy, ahogy van, ugye még a derékból lemegy egészen a láb részig.
0: Kikapott hazai pályán a Kaposvártól a DMTK a labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának 6. fordulójában. Az eddig 100%-os és az NB2-es feljutást célként kitűző kaposváriak már az első félidőben 2 gólos vezetést szereztek, a Dunaharaszti azonban nem adta fel, és még a szünet előtt egyenlített. A fordulás után aztán már nem tudott csodát tenni a térségi alakulat, és 2 további vendéggóllal 2-4-es kaposvári siker született. A DMTK ezzel 6 forduló után a 8. helyen áll a tabellán.
2: Időjárás.
0: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Ugyanakkor az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk az időnként megnövekvő felhőkből, elszórtan északon és északkeleten fordulhat elő futózápor zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süss fel nap az ébresztő műsorunk, én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött, és megérkezett vendégem, ahogy korábban is ígértem. Itt van velem Kőszegi Zsolt, a Dunaharaszti Laffert Kúria program felelőse. Szia, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt kívánok a hallgatóknak is, és neked is természetesen.
2: Köszönöm. Hát hihetetlen, hogy ismét eltelt egy hónap, és most már bizony szeptember van, elkezdődött az ősz a Dunaharaszti Laffert Kúria életében is. Milyen programokkal készültök?
3: Hát először is még visszatérnék egy kicsit a nyárra, mert szerencsére nagyon mozgalmas, nagyon pörgős és nagyon izgalmas és érdekes nyarat tudunk magunk mögött. Nagyon hálásak vagyunk mind a produkcióban résztvevő művészek, előadók és mindenkinek, és hát főleg a közönségnek, mert ugye most így tegnap csináltunk egy ilyen kis kicset, de hát ilyen jó néhány ezer ember megfordult nálunk a nyári hónapok alatt, és azért nagyon hálásak vagyunk, mert egy dolog, a legfontosabb dolog persze, hogy ők jól érzik magukat, de a másik az, hogy igazolódni játszik az, hogy van értelme annak, amit csinálunk, és ez a legjobb visszajelzés a munkánk értelmének, hogy eljönnek, eljöttök, jól érzitek magatokat, és viszitek a Laffert Kúria hírét.
2: Hát nagyon jó kis gyerekprogrammal zártátok a nyarat tulajdonképpen, ugye volt a Disney piknik, meg előtte ugye a Baktai Indiánk is volt.
3: Persze, és nagyon jól érezték magukat a gyerekek, tehát hogy nagyon piknikeltek, feküdtek a fűvőn, hoztak pokrócokat, és konkrétan bokáig festékesek voltak a Laffert.
2: Hát úgy kell, azt nem baj.
3: Igen, a Bakta is programnál is. Na nézzük a szeptembert, mert hasonlóképpen izgalmas és érdekes lesz szerintem. Rögtön úgy kezdünk, hogy a hétvége Dunaharasztiban a Dunaharaszti Városi Napokról szól. A szokásos három napos rendezvény a városban, a Városra Válásnak a 26. évfordulóját ünnepeljük konkrétan. Szerencsére most már rendszeresen a Laffert Kúriában nyílik meg a Városnapok, és még pedig az Egy év képekben című fotókiállításról is Tóth Gábor, a Dunaharaszti Online fotósának és szerkesztőjének a kiállítása lesz. Ő az általa kiválasztott, az elmúlt egy év Dunaharaszti városban általa fotózott fotókból lesz majd egy tárlat, ahol is mindenki láthatja magát, vagy ismerőseit, vagy az elkapott pillanatoknak
2: biztos
3: örülhet.
2: Nincs egyébként könnyű dolga, mert tényleg annyi rendezvényetek van, és annyi jó kép, hogy egyszer mondta is nekünk korábban, hogy hát nehéz
3: nem,
2: a válogatás.
3: Nem is tudom, de szerintem ez biztos, hogy úgy szortírozza, hogy amikor az esemény után nézi át a képeket, és akkor biztos, hogy félrakja valami tasakba, hogy ez majd oda jó lehet, mert hogy olyan életkép, meg olyan jó sikerült. Na de ebben még nem lesz vége ennek a pénteki napnak, mivel hogy 7 órától Falusi Marian és a Sárik Péter trió jazz kívánság műsora lesz. Kint természetesen a kertben, mert gyönyörű az idő, nagyon jó a hangulat, de ez is természetesen a Városnapok megnyitójának a része. Ez a rendezvény az ingyenes, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Nagyon érdekes lesz ez a jazz kívánság műsor. A Mariannak és a Sárik Péteréknek három albumot készítettek már ilyen jazz kívánság műsor címen. Tehát van bőven miből választaniuk, úgyhogy szerintem érdemes lesz eljönni egy kicsit kikapcsolódni.
2: De erre akkor nem is kell előzetesen regisztrálni.
3: Semmi,
2: csak oda
3: persze,
2: kell menni.
3: Persze, én azt ajánlom, hogy 6 órakor kezdődik a kiállítás megnyitó, érdemes 6 óra egy kicsit oda jönni, megnézni a kiállítást, inni egy kávét, vagy egy üdítőt, vagy enni egy fagylaltot, és akkor 7 órától pedig kezdődik a koncert.
2: Itt kezdődik tehát a negyedike péntek.
3: És akkor az a Városnapok az utána átköltözik, vagy hát elfoglalja a klasszikus helyét, mégpedig a Baktai teret, és akkor szombaton is, meg vasárnap is koncertek, kirakodó vásárok, lecsófőző verseny, futóparti.
2: Rengeteg program lesz, igen, ugye a hazai témával a Dunaharaszti Önkormányzat kommunikációs munkatársával.
3: Délelőtt 10 órától minden nap őrületes mennyiségű és szerencsére jó minőségű programokkal.
2: Így van, de azért amellett sem mehetünk el, hogy te is fel fogsz lépni a zenekaroddal, ugye
3: vasárnap este majd.
2: Azért ezt is megemlíthetjük.
3: Vasárnap fél hétkor a Kókler című triumvirátussal fogunk játszani, mert most egy kicsit ki fog bőhülni, mivel hogy Nagy József barátunk emlékére, aki nagyon jó barátom, zeneszerző, és nagyon híres, neves és megbecsült blues zenész. lejátszunk majd néhány dalt, és épp ezért Ortvári Laci barátom, Csizmondi a Bubu barátunk, és az őrit, hogyha szaxofonnal fog minket kiegészíteni, és így a sima ücsörgős kókleresből egy ilyen kis blúzos zenekaros kóklerekké fogunk válni vasárnap kora este.
2: Kicsit más lesz, igen,
3: mint előtte. Teljesen más lesz.
2: Na, és mivel készültök még szeptemberben a Laffert Kúriában?
3: 8-án kedden, az is, az nagyon érdekes lesz, Nyitrai Gergő nevezetű fiatalembernek lesz a harmadik a koncertje. Azt kell tudni a Gergőről, hogy 13 éves, a Paksi Pro Artis Művészeti Iskolának a nemzetközileg ismert és elismert is ifjú művésze, Bach, Strauss, Hakkonen és Hermosa művei csendülnek majd fel. Itt ez is ingyenes lesz a rendezvény, ez szerintem szintén érdekes, és nem csak a komoly zenekedvelőknek, hanem maga az, hogy egy 13 éves gyerek, aki már a...
2: Teljesen
3: 13 éves koromban szerintem jó, hát azt tudtam, hogy vannak fekete meg fehér billentyú, de hogy az ember azt felvegye, és még húzogassa, tologassa, ez elképesztő.
2: Hát meg nemzetközi sikerei is vannak egyébként.
3: Így van, tehát hogy pont az, hogy 13 évesen már volt valahol, tehát hogy ez hű.
2: És akkor mi lesz még? Mert hogy most még csak 13 éves, igen. És akkor ez is teljes egészében ingyenes.
3: Így van. 12-én szombaton egy új kezdeményezés indul a Laffer Kúriában, még pedig a Handpen a kertben nevezetű program lesz, ahol is Víg Levente, Levis.
2: Igen, ő már egyszer volt a vendég.
3: Már rég, így messzi egyszerűkos illetésük. Egy ilyen meditációs hangulatteremtés lesz a kertben, tehát ez is egy ingyenes program, most még per pillanat megnézzük, hogy működik minden, és az a tervünk Levissel, hogy ezt ilyen havi rendszerességgel és akkor megpróbálom különböző workshopokat hozzákötni, tehát hogy nem csak a zene, hanem a Handpen szellemiségéhez kapcsolódó bármi más pszichológiai, vagy éppen filozófiai, vagy éppen nem tudom, létéstechnikai workshopot, vagy valami ilyesmit hozzácsatolunk, és akkor így még izgalmasabb és még érdekesebb tud lenni ez a program.
2: Hát meg sokan szerintem egyáltalán nem is nagyon ismerik, tehát ez arra is tényleg jó, hogy kicsit közelebb hozza ugye az emberekhez.
3: Arra jó, hogy egy kicsit egy ilyen kis chillbe kerüljön az ember, mert
2: igen,
3: hogy miért ne.
2: Az
3: sosem árt.
2: Az igaz. Na, és akkor
3: szeptember 18-án pénteken, hát elég érdekes koncert lesz például, mert Ian Siegel nevezetű brit blues zenész Európa szerte, sőt, hát mondhatni, hogy a blues berkekben globálisan ismert blues zenészről van szó. Jöjjön el pénteken a Laffert Kúriába szóló koncertet fogadni. Az a helyzet, hogy éppen, tehát már évek óta próbálkozom avval, hogy megpróbáljuk ide csábítani, mert évente egyszer egy pár napra meg szokott elérkezik Magyarországra, mert van a Brindox nevezető zenekar, ahol is tombéz dalokat játszanak. Annak a kapcsán szokott jönni, és akkor közben ad szóló, vagy pedig éppen saját zenekaros koncertek, és 4-5 napig van Magyarországon, na most ebből az egyik napot sikerült megcsípni, úgyhogy ez egy elég különleges koncertre nézünk elébe. Minden bizonnyal, ahogy én ismerem a Szigelt, úgyhogy autentikus és különleges híres és nagyon klassz dologat fog eljátszani a sajátjaiból is természetesen. Uh-huh.
2: Ez viszont akkor egy belépős program, ha jól gondolom.
3: 5000 forintos, tehát ez majd az eventnél is majd lehet a linket megtalálni, és akkor ott meg lehet vásárolni jegyeket. Így van. Másnap, szombaton, 10 órától Baktai Indián Klub lesz, ahol is az aktuális téma az India lesz, de erről majd úgyis a Panna barátom még előtte fog beszélni bővebben. Este 7:30-tól pedig Emlékek a partról című a Szigetet már körbejáró
2: Jakab
3: Gergő filmre, és akkor rávettem, hogy akkor most jöjjenek át a víznek a másik partjára, és Dunaharasztiban nálunk a Laffert Kúriában mutassák majd be ezt a filmet. Minden bizonnyal a Dunaharasztinak is van érdekeltség, és vannak érdeklődők, és vannak emlék tulajdonosok a Halászkert és az Árpád stranddal kapcsolatban, úgyhogy szerintem látványos lesz mindenkinek. Ez is ingyenes lesz ez a rendezvény, úgyhogy lehet jönni.
2: Igen. Írjátok, hogy regisztrációhoz kötött, azért hát nyilván azért, a létszámot tudjátok.
3: Hogy a létszámot tudjuk valamelyest kordánban tartani, és vannak regisztrációk, vannak már jelentkezések szerencsére, de hogyha véletlenül valaki elfelejtett regisztrálni, ezt szerintem nyugodtan eljöhet.
2: Jól van.
3: A 23-án szerdán egy fermentálás workshop lesz Lafert-Kóriában, ahol is elméleti, gyakorlati alapképzés kaphatnak a jelentkezők. Tavasszal már volt, nagyon nagy volt az érdeklődés, konkrétan akkor, ahogy nem, tehát, hogy többen jelentkeztek, mint amennyit ez a workshop maga elbír.
2: Tele volt a terem.
3: Így van, úgyhogy aki szeretne, az igyekezzen és csekkoljon be, mert elfogynak a helyek.
2: Igen, lesz egyébként kóstoló is, pont most
3: lesz, igen, lesz kóstoló is, és hát mindenki saját magának össze tud ügyeskedni egy aktuális dolgot, amit ma haza is vihet.
2: Megtanulja, hogy kell legalább, igen.
3: Megtanulja, hogy kell, tehát nagyon, nagyon érdekes és klassz lesz. 26-a szombat, itt egy újabb kiállítás megnyitó lesz, Nógrádi Kis Magdolna festőművész kiállítás lesz. Itt még most alakulnak a dolgok, hogy ki fogja megnyitni, mert a művésznő külföldön tartózkodik, de holnap vagy holnap után lesz ez pontosítva, hogy mindenkit megkérek, hogy nézegesse a Lafert-Kória oldalát, a Lafert-Kória hozzá vagy elérhetőségeit, és mindenféleképpen minden hírről tájékoztatni.
2: Igen, ott egyébként is minden fontos info fönt
3: így
2: van.
3: Így van, igyekszünk úgy, hogy mindenkit megtámadni az információinkkal. És körülbelül így nézünk ki, azt hiszem, szeptemberre.
2: Hát azért elég sűrű lesz a szeptemberetek is, de várunk majd egy hónap múlva újra, mert az is olyan gyorsan el fog rohanni, és akkor majd beszélünk az októberi programokról. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kőszegi Zsoltnak, a Dunaharaszti Lafert-Kúria felelősének.
3: Köszönöm is a lehetőséget, minden jót kívánok.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden kedves Lakihegy rádió hallgatónak, ez még mindig a Süss fel nap, az ébresztő műsorunk. Mi nem változtunk, mert hogy a mikrofonok mögött továbbra is Somogyi Betty.
4: És Bredák Szandi, igen.
3: De a vendégeink változnak, itt most folyamatosan reggel, mert hogy következő vendégünk is megérkezett, itt van velünk Erdélyi Csilla, a Csillag Musical Stúdió vezetője. Jó reggelt!
2: Szép jó reggelt! Ismét mindenkinek, sziasztok!
3: És mindig olyan nagy öröm egyébként, igen, ha itt vagy, úgy feldobod a napunkat.
2: Ti is az enyémet.
3: Mert hogy hát indul az évad, ugye ismét szeptember van, igen, indul az évad a Csillag Musical Stúdió életében. És hát először nem azzal kezdenék, hogy azért milyen előadás lesz, hanem kicsit menjünk vissza, hogy kiknek várod most a jelentkezését első körben.
4: Igen, ez olyan, mint a karácsonyi ajándék kinyitása, igen, hogy így, én mindig a végére hagyom az enyémet, mert igen, az a legizgalmasabb, igen, és akkor így majd megtudjuk, hogy mi lesz az idei, igen, szezonnak az előadása.
3: Igen.
2: Az a helyzet, hogy ez nálam nagyon izgalmas, mert hogy mindenki várja a szeptembert, az évad kezdést, és én meg duplán várom ugye ilyenkor, mert nem, hogy csak az iskolát, meg az óvodát kezdjük, hanem az évadot is elkezdjük, és ilyenkor ilyen teljes lázba hígek, hogy őszinte legyek. Az elmúlt egy-két hétben megállás nélkül azon dolgoztam, hogy milyen lesz az évad. Ugye fél év, hiszen nekünk fél évente van az előadásunk, hogy én most gyakorlatilag őszinte leszek, egy kicsit unom már a karácsonyi dalokat, mert hogy én már,
3: már
2: arra készülök, és már karácsonyi történeteket írok, olvasok és gyártok. Úgyhogy
4: akkor ez
2: egy
4: Grinch
2: picit
4: lesz.
2: Az volt már.
4: Ja, tényleg.
2: Képzeljétek el,
3: volt a Hókirálynő is, én arra emlékszem.
2: Igen, akkor most nagyot álmodtam. Most nagyot álmodtam, mert arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ennek a csodálatos csapatnak életében először egy teljesen saját színdarabja lenne. Úgyhogy most egy nagyon izgalmas dolog fog történni. Egy olyan színdarabot fogunk a színpadra állítani, amit előttünk még soha senki.
4: Na, tehát
3: ez is egy, hát erre nem számítottam,
2: igen. Van. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fogják élvezni. Én egy picit most idén megcsavartam ezt a dolgot, még ennél is jobban. Nem elég, hogy egy olyan színdarab, amit még senki nem adott elő, ráadásul egy kifejezetten vicces darab. Tehát egy karácsonyi témájú, arról szól egyébként, hogy valaki, vagy valakik ellopták télapónak a puttonyából az összes ajándékot. Na vajon ki lehetett? Nem spoilerezni.
4: Én csak mondtam, hogy nem.
2: Szóval a lényeg, hogy egy óriási kutatás indul el. Nem árultam meg el nekik egyébként, csak a
4: kedves. Hát én ezt csak egy kifejezés.
2: Igen. De azt elárulom, hogy találkozni fognak manókkal, meg tündérekkel, meg rénszarvasokkal, és természetesen krampuszokkal is fognak találkozni télapó és télanyó, aki elindul megkeresni, hogy vajon kilophatta el az ajándékokat.
3: De ennyit már a gyerekek tudnak? Tehát ezt már nagyjából felvezetted
2: nekik. Ennyi az a történet, amit ők is tudnak. Értelemszerűen mást nem tudnak még, hiszen most fogunk indulni szeptember 5-én, délelőtt 10 órakor.
4: Igen, a kezdésről is mindjárt beszélünk, de még egy picit maradva ennél, mert azért ez nagyon egyedi, hát ugye aki azért hallgatja a Csillával készült interjúinkat, ugye minden fél évben van egy előadás, amit előadtok, de azért ismert darabokból. Ezt igen, most ki írja? Csak nem te?
2: Tényleg, ezt nem látták a kedves hallgatók, feltettem a jobb kezem.
3: Aki éppen
4: nézőink, igen, a nézők látják.
2: Igen. Ez ugye nem annyira új számomra, hogy színdarabot írjak, hiszen már szerencsére több színdarab is köthető a nevemhez, illetve a tollaimhoz. Úgyhogy általában nem csak a dalszövegeket szoktam én írni, hanem ugye szöveget is, tehát szövegkönyvet is szoktam én írni. Úgyhogy ez most egy picit ilyen kulisszatitok, hogy igen, egyébként a darabot azt én írtam.
4: De várjál, hogy nyáron írtad, vagy igen, még íródik, vagy te nyáron már karácsony, ezért mondtad, hogy már kicsit
3: te már hangolottál, igen.
2: Én ezt már elkezdtem, ezt a színdarabot tavaly, tehát már egy évvel, a történetét azt már tudom egy jó egy éve, másfél éve.
4: Saját fejből, igen, saját történet?
2: Igen, abszolút saját történet. Ezt a történetet már tudom, igazából csak a kidolgozása volt az, ami ugye hosszú idő, illetve még egy dolgot elárulok, hogy én már ugye nagyjából látom, és ismerem a saját a stúdiónak a gyerekeit. Uh-huh. Tehát én egy picit már rájuk tudom írni.
3: Tehát rájuk írtam, mert hogy vannak az állandó tagok mindig.
2: Így van, uh-huh, és most már elég sokan vagyunk, és hát tényleg várjuk minden fiatalnak a jelentkezését 7 éves kortól, egyébként egészen 15-16 éves korig nyugodtan lehet jönni. A mostani csapat fantasztikus, elképesztő jó. Most egy picit besűrűsödtünk, mert ugye volt nekünk egy csodálatos musical táborunk is, és oda nagyon sok külsős jött, és döbbenten álltunk előttük is egyébként, hogy Atyaisten, mennyire hamar felvették a tempót, a ritmust, mennyire ügyesen asszimilálódtak ugye a közegbe, amit ugye mi megteremtettünk nekik. Úgyhogy, és nagyon tudom, és tudom, hogy nagyon sokan visszajönnek szeptembertől hozzánk. Úgyhogy igen, én látom nagyjából a csapat összetételét, mind energetikailag, minden szempontból látom, hogy hány fiatal esetleg ügyesebb a táncba, hány fiatal ügyesebb az éneklésbe. Azt viszont számomra most derült ki igazán, hogy mennyire ügyesek a színpadi jelenlétben, tehát hogy az előadás módjuk mennyire ügyes.
3: Meg hogy jó az összhang, gondolom,
2: hogy igen, ez most derült ki számomra igazából, és azért mertem most bevállalni egy olyan színdarabot, ami, mint mondottam, vígjáték, és képzeljétek el, ez izgalmasnak hangzik, hogy meg egyszerűnek hangzik, hogy vígjáték, de képzeljétek el, hogy vígjátékot a legnehezebb csinálni. Mert annak a time-ja, ugye az idő, az, hogy hogyan mondjuk azokat a poénokat,
3: hogy azért és az vicces eleve vicces, legyen, igen.
2: Így van. Tehát a vígjátékot egyébként képzeljétek el, azt a legnehezebb írni is, meg előadni is.
4: Gondolom, mert egyébként ott tényleg nagyon jól el kell találni, hogy mindenki, hogy ne az legyen, hogy inkább kínos, hogy most igen, kellett volna nevetni.
2: Meg az, hogy ne a gyerekek nevessenek a saját magukon. Hát igen. Ez egyébként az elején így szokott történni, hogy az első
4: hát
2: egy-két hónapban hogy a próbát.
3: Aztán megszokják, igen.
2: Szokják, így van, és akkor egy idő múlva már, ha biztos, ha ügyesek, akkor már a közönség nevet.
3: A próbák továbbra is egyébként szombatonként
2: így
3: lesznek,
2: van,
3: ugye?
2: A próbák szombatonként 10 órától 13 óráig maradtunk a Harmónia házba, ugye itt van a Petőfi utcában, nem messze, nagyon-nagyon szeretjük ott azt a helyet, nagyon-nagyon meg vagyunk vele elégedve, a gyerekek is nagyon szeretik, ugyanúgy drámaóra, énekóra és táncóra lesz, tehát ez a 3 óra tematikusan ugye követi egymást, hiszen amit tanulunk mondjuk énekórán, értelemszerűen az egyik dalt a darabból, annak a koreográfiáját tanuljuk meg az táncórán, és ugye természetesen a drámaórán is, azon kívül, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami nem a darabhoz köthető, tehát például ilyen személyiségfejlesztő, meg csapatépítő játékok, amiket nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, meg hát nagyon sok olyan dolgot is tanulunk, ugye, ami a beszédtechnikával kapcsolatos, hogy szépen tudjanak beszélni, hogy meg tudjanak szólalni, nem csak itt a színpadon, hanem mondjuk ugye elkezdődött az iskola, tehát például egy feleléskor is ki tudjon állni az a fiatal, és bátran tudja saját magának a gondolatait prezentálni. Ez a mai világban szerintem nagyon fontos.
3: Hát ez a színpadi jelenlét, ez ad nekik egy önbizalmat szerintem. Mindegy, hogy éppen legyen az egy kisebb gyerek, vagy egy nagyobb
2: én
3: gyerek.
2: Én azt látom, és a szülőktől ezt hallom vissza, hiszen azért most már a harmadik évadot indítom. Hál' Istennek van visszajelzés rendesen, és azt hallom a szülőktől, hogy nem csak szeretnek ide járni a gyerekek, hanem hogy a szülők is szeretik, hogy ide járnak a gyerekek. Nem csak azért, mert szombatonként
3: hasznosan tölti a szombatját, igen.
2: Szabad idejük, hanem azért is, mert hogy nagyon-nagyon sokat fejlődnek a gyerekek úgy a magánéletben is. Igen.
4: Oké, akkor most kezdődik az új szezon, most szombaton, megvan már így a fix csapat, de lehet egyébként még akár csatlakozni, hogy említetted, hogy a táborból is lehet, hogy igen, majd újak is becsatlakoznak.
2: Persze, ugye a jelentkezés az abszolút folyamatos, tulajdonképpen minden papírt ott töltünk ki a személyesen, tehát nincsen olyan nagyon-nagyon nagy szükség arra, hogy előzetesen ugye elköteleződjenek, hiszen az első próba az mindig bármikor lehet csatlakozni az év során, bármikor el lehet jönni, ki lehet magunkat próbálni, mert én azt gondolom, hogy most az, hogy néz ki papíron, meg hogy szerintem menne nekem, az ugye mi is tudjuk, hogy hány ilyen dolog van, hogy fú, ez de menne nekem, meg hú, ez de tetszik, aztán oda megyek és rájövök, hogy nem nekem való, de ez fordítva is igaz, hogy azt mondom, hogy hát nem tudom, kipróbálom, és közben annyira vonz, és annyira megtalálja magát a fiatal, például ebben a közegben, vagy például csak azért, mert hogy tetszik neki az, hogy 3 órán keresztül nem kütyüzünk, ugye nem digitálisan vagyunk jelen, hanem jelen vagyunk egymás életében.
4: Igen. Igen, meg hogy közösségben, tehát hogy duplán jó, mert tényleg nagyon sokszor már azt tapasztaljuk, hogy a mai fiatal generáció nagyon elszigetelődik valahogy.
2: És tudjátok, mit vettem észre leginkább, hogy van egy olyan kohézió, ami a közös cél miatt jön létre. És ez nagyon-nagyon ritka manapság.
4: Hát de már mindenki... konkrétan, te itt szeptember elején egy olyan célt adsz a gyerekeknek, igen, ami igen. Így végig stabilan tartja, van egy biztos pont, amiért küzdök, ami tehát egy cél lebeg előtte.
2: Azért találtam ki már eleve ennek az egésznek a metódikáját így, hogy legyen egy olyan távlati, ugye? Mert azért ez egy picit, igen. Ha gyerek szemmel gondolkodsz, azt, hogy majd mi lesz van. Karácsonykor, hát igen. Mit tudom én? Mit kérsz karácsonyra? Mit igen. tudom én? Na most ahhoz képest mi szeptembertől elkezdünk egy tematikus munkát, ugye a karácsonyi évadzáróra, és nekik ez egy hosszú idő. Egy majdnem, hogy beláthatatlan. Nyilván érzékelik, de azért, és az, hogy a mai világban, amikor mindent azonnal kapunk meg, amikor minden azonnal van, amikor egy célért nem kell annyit tenni, hiszen készhez kapjuk a dolgokat. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy itt megtanítjuk a gyerekeket arra is, hogy egy bizonyos nagy dologért mennyit kell tenni, mennyi idő, mennyi energia, mennyi munka, és aztán szerencsére nagyon jó fej szüleink vannak, már hogy nekem is, de hogy ez... de a gyerekeknek, és hát óriási a siker.
3: Támogatóak nagyon
2: hát
3: akkor.
2: A siker óriási, így van.
4: Hát és mindez, amit most mondtál, mindezt azért emeljük ki, erről már többször beszéltünk, hogy játszva észre sem veszik, hogy mennyi dolgot tanulnak közben az életről.
2: Igen, most képzeljétek el, hogy ugye a Macskák című előadás volt az évzárunk. Fantasztikus volt. A szülőknek tényleg leesett az álluk, ugyanis gondoljátok bele, hogy ez jazzballett. Na most azért ez nem egy könnyű műfaj. Uh-huh. És a gyerekek úgy tanultak meg például spárgázni, hogy észre se vették. Ugye fél év alatt, ugye, mert ugye itt nagyon-nagyon fontos volt a technikai része ennek a dolognak. És a koreográfusaink úgy tanították meg őket gyakorlatilag, most tényleg csak egy egyszerű dolgot mondok, mint a spárgát, hogy na, valakinek 20-30 centit ment lejjebb, az rengeteg. És észre se vette, és tényleg csak egyszer játszva tanultunk meg. Például ezt is, ezt jó, hogy mondod.
3: Tök jó. És mindig elképesztő jelmezeitek vannak egyébként, arról mindig szoktunk beszélni. Biztos, hogy benne most is az lesz majd, igen.
2: És most több is lesz, most jelmezváltások lesznek, úgyhogy ezt most nagyon-nagyon fogják élvezni. Én biztos vagyok benne, hogy most aki most jön, az nagyon fogja élvezni ezt a darabot. Mert különleges az, hogy karácsonyi, de nem meghit. Aha. Tehát, hogy annak minden gegjével és vicces dolgával, és a karakterek kifigurázásával, és önmagukat is kifigurázzák majd a karakterek.
4: Csak azt elhangzik. Mi lesz, ha meglátja egy színházi, nem tudom, rendező, és azt mondja, hogy hát ezt elviszem egy színházba.
2: Így van.
4: Isten áldja. Mert hogy itt tényleg nagyon izgalmas lehet. Na viszont még mielőtt elengedünk kicsit magadról, milyen volt a nyár? Mert mi azért úgy láttuk ám, hogy itt-ott megfordultál a
3: volt,
4: színpadon.
3: Egy rendezvényed, nem is egy-egy,
2: hát
3: hanem
2: volt.
3: Sok.
2: Melyikre
4: vagytok kíváncsi? Hát én most konkrétan talán a legutóbbira, ami azért eléggé
2: igen,
4: nagyot
2: döntött. Igen, az Otin voltunk, ugye gondolom igen. arra gondoltunk.
3: Igen.
2: Hát döbbenetes, igen. Ugye ti juniorra járjuk az országot most már 21-23, nem is tudom hány éve. Nyilván aki szereti a retro műfajt, az ismer minket, hiszen mi abszolút a 2000-es évek hands up stílusát képviseljük, még mindig Magyarországon, döbbenet. Egyébként, és hát reneszánszát éli, nagyon-nagyon abszolút. Szeretnek minket, nagyon-nagyon sok helyre vagyunk hivatalosak, egyébként nem két hét múlva Svájcba is megyünk, tehát nagyon sokszor megyünk például külföldre is, és most is lesz egy ilyen megkeresés.
4: De Svájcban magyarokat?
2: Igen. Londonban is, amikor megyünk, magyarokhoz megyünk, igen, az osztrákoknál is többször vagyunk egy-egy évben. Igen, szerencsére ez határon túl is működik ez a dolog, mert aki a mi korosztályunk, nem mondok évet, az azért a 2000-es években volt fiatal, tehát hogy azért a mi zenénken nőttek fel sokan, egy egész generáció, és ezt egy picit most újraidézzük, újra gondoljuk, egyébként a dalaink teljesen újra vannak remixelve, újra vannak gondolva, újra vannak egyébként énekelve, vokálozva, tehát
4: igen,
2: egy
4: mert
2: pici frissességet.
4: Igen, mert azért valamennyire változott persze. A tempó, gondolom, igen, a tempó igen. Változott le inkább.
2: Hát meg összességében maradjunk annyiban, hogy én is nagyon sokat változtam az elmúlt 20x év alatt, az a jó. Hangom mindenféleképpen, és hát nem ugyanúgy énekelem már a hiányzót, meg az itt a nyarat, mint 25 évvel ezelőtt, és ez most kellett neki ez a frissítés, uh-huh. Hogy egy picit én is újra megszeressem ezeket a dalokat, mert azért sok-sok éve énekelem már őket, hál' Istennek, még reméljük sokat fogom, csak hát ugye azért kell egy kis sóbors mindig mindenre.
4: Hát gratulálunk egyébként.
2: Hát gratulálunk, igen.
4: Igen, és akkor jó évkezdést, évadkezdést.
2: Hát igen, nagyon válunk. Szépen köszönöm, hogy meghívtatok újra. Jövök majd, hogyha lesznek izgalmak, mert lesznek.
4: Igen, meg hozhatnál majd legközelebb esetleg egy kis tanítványt.
3: Igen, egy tanítványt, akár tényleg a karácsonyi gála előtt.
2: Megbeszéltük.
3: Jó, várunk vissza. Köszönjük szépen a
2: sziasztok,
3: beszélgetést.
2: Szépen.
3: Erdélyi Csillának, a Csillag Musical Stúdió vezetőjének. Köszönjük.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztin a főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Komoly zenei koncerttel ünneplik a város jubileumát Sziget-Szentmiklóson. Újra meghirdetik a diák támogatási ösztöndíjat. Élményekkel és állatokkal folytatták a tábort Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Komoly zenei koncerttel ünneplik a város jubileumát Sziget-Szentmiklóson. A Városnapok rendezvény sorozatot októberben tartják abból az alkalomból, hogy idén ünneplik Sziget-Szentmiklós városá nyilvánításának 40. évfordulóját. A jubileumi programokhoz a helytörténeti gyűjtemény is csatlakozik, hiszen egyúttal Ádám Jenő zenepedagógus születésének 130. évfordulójáról is megemlékeznek. Mistándor muzeológus stádionnak elmondta, ebből az alkalomból október 11-én több országosan elismert kórus is színpadra lép az Ádám Jenő alapfokú művészeti iskola hangversenytermében. Hozzátette, a szervezők egy különleges zenei programmal készülnek, amely méltó módon kapcsolja össze a város jubileumát és Ádám Jenő örökségét.
5: Az egyik fellépőnk az idén 25 éves Psalterium Hungaricum kórus lesz, ami Magyarország egyik legnagyobb református kórusa, úgyhogy ők is megtisztelnek minket a jelenlétükkel, valamint ellátogat hozzánk Berkesi Boglárka, Berkesi Sándor tanár úr lányának vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa, és hát maga Berkesi Sándor is reményeink szerint el fog tudni látogatni erre a rendezvényre. Ellátogat még hozzánk a 11. kerületi Köbölkút utcai Ádám Jenő zeneiskolának a kórusa. Ez a gyerekkórus idén elnyerte az Éneklő Ifjúság legjobb kórusa díjat, úgyhogy ők is azért egy eléggé kiemelkedő tevékenységet tudhatnak magukénak.
4: Különleges zenei programmal készülnek. Mistándor hozzátette, a közönséget másfél órás műsorral várják október 11-én a Városnapokra, az

0: ahol egyébként a zeneiskolának a növendékei is föl fognak lépni. Tehát a neves budapesti előadók mellett a szigetszentmiklósi zenészek is meg fogják majd tudni mutatni magukat ezen az eseményen.
1: Újra meghirdetik a diák támogatási ösztöndíjat. Ismét meghirdetik Szigetszentmiklóson a szociálisan rászoruló kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokat támogató ösztöndíj pályázatot. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a városban élő általános és középiskolás tanulóknak tanulmányaik eredményes folytatásához. A pályázat iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Az elmúlt időszakban évente átlagosan mintegy 50 diák részesült támogatásban. Az önkormányzat ezért a 2026-27-es tanévre is javasolja az ösztöndíj pályázat kiírását. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a pályázati kiírás egyes feltételei módosítottak. A bizottság az új feltételek alapján javasolta az ösztöndíj pályázat meghirdetésének elfogadását.
2: A rendelet módosítás arról szól, hogy az általános iskolás tanulóknak 4,3, a középiskolásoknak 4,2-es tanulmányi átlagot el kell érniük, vagy a fölött kell lenniük. Ez azért van, mert már egyre több a pályázó, sajnos emelni kell ezt a szintet. Mindig vannak olyanok, akik 1-tizeddel maradnak rá, és ez nagyon fájó. A következő módosításon pedig arról szólt, hogy a pénzügyi minimum összeget emeltük, illetve a rászorulók sorát növeltük, tehát rászorultsági okokat változtattunk.
1: Élményekkel és állatokkal folytatták a tábort Szigetszentmiklóson. A Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 7. hete új helyszínen, a Buga udvarban folytatódott. A gyerekek ezúttal az állatok világával és a felelős állattartással ismerkedhettek meg játékos, élményközpontú programokon keresztül. A táborozók egyebek mellett a felelős állattartás legfontosabb szabályait sajátíthatták el, majd egy quizben adhattak számot a megszerzett ismereteikről. A program különleges vendége volt Kisteleki Gergely és Haris Öjve Vera, akik interaktív bemutatón keresztül hozták közelebb a gyerekekhez a madarak világát. A hét során kézműves és mozgásos foglalkozásokra is volt lehetősége a táborozóknak, a gyerekek pedig saját fantáziaállatokat is megalkottak. A legnagyobb élményt a Kardos Lovasiskolában tett látogatás jelentette, ahol a bátrabbak pónin lovagolhattak és bálára is mászhattak. A nagy melegben vizes játékokkal is kiegészítették a programokat, amelyek a mozgás mellett felfrissülést is biztosítottak.
3: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
1: Ezen a hétvégén ünnepli várossá válásának 26. évfordulóját Dunaharaszti. A település szeptember 4-e és 6-a között izgalmas rendezvénysorozattal készül. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, az idei városnapokon gyermekműsorok, retrodiszkó, valamint ismertebb és helyi zenekarok koncertjei várják az érdeklődőket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett hangsúlyozta, az összes program ingyenes.
4: Pénteken már hagyomány, hogy Tóth Gábor, a Dunaharaszti Online fotósa szerkesztője egy év képekben című fotokiállítását nyitja meg a Lafferd kúriában. Gábor a kamerájával végigkíséri dunaharaszti életét. Városnapoktól városnapokig, vagyis pontosan egy évet ölel át.
1: Ebben az évben második alkalommal lép fel Dunaharasztin a Tom Peti és barátai formáció. A márciusi koncert után szeptember 6-án a városnapokra látogat az interaktív gyermekdalokat játszó együttes. Tom Peti rádiónknak elmondta, hogy a jól ismert slágerek mellett új szerzeményekkel is készülnek a dunaharaszti közönségnek. A zenekar egyik énekese mellett arról számolt be, hogy az idei turné után várhatóan visszatérnek majd a településre.
5: Már sokadjára fogunk fellépni, legutóbb márciusban voltunk. Az egy ilyen zártéri koncert volt, ilyen akkor még üzösebb idő volt, de ez most olyan szabadtéri nagy nyilvános koncert lesz. Sok érdekes új dalt is viszünk. Amit viszünk nektek Dunaharasztira új dalt, az olyan dal, amit már nem jelent meg lemezen, egyszer-kétszer már játszottuk, teszteltük közönségen, és nagyon tetszett nekik, úgyhogy biztosan most is tetszeni fog mindenkinek.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
1: Komoly rehabilitációs munka vár a következő hónapokban Szigetszentmiklós többszörös magyar bajnok dárc játékosára, Székely Penge párra. A térségi sportoló 2 óránként tornáztatja majd bal csípőjét nappal, ugyanis ülőideggyulladással diagnosztizálták. A jobb oldalon már 3 éve egy műtéten is átesett a csípőjénél a miklósi darcos, és elmondása szerint most azt próbálják elkerülni, hogy ezt a másik oldalon is meg kelljen ismételni. Penge elmondta, nagyon komolyan fogja venni a rehabot, és továbbra is tervez mellette mind edzeni, mind a legfontosabb versenyeken tábla elé állni.
6: Folyamatosan gyógytornára kell járjak, gyógytornás kezelésre, manuál terapeutás kezelésre, illetve itthon 2 óránként gyógytornázni. Plusz járok masszázsterapeutához is, és ez a kettő próbálja összerakni nekem azt, hogy ne kelljen műteni a bal oldalamat is. Próbáljuk felszabadítani a csípőt, illetve helyére rakni a dolgokat, amik ott vannak, csípőlapát és a többiek, illetve megszabadítani a bal oldali idegpályát a gyulladástól, mert

0: be van gyulladva a teljes baloldali idegpályán. Az ülőideg úgy, ahogy van, ugye, még a derékból lemegy egészen a láb részig.
1: Kikapott hazai pályán a Kaposvártól a DMTK a labdarúgó MB3 délnyugati csoportjának 6. fordulójában. Az eddig 100%-os és az MB2-es feljutást célként kitűző kaposváriak már az első félidőben 2 góros vezetést szereztek, a Dunaharaszti azonban nem adta fel, és még a szünet előtt egyenlített. A fordulás után aztán már nem tudott csodát tenni a térségi alakulat, és 2 további vendéggóllal 2-4-es kaposvári siker született. A DMTK ezzel 6 forduló után a 8. helyen áll a tabellán.
2: Időjárás.
1: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Ugyanakkor az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk az időnként megnövekvő felhőkből. Elszórtan északon és északkeleten fordulhat elő futózápor zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekinteti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személy a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. Indul az új évad a Sziget-Szentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 000 példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a Laki Hegy

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Tökölen is.
2: USA gay. Ja. Te vagy a, hey. Yeah. Yeah.

0: te vagy, hey.
1: FM 107 Lakihegy Rádió.

0: FM 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Turn the nights into a glory day.